0: kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
3: Összekö.
1: Nagyon szeretem.
0: Box FM.

2-1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A megyei jogú városok szövetsége részt kíván venni a kormányzat által indított fejlesztési kezdeményezésekben, közölte Cserp Palkovics András, a szervezet elnöke az MTI beszámolója szerint. A kezdeményezés célja a vidéki nagyvárosok gazdasági és infrastrukturális szerepének további erősítése, valamint a helyi fejlesztési projektek hatékonyabb összehangolása a nemzeti stratégiai célokkal. Cserp Palkovics András kiemelte, a szövetség konstruktív partnerként kíván együttműködni a kabinettel a városi életminőség javítását és a fenntartható növekedés szolgáló programok kidolgozásában és megvalósításában. Még mindig kiemelkedően magas a szabadtéri tüzek száma az országban, figyelmeztet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MTI beszámolója szerint. A hatóság tájékoztatása alapján az őszi kerti munkák és a száraz időjárás miatt az elmúlt időszakban ismét megnövekedett az avartüzek és a vegetáció tüzek száma, amelyeket a legtöbb esetben a gondatlanság vagy a szakszerűtlen égetés okoz. A katasztrófa védelem emlékeztet, avar és kerti hulladékot égetni csak ott szabad, ahol azt az önkormányzati rendelet kifejezetten megengedi, a tüzet pedig egyetlen pillanatra sem szabad felügyelet nélkül hagyni. A Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Rendőrkapitányság együtt egy biztonságosabb jövőért címmel rendezett október 2-án egy olyan programot fiataloknak, melyen kipróbálhatták a részeg szemüveget, a bullyingtot ott töltötték ki, és interaktív beszélgetésen vettek részt az erőszakmentes élet lehetőségeiről, illetve arról, hogy a művészeti alkotások, valamint a zene hogyan válhatnak pozitív alternatívává. Az iskolai bántalmazás ellen is demonstráltak a gyerekek azzal, hogy a közös kiállást jelképező piros lapot együtt magasba emelték. A rendezvényen Nagy Csilla, a Paksi Kistérségi Szociális Központ munkatársa, a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum titkára nyilatkozott rádiónknak.
2: Ezt a rendezvényt immár másodjára próbáljuk szintén a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum az önkormányzat segítségével és a Paksi Városi Rendőrkapitányság közreműködésével megvalósítani. Ezen a napon olyan programokat próbáltunk ide varázsolni a gyerekek részére, ami az összefogásról, az együttműködésről, az egymás odafigyelésről szól. Lehetőségük van kreatív sarokban alkotni, a bullyinggal, az erőszakmentességgel, az empátiával és a szeretettel összefüggően olyan alkotásokat vethetnek papírra, ami a mai nappal esetleg gondolatébresztőként fölmerül bennük. Rendőrség jóvoltából prevenciós bűnmegelőzési feladatokat végezhetnek a gyerekek. Részeg szemüveg, alkohol szemüveg, szimulációs szemüvegek kipróbálása, totó kitöltése, az együtt gondolkodás, együttműködést erősíti a térzene. A csocsóasztal szintén egy olyan játékforma, ami különböző iskolákból jövő gyerekeket összehozza. Egy harmadik állomásként pedig a kis teremben egy bullyinggal, erőszakmentességgel és az erőszak veszélyeire fölhívó kisfilmet vetítünk le a gyerekeknek, és ezt követően pedig interaktív módon feldolgozzuk.
1: Hüfner Ákos, az ESZI gazdaság és menedzsment szakon tanuló végzős diákja fotózni érkezett az erőszakmentesség világnapjára.
3: Az ESZI-be jöttem fotózni. Engem szerintem a gyerekek hozzáállása fogott meg legjobban ezen a napon, hogy mennyire boldogan álltak hozzá a feladatokhoz, a programokhoz. Még ami tetszett nekem, azok a extra szemüveg.
4: Milyen érzésed volt itt a szemüvegek használata közben?
3: Kicsit szédültnek éreztem magam, de élveztem. Még ezeken kívül kitöltöttünk egy bullying totót is, ami mindenki számára kitölthető egyszerű kis kvíz volt, és cserébe kaptunk édességet, aminek mindenki nagyon örült.
1: Az erőszakmentesség világnapján a Dunaföldvári Asztakeservit Értékőr Egyesület által újrahasznosítható hulladékból készített vizahal is bemutatásra került, melyet a gyerekek közösen feldíszítettek. Letartóztatták azt a 47 éves szekszárdi férfit, aki társával együtt sorozatosan követett el lopásokat a megyében, tájékoztatott a Tolna megyei rendőrfőkapitányság. A páros először egy helyi trafikból, majd főként drogériákból tulajdonított el parfümöket és egyéb termékeket. Miután a 45 éves női társát a bíróság korábban már letartóztatta, a férfi tovább folytatta a bűncselekményeket, további 7 alkalommal távozott fizetés nélkül különböző üzletekből. Legutóbb egy szupermarketből próbált kozmetikai cikkeket és macskaeledelt elvinni. A korábban már elítélt férfi a 11 lopás során nagyjából 500 000 forintos kárt okozott. A rendőrök elfogták, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A paksi SE tájfutó csapata sikeresen vett részt a kétnapos Kalocsakupán, melyet most a Kaskantyú település környéki borókásokban és fenyösekben rendezett meg a kalocsai TSS-e, adta hírül a Telepaks. A terep borókás részei kimondottan technikásak, némi tereprutin sokat tud segíteni. A csapatnak csak a fele tudott indulni mind a két napon, így az 5 érem 7 futó összetett eredményéből adódott. Második helyezett lett Hán Márton F14B-ben és Hán Berccel F21BR-ben, illetve lett még 3 bronzérmesük is, Fink Eszter N12C-ben, Jankovics Gábor F21BR-ben és Hánné Varga Nikolett nyílt kezdő kategóriában. Számolt be az eredményekről Kis Gábor, a tájfutó szakosztály edzője.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paks FM.
0: Paks FM.
5: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

mondanék a helyedben. Várom, hogy mit lépsz, a szív elszorul, mit biztosnak hittem, eddig most felborul, ból nincs meg.

0: Lettem zsiráf háton, máshova csúsztam a szivárványon. Próbálkoztam kedvességgel, élvezted is egyszer-kétszer. De te nem akarsz engem látni se, a szerelmet nincs, aki átvigye. Te nem akarsz velem lenni már, hát más faszi kell, aki felcsinál.
1: Ez a Paks FM.
2: Paks FM.

0: Hold a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Folytatódnak az egyeztetések a kamatstopról a pénzügyminisztérium és a Magyar Bankszövetség között, tájékoztatott a szaktárca az MTI beszámolója szerint. A tárgyalások fókuszában a lakossági és KKV hitelkamatokat érintő védelmi intézkedések kivezetésének ütemezése, valamint a bankrendszer stabilitásának megőrzése áll. A pénzügyminisztérium kiemelte, a kormány célja a családok és a kisvállalkozások pénzügyi biztonságának garantálása, miközben a bankszövetséggel közösen dolgoznak a piaci hitelezés fenntartható és kiszámítható mederbe terelésén. A Paksi Ökomunkacsoport Alapítvány Szeresd, Óvd és Véd címmel 29. alkalommal rendez környezetvédelmi vetélkedőt felnőttek részére. A mostani eseményen a résztvevők a Dunakanyar épített és természeti értékeiről adhatnak számot tudásukról, illetve mélyíthetik meglévő ismereteiket. A vetélkedő november 18-án délután 5 órakor lesz a Csengei Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. A szervezők 4 fős csapatok jelentkezését várják csapatnévvel és rövid bemutatkozással együtt az ökoalapítvány@gmail.com e-mail címre november 12-éig. A díjazás természetesen nem marad el, mivel a nyertesek értékes jutalomban részesülnek majd. 14 tűzesethez és 4 műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók az elmúlt hétvége során, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Péntek éjjel egy személyautó lesodródott az úttestről, majd árokba csapódott, egy fának ütközött, végül az oldalára borulva állt meg a 61-es főút 75-ös kilométerénél Kocsola térségében. A baleset helyszínére a dombovári hivatásos tűzoltók vonultak, akik a jármű 2 utasát kézi erővel emelték ki, majd átadták őket a mentőszolgálat munkatársainak. Ezt követően áramtalanították az autót. A balesetben az egyik utas könnyebb, míg a másik súlyos sérüléseket szenvedett. 300 négyzetméteren égett az aljnövényzet és összehordott hulladék szombat délelőtt hidason a Rákóczi-Ferenc utcában. A tűzesethez a bonyhádi hivatásos és a mecseknádasdi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral fékezték meg a lángokat. 2 hektáron égett a búzatarló vasárnap délelőtt Szakcson a Rákóczi utcánál. A tűzesethez a dombovári hivatásos tűzoltók vonultak, akik 2 vízsugárral, a gépjármű fecskendő avaroltójával és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Az alapszakasz második fordulójában Miskolcon lépett pályára a DVTK ellen a Tarka SC Szekszárd vasárnap este. Az első félidő hektikusan alakult, az első negyedben a hazaiak, a másodikban a vendégek voltak jobbak, így minimális 2 pontos Diósgyőri vezetést mutatott az eredményjelző a félidőben. A harmadik negyedben aztán állva hagyta a Szekszárdot a DVTK, aminek köszönhetően 74-57-es győzelmet szerzett a miskolci gárda. A meccs legeredményesebb játékosa a 20 ponttal és 10 lepattanóval záró Szekszárdi Jáni Zsófia volt. A KSC vezetőedzője Magyar Bianka lesújtónak találta a végkifejletet. Sajnos csak időszakosan nyújtottunk jó teljesítményt, támadó és védő oldalon is rosszul kosárlabdáztunk, ettől a folytatásban sokkal több kell tőlünk, nyilatkozott a Szekszárdi NB1-es klub vezetőedzője.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. Október 6-a kedd reggel van, remélem jól aludtatok, és ha már úton vagytok, akkor jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok nektek, és annak, aki már vagy még a munkában van, annak pedig jó munkát és kitartást kívánok a munkaidő végéig, így október 6-án, az aradi vértanúk napján. Odakint 7,5 fokot mutat a stúdió hőmérő, ami azt jelenti, hogy meglehetősen hűvös reggelre ébredtünk, szóval ha valaki még csak készülődik, akkor azt javaslom, hogy azért rétegesen öltözön fel, mert most még hideg van, de a délutára majd egy kicsit kellemesebb idő várható, amiről hamarosan beszélni is fogok. Előtte pedig még elmondok néhány közérdekű információt, illetve érdekességet is. Többek között egy évnyi hazai esőmennyiség zúdult Krétára, írja az időkép.hu. Néhány nap alatt kaptak Kréta települései katasztrofális villámárvizeket okozó csapadék mennyiséget, mert hogy a napokban olyan mennyiségű eső sújtotta a szigetet, amit soha eddig nem láttak. A görög meteorológiai szolgálat elemzése szerint a megszokott őszi időjárási menetrend teljesen felborult, normál esetben szeptember végén és október elején a légtömegek nyugatról keletre haladnak az Atlanti-óceán felől Európa belseje felé, ami Görögország nyugati részén szokott esőket okozni, idén azonban egy nagy kiterjedésű anticiklon vesztegelt a térségben, és ez a magas nyomású rendszer elzárta a frontok megszokott útját, és tőle délre az égei tenger felett fűződött egy mediterrán ciklon. Mivel a rendszer napokig képtelen volt elmozdulni a térségből, a cikló hátoldalán, azaz tőle nyugatra az északi-észak-keleti áramlással folyamatos utánpótlásban érkezett a tenger meleg és rendkívül nedves levegője a térségbe. A domborzat emelő hatása miatt a felhőzet folyamatosan regenerálódott és brutális intenzitású, sőt napokig tartó felhőszakadást eredményezett a hegyekben. Hát, ha nem is brutális intenzitású és napokig tartó felhőszakadást várnánk itt Magyarországon, de azért szerintem abban mindannyian egyetértünk, hogy azt nem bánnánk, hogyha egy kiadósabb eső esne itt is, minden esetre azért olyan jellegű, ami már-már inkább egy ilyen árvíz katasztrófához hasonló, ilyet természetesen akkor sem szeretnénk, de akkor nézzünk még néhány közérdekű információt. Többek között a mai napon, október 6-án indul a Memória műhely a Paksi Egészségfejlesztési Iroda szervezésében. Erről egyébként Fej Dóra is beszélt tegnap Andinak az élesztőben, ami főleg idős emberek számára, 60 év felettiek számára kitalált foglalkozás. Játékos és változatos feladatok során a memóriát, a figyelmet, a nyelvi képességeket és a logikus gondolkodást mozgatják meg, illetve holnap, azaz október 7-én fog indulni az új asszertív kommunikációs csoportja az EFI-nek. Hogyha valaki határozottabban szeretné képviselni önmagát, vagy könnyebben nemet akar mondani, és maga biztosan kezelni a konfliktus helyzeteket, annak bizony a 6 alkalmas asszertív kommunikációs csoportban a helye. Ez egy ingyenes foglalkozás. Tegnapig lehetett ugyan jelentkezni rá, de én azt gondolom, hogy meg lehet próbálni, ha valaki esetleg most ebben a pillanatban értesült róla. És akkor nézzük, hogy mire számíthattok az időjárás területén. A mai nap sok napsütés várható, csak kevés fátyolfelhő szűrheti meg a napfényt. Esőre a mai napon nem számíthatunk, gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Reggel 5 fok várható, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet, mint azt az imént már említettem, 7,5 fok van Pakson, úgyhogy valószínűleg a környékben is hasonló hőmérsékleteket mérhetünk. Még folytatódik holnap is a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék sem kizárt, többfelé megélénkül a Dunántúl északi és északnyugati tájain, pedig megerősödik a déli-délkeleti szél, a minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb déli órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők, szóval még a következő két napban mindenképpen folytatódik a vénasszonyok nyara. És akkor nézzük, hogy kikre számíthatok, milyen témákat hozok itt a reggel folyamán. Szerintem most sem fogtok csalódni, többek között Páfi Kati kolléganőm jó voltából hozok majd tudósításokat, illetve jó magam is jártam a Zene Világnapi ünnepségen, ahol Takács József Jozival beszélgettem, aki gyakorlatilag 3 gitára és egy basszus gitára átírt egy Bach művet, majd ennek a keletkezés történetéről is beszélgetni fogunk. Aztán 7:30 után érkezik hozzám Rostani Katona Katalin, a Paksi Sport Egyesület munkatársa, aki közös sétát szervez a merrák elleni küzdelem jegyében. Most szombatra, 8 órakor pedig majd a Paksi Kistérségi Szociális Központ 2 munkatársa, Borbás László igazgató és Fodor Melinda prevenciós tanácsadó lesznek a vendégeim, akikkel elsősorban a hajléktalanok ellátásáról fogunk beszélgetni, hiszen bejött a hűvösebb idő, és ilyenkor még fokozottan fontosabb, hogy odafigyeljünk azokra a társainkra, akik sajnos nem olyan szerencsés helyzetben vannak, mint mi magunk. 8:30 pedig érkezik Tarsándor Taci, aki a norvég és a svéd black metalnak élt a hétvégén, mert hogy Mayhem és Marduk koncerten járt, élménybeszámolóval érkezik, és azok számára, akik még nem hallottak sem a norvég, sem a svéd black metalról, egy picit ennek a keletkezésének a történetéről is beszélgetni fogunk. Mindezek mellett különböző közérdekű információkat, zenéi és kulturális érdekességeket is hozok a reggel folyamán, és persze sok-sok jó zenét, amik segítik a készülődést, és bízom benne, hogy a munkaidő is gyorsabban telik általuk. Maradjatok velem, egészen 9:30 itt az élesztőben a mikrofonnál Harmad Gabit halljátok. Maradjatok velem, és ébredjetek!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 19 perckor folytatódik az élesztő, Andrea Bocelli és David Guetta duettje után, ez volt a DNA 2026-ból itt a Paks FM élesztő című reggeli műsorában. Október 6-a kedd reggel van, és a Brunók és a Renáták ünneplik a névnapjukat, akiket ezúton is istenéltesen sokáig névnapjuk alkalmából. Legyen csodálatos napjuk, szép napot és jó rádiózást kívánok nekik, és természetesen mindenki másnak is szép napot, akik itt vannak velünk ezen a korai reggeli órán. Még alig múlt 19:45, és ti már minket hallgattok. Köszönjük szépen, reméljük, hogy az ébredést jobbá, könnyebbé tudjuk tenni, vagy éppen a munkaidőt, kinek mit ugyebár. Egyébként az utakon egyelőre azt látom, hogy minden rendben, természetesen, ha bármi változás történik, akkor azt jelezni fogom nektek, és a folytatásban pedig arra gondoltam, hogy ismét felhívom a figyelmeteket a Burza Hungarika ösztöndíj pályázatra, amihez Paks idén is csatlakozott, és nem csak Paks egyébként, hanem a térségből, hát mondhatni, hogy szinte valamennyi település. Úgyhogy, ha esetleg nem Paksról hallgattok minket, akkor is érdemes a saját településeteknek a honlapjára vagy közösségi oldalára felmenni, mert nagyon sok településnek a honlapján és közösségi oldalán érhetőek el a Burza Hungarika ösztöndíj pályázatról információk. Egyébként ez egy olyan pályázati rendszer, ahol a hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételét támogatják. Ez egy többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál, részben a települési önkormányzatok, részben a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás, és a felsőoktatási intézmény által nyújtott támogatás. Van egy központi oldal, és a pályázat beadására egyébként ott van lehetőség, egy pályázói regisztráció szükséges hozzá, ez a burza.emet.hu oldalon tehető meg. Azok, akik már korábban regisztráltak, azok a régebbi jelszavukkal és felhasználó nevükkel tudnak belépni a rendszerbe, és azon keresztül tudják beadni a kérelmüket. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a település önkormányzatához kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, tehát fontos, hogy nézzétek meg jól, és csináljatok egy checklistet, hogy minden megvan-e. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül, tehát el fogják utasítani. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles ezen az EPER Burza rendszerben igazolni, a be nem fogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje pedig november 5-e, tehát gyakorlatilag egy hónapotok van arra, hogyha felsőoktatásban tanul a gyermek, akkor ezt a Burza Hungarika ösztöndíjat azon feltételek megléte esetén, amikor ezt nyújtani tudják, beadjátok és pályázzatok rá. Ennyi közérdekű információt követően, akkor most megyünk tovább, ismét zenével folytatjuk, és a zene után pedig majd Robi hozza nektek a híreket. A hírek után pedig a programajánlóval fogok visszatérni, ahogy ezt megszokhattátok. Szóval, ha tudni szeretnétek, hogy mi minden jó vár ránk itt a következő napokban, illetve hetekben, akkor maradjatok továbbra is velem, most már tényleg megkezdődött az az igazi programokkal teli ősz, úgyhogy érdemes minket hallgatni, és nem csak hallgatni, hanem nézni is, hiszen a paksfm.hu per programajánló menüponton egészen decemberig a térségből rengeteg programot megtalálhattok. Maradjatok továbbra is velünk, most akkor az egy kis zene következik, és a zene után, ahogy azt az imént említettem, Robi hozza nektek a híreket.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Jelentős gazdasági károkat okoz a közterületi reklámpiacon jelenlévő szabályozási bizonytalanság, hívja fel a figyelmet a Magyar Reklámszövetség az MTI beszámolója szerint. A szakmai szervezet állásfoglalása szerint a jogszabályi környezet kiszámíthatatlansága megnehezíti a piaci szereplők hosszú távú tervezését és a beruházások megvalósítását. A Reklámszövetség kiemelte, a közterületi reklámok meghatározó szerepet töltenek be a hazai gazdasági körfolyamatokban, ezért a szektor tartható működéséhez és a döntéshozatal elősegítéséhez átlátható, egyértelmű és stabil szabályozásra van szükség. A Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Rendőrkapitányság együtt egy biztonságosabb jövőért címmel rendezett október 2-án egy olyan programot fiataloknak, melyen kipróbálhatták a részeg szemüveget, a bullyingtot ott töltötték ki, és interaktív beszélgetésen vettek részt az erőszakmentes élet lehetőségeiről, illetve arról, hogy a művészeti alkotások, valamint a zene hogyan válhatnak pozitív alternatívává. Az iskolai bántalmazás ellen is demonstráltak a gyerekek azzal, hogy a közös kiállást jelképező piros lapot együtt magasba emelték. A rendezvényen Nagy Csilla, a Paksi Kistérségi Szociális Központ munkatársa, a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum titkára nyilatkozott rádiónknak.
2: Ezt a rendezvényt immár másodjára próbáljuk szintén a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum az önkormányzat segítségével és a Paksi Városi Rendőrkapitányság közreműködésével megvalósítani. Ezen a napon olyan programokat próbáltunk idevarázsolni a gyerekek részére, ami az összefogásról, az együttműködésről, az egymás odafigyelésről szól. Lehetőségük van kreatív sarokban alkotni, a bullyinggal, az erőszakmentességgel, az empátiával és a szeretettel összefüggően olyan alkotásokat vethetnek papírra, ami a mai nappal esetleg gondolatébresztőként fölmerül bennük. Rendőrség jóvoltából prevenciós bűnmegelőzési feladatokat végezhetnek a gyerekek. Részek szemüveg, alkohol szemüveg, szimulációs szemüvegek kipróbálása, totó kitöltése, az együtt gondolkodás, együttműködést erősíti a térzene. A csocsóasztal szintén egy olyan játékforma, ami különböző iskolákból jövő gyerekeket összehozza. Egy harmadik állomásként pedig a kis teremben egy bullyinggal, erőszakmentességgel és az erőszak veszélyeire fölhívó kisfilmet vetítünk le a gyerekeknek, és ezt követően pedig interaktív módon feldolgozzuk.
1: Hüfner Ákos, az ESZI gazdaság és menedzsment szakon tanuló végzős diákja fotózni érkezett az erőszakmentesség világnapjára.
3: Az ESZI-be jöttem fotózni. Engem szerintem a gyerekek hozzáállása fogott meg legjobban ezen a napon, hogy mennyire boldogan álltak hozzá a feladatokhoz, a programokhoz. Még ami tetszett nekem, azok a extra szemüveg.
4: Milyen érzésed volt itt a szemüvegek használata közben?
3: Kicsit szédültnek éreztem magam, de élveztem. Még ezeken kívül kitöltöttünk egy bullying totót is, ami mindenki számára kitölthető egyszerű kis kvíz volt, és cserébe kaptunk édességet, aminek mindenki nagyon örült.
1: Az erőszakmentesség világnapján a Dunaföldvári Asztakeservit Értékőre Egyesület által újrahasznosítható hulladékból készített vizahal is bemutatásra került, melyet a gyerekek közösen feldíszítettek. 14 közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök a hétvégén Tolna megyében, tájékoztatott a megyei rendőrfőkapitányság. Az esetek közül egy súlyos, 4 könnyű sérüléssel végződött, 9 esetben pedig anyagi kár keletkezett. Pénteken a 61-es főúton egy elalvó autós fának ütközött, Bonyhádon egy figyelmetlen sofőr ráfutásos balesetet okozott, Regőnynél pedig egy kavicson megcsúszó motoros borult árokba. Szombat este Fad közelében egy ittas kerékpáros szenvedett súlyos sérülést, amikor a szalagkorlátnak ütközött. Vasárnap Dunaföldváron történt baleset, ahol egy kanyarodó autós nem adta meg az elsőbséget egy motorosnak. A rendőrség hangsúlyozza, a balesetek többségét figyelmetlenség, az elsőbség meg nem adása és az ittasság okozta.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most! Vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Robi hírei és a The Weeknd-től a Dancing in the Flames után, ahogy ezt ígértem, akkor következzen a programajánló. Tudjátok, a paksfm.hu per programajánló menüpontban mindazt, amit most hallotok, megtaláljátok, sőt, ezen kívül sok-sok minden mást is, úgyhogy érdemes néha ellátogatni a paksfm honlapjára, és ott a programajánló menüpontot szemezgetni egy kicsit, hiszen egészen decemberig tele vagyunk már programmal, és nem csak Paksról, Szekszárdról, Kalocsáról, de a térség kisebb településeiről is. Nos, hát akkor nézzük október 7-ét. Október 7-én az Álmaink Angliája majdnem, mi csak kilakik itt címmel a Bánfalvi Stúdió hozza legújabb vígjátékát Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központ színház termébe 19 órai kezdettel. Aztán október 8-án az Országos Könyvtári Napok keretében Mond apa zenés irodalmi est lesz, méghozzá a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtárban 17 órai kezdettel. 9-én, október 9-én Tolnán Kovács Kati és zenekara ad nagy koncertet a Tolnai Művelődési Központ és Könyvtár épületében, a Lovarda épületében 19 órától, tehát pénteken Kovács Kati rajongóknak kedvez a nap. Aztán október 10-én, akik nevetni szeretnének, őket várják leginkább Tolnára, a Tolnai Művelődési Ház és Könyvtárba, ugyanis Aranyosi Péter a Digitális Ninja című önálló estjét lehet meghallgatni, és hát Aranyosi Pétert szerintem nem nagyon kell bemutatni senkinek, humoristáról van szó, és mint ilyen mindig nagyon-nagyon sok nevetést és mosolyt csal az emberek arcára. Aztán október 10-én Bölcskén falunap lesz, és ezen a falunapon délelőtt 10 órától egészen éjjel hajnalig, hát gyakorlatilag másnap hajnalig várják a bulizni vágyókat. Lesz különböző civil szervezeteknek, óvodáknak a műsora, fellépések, és ezen kívül természetesen különböző fellépők, mint például Pál István szalonna és bandája, az Ízis has tánc csoport, de lesz lézersó is, illetve Lotfi Begi és barátai, Nagy Adri, Kollányi Zsuzsi és Dér Heni lesznek az est sztárvendégei este 8 órától. Október 11-én egy egyszemélyes vígjáték érkezik Paksra, Csengely Dénes Kulturális Központba, méghozzá Lengyel Tamás jóvoltából, 19 órai kezdettel, Segítség építkezem, ez a darabnak a címe. Aztán Bakó Jenő fotóriporter kiállításának megnyitójára október 15-én 17 óra 30 perckor kerül sor Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban. Október 18-án pedig szintén ugyanitt a Kicsi Gesztenye Klub ünnepi előadását lehet meghallgatni. Ez természetesen a piciknek szól. 18-án tehát, és még egyszer a Babits Mihály Kulturális Központban. Aztán október 21-én Szente Vajka Séf című előadása érkezik Szekszárdra a Babits Mihály Kulturális Központba, olyan szereplőkkel, mint Gubik Petra, Szerednyei Béla, Járai Máté, Nagy Sándor, illetve Peller Anna. Azoknak a figyelmét, akiknek bérletük van Paksra, a Csengely Dénes Kulturális Központba, azért felhívnám, hogy a Séf című előadás a bérletben, az egyik bérletben benne van, úgyhogy azért nézzétek meg a bérleteteket, mielőtt esetleg oda vennétek jegyet, viszont hogyha azt a bérletet vettétek meg, amiben nincs benne, akkor pedig nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom, nem csak azért, mert szenzációs színészek vannak benne, de hát Szente Vajkról tudjuk, hogy nagyon jó darabokat ír, és amiket ő rendez, azokban még eddig nem sikerült nekem csalódnom, úgyhogy én mindenkinek nagyon jó szívvel szoktam ajánlani az ő darabjait. Aztán október 21-én Lepsénynél még megvolt, Vigyázz kész, nevetés címmel egy zenés kabaréest érkezik majd Tolnára 19 órakor, ahol többek között fellép Egyházi Géza, Nyerte Zsuzsa, Fogarasi Bernadett, Cető Roland, Várfi Sándor és Cető Fritz Éva is. Ennyit a programokról, még több programért keressétek fel a paksfm.hu per programajánló menüpontot, és onnan szemezgessetek kedvetekre, és természetesen, ha valaki elmegy bármelyik programra, akkor ahhoz jó szórakozást kívánok neki.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ez még mindig az Ébresztő. Szép reggelt és jó készülődést kívánok mindenkinek, és azoknak, akik még nem hagyták el a lakást, azoknak mondanám, hogy azért rétegesen öltözzetek fel, mert hogy október 6-án kedden reggel Bruno és Renáta neve napján bizony elég hűvös reggelre ébredtünk, 7,5 fokot mutat a stúdió hőmérő. Úgyhogy rétegesen érdemes öltözni, mert délutára viszont ismét beköszönt, vagy ismét folytatódik a vénasszonyok nyara, kellemes idő, de most még azért viszonylag hűvös van, azt kell, hogy mondjam. Nos, akkor most Pálfi Kati kolléganőm jó voltából egy október 2-ai programról lesz szó, mert hogy az Erőszakmentesség világnapján a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Rendőrkapitányság együtt egy biztonságosabb jövőért címmel rendezett egy olyan programot a fiataloknak, melyen kipróbálhatták többek között a részegszemüveget, a bullying totót is kitölthették, interaktív beszélgetésen vettek részt az erőszakmentes élet lehetőségeiről, illetve arról, hogy a művészeti alkotások és a zene hogyan válhatnak pozitív alternatívává. Az iskolai bántalmazás ellen is demonstráltak a gyerekek azzal, hogy a közös kiállást jelképező piros lapot együtt a magasba emelték. A rendezvényen Nagy Csilla, a Paksi Kistérségi Szociális Központ munkatársa, a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum titkára nyilatkozott Pálfi Kati kolléganőnknek. A következő percekben az ő beszélgetésüket hallhatjátok.
2: Itt vagyunk a lakótelepen, az Atomtéren, a Csengely Dénes Kulturális Központ előtt. Rengeteg diák van, nagyon jó a hangulat és rengeteg program. Csilla, mi ez, amin tulajdonképpen a diákok részt vesznek?
3: Október 2-án, az Erőszakmentesség világnapján emlékezzünk meg világszerte az erőszakmentességről, és ezen a napon próbálunk olyan rendezvénysorozatokra koncentrálni, ami nem a harcról, nem a háborúról, nem az agresszivitásról szól, hanem az odafigyelésre, az empátiára, az erőszakmentes kommunikációra helyezi a hangsúlyt, és ezt a rendezvényt immár másodjára próbáljuk szintén a Paks Kábítószer Egyeztető Fórum az önkormányzat segítségével és a Paksi Városi Rendőrkapitányság közreműködésével megvalósítani. Ezen a napon olyan programokat próbáltunk idevarázsolni a gyerekek részére, ami az összefogásról, az együttműködésről, az egymás odafigyelésről szól. Hisz nagyon sok iskolából rengeteg gyermek érkezett pedagógus kísérletével erre a napra, teljesen más környezetből, teljesen más iskolából, teljesen más családi háttérrel rendelkező gyermekek vannak itt, és ez a nap megmutatta, hogy a közös alkotás révén a rajzolás, a zene, a kreatív eszközök beemelésével olyan hatékonyan tudnak együttműködni és alkotni közösen, ami ismételten rávilágított arra, hogy így is lehet szépen együtt élni békésen, és hogy olyan hasznos programokat lehet ezáltal kialakítani, amivel bízunk benne, hogy egy kis apró morzsáját szintén el tudják vinni a gyerekek. A mai világban talán, amikor minden nap a fegyverekről, a háborúról és az erőszakról szól, ezekkel az eszközökkel, amit itt most megmutatunk, átadunk a gyerekeknek, ők is talán át tudják a mindennapjukba csempészni, és az egymásra odafigyeléssel olyan új érzéseket, technikákat tudnak beépíteni az életük során, ami akár a békésebb együttéléshez, egy nyugodtabb iskolai környezethez segíti őket hozzá.
2: Mi az, amit alkothattak együtt, mi az, amiben részt vehettek együtt? Milyen játékok, milyen foglalkozások?
3: A mai napnak talán a legnagyobb durranás, hogyha szabad így fogalmazni, a Paks nevéhez fűződő Viza halnak a megépítése, a Dunaföldvári Asztakeservit Értékmegőrző Egyesület segítségével, akik tulajdonképpen a gyerekek elé hozták szelektív hulladékból megépítve azt a vizahalat, amit itt Pakson kihaláztak utolsóként, és egy nagyon nagy fogás volt ez így Paks történelmében. Szelektív hulladékból újra gondolták, újra hasznosított hulladékból megépítették, és a gyerekek szintén szelektív hulladékból közös erővel együtt dolgozva kidíszítették ezt a halat. Azon kívül lehetőségük van kreatív sarokban alkotni, a bullyinggal, az erőszakmentességgel, az empátiával és a szeretettel összefüggően olyan alkotásokat vethetnek papírra, ami az ő gondolatukat képezi, ami a mai nappal esetleg gondolatébresztőként fölmerül bennük. Ez szintén egy közös alkotás. Azon kívül a rendőrség jóvoltából prevenciós bűnmegelőzési feladatokat végezhetnek a gyerekek. Részek szemüveg, alkohol szemüveg, szimulációs szemüvegek kipróbálása, totó kitöltése. Zene révén ugye még egy kicsit ez a kötetlenebb szórakozás és egy kicsit az együtt gondolkodás, együttműködést erősíti a térzene. A csocsóasztal szintén egy olyan játékforma, ami különböző iskolákból jövő gyerekeket összehozza. Egy lehetőség a kommunikációra, az ismerkedésre, és egy harmadik állomásként pedig a kis teremben egy erőszak bullyinggal, erőszakmentességgel és az erőszak veszélyeire fölhívó kisfilmet vetítünk le a gyerekeknek, és ezt követően pedig interaktív módon feldolgozzuk ezt a kisfilmet. Egy csoportfoglalkozás már ebben a témában lezajlott, és pont egy olyan iskola tanulói vettek ezen részt, akik napi szinten küzdenek ezekkel a problémákkal, és nagyobb odafigyelést igényelnek ezek a diákok, tanulók. Őtőlük már tavalyi év kapcsán, a programunk kapcsán ezen a napon nagyon pozitív visszajelzést kaptunk arra vonatkozóan, hogy ők úgy érzik, hogy elindult a gyerekekben egy kis változás. Most is nagyon aktívak voltak a csoportfoglalkozás során, tehát élmény volt hallgatni, hogy igen, az őket ért bántások, az ő általuk megtörtént bántások kapcsán elmondták az érzéseiket, és visszapörgették az időt, hogy mit tennének másként, hogyha egy új tiszta lapot kaphatnának ezzel kapcsolatosan. Tehát én azt gondolom, hogy van értelme ezeknek a programoknak, lehetőségeknek, mert ha ma ismét elültettünk egy kis morzsát az ő fejecskéjükben is, akkor lehet, hogy egy problémamentesebb, erőszakmentesebb környezetben, családi háttérben tudnak ők is majd hazatérni, hisz a változás tőlük ered, és a változást csak mi magunk tudjuk megtenni a pozitív irányba. Akkor talán a környezet is változik. És hát a 11 órakor az erőszakmentesség szimbólumát képező piros lap fölmutatása, ami szintén azt gondolom, hogy már elmondhatjuk, hogy hagyomány lesz a mi életünkben, hisz tavalyi év során a Kamasz Fesztivál, a Ne bántsátok egymás kampány keretében már ez egyszer megtörtént, és most 11 órakor ismét megtörtént, és szeretném, hogyha ennek hagyománya lenne, hisz itt ismét sok gyerek, sok környezetből jött gyerek együtt, ugyanazért a célra, közös erővel összefogva mutatja föl az erőszakmentesség szimbólumát képező piros lapot.
1: Nagy Csilla, a Paksi Kistérségi Szociális Központ munkatársa, a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum titkára és Páfi Kati kolléganőm beszélgetését hallhattátok az Erőszakmentesség Világnapja alkalmából, és Hüfner Ákos, az ESZIG gazdaság és menedzsment szakon tanuló végzős diákja fotózni érkezett az Erőszakmentesség Világnapjára. A következő fél percben most őt hallhatjátok.
4: Az ESZI-be jöttem fotózni. Engem szerintem a gyerekek hozzáállása fogott meg legjobban ezen a napon, hogy mennyire boldogan álltak hozzá a feladatokhoz, a programokhoz. Még ami tetszett nekem, azok a extázis szemüveg.
2: Milyen érzésed volt itt a szemüvegek használata közben?
4: Kicsit szédültnek éreztem magam, de élveztem. Még ezeken kívül kitöltöttünk egy bullying totót is, ami mindenki számára kitölthető, egyszerű kis kvíz volt, és cserébe kaptunk édességet, aminek mindenki nagyon örült.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: De jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számokat.
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által indított fejlesztési kezdeményezésekben, közölte Cserp Palkovics András, a szervezet elnöke az MTI beszámolója szerint. A kezdeményezés célja a vidéki nagyvárosok gazdasági és infrastrukturális szerepének további erősítése, valamint a helyi fejlesztési projektek hatékonyabb összehangolása a nemzeti stratégiai célokkal. Cserp Palkovics András kiemelte, a szövetség konstruktív partnerként kíván együttműködni a kabinettel a városi életminőség javítását és a fenntartható növekedés szolgáló programok kidolgozásában és megvalósításában. A Paksi Ökomunkacsoport Alapítvány Szeresd, Óvd és Véd címmel 29. alkalommal rendez környezetvédelmi vetélkedőt felnőttek részére. A mostani eseményen a résztvevők a Dunakanyar épített és természeti értékeiről adhatnak számot tudásukról, illetve mélyíthetik meglévő ismereteiket. A vetélkedő november 18-án délután 5 órakor lesz a Csengei Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. A szervezők 4 fős csapatok jelentkezését várják csapatnévvel és rövid bemutatkozással együtt az ökoalapítvány@gmail.com e-mail címre november 12-éig. A díjazás természetesen nem marad el, mivel a nyertesek értékes jutalomban részesülnek majd. Letartóztatták azt a 47 éves szekszárdi férfit, aki társával együtt sorozatosan követett el lopásokat a megyében, tájékoztatott a Tolna megyei rendőrfőkapitányság. A páros először egy helyi trafikból, majd főként drogériákból tulajdonított el parfümöket és egyéb termékeket. Miután a 45 éves női társát a bíróság korábban már letartóztatta, a férfi tovább folytatta a bűncselekményeket, további 7 alkalommal távozott fizetés nélkül különböző üzletekből. Legutóbb egy szupermarketből próbált kozmetikai cikkeket és macska eledelt elvinni. A korábban már elítélt férfi a 11 lopás során nagyjából 500 000 forintos kárt okozott. A rendőrök elfogták, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását. 14 közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök a hétvégén Tolna megyében, tájékoztatott a megyei rendőrfőkapitányság. Az esetek közül egy súlyos, 4 könnyű sérüléssel végződött, 9 esetben pedig anyagi kár keletkezett. Pénteken a 61-es főúton egy elalvó autós fának ütközött, Bonyhádon egy figyelmetlen sofőr ráfutásos balesetet okozott, Regőnynél pedig egy kavicson megcsúszó motoros borult árokba. Szombat este Fad közelében egy ittas kerékpáros szenvedett súlyos sérülést, amikor a szalagkorlátnak ütközött. Vasárnap Dunaföldváron történt baleset, ahol egy kanyarodó autós nem adta meg az elsőbséget egy motorosnak. A rendőrség hangsúlyozza, a balesetek többségét figyelmetlenség, az elsőbség meg nem adása és az ittasság okozta.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Az alapszakasz második fordulójában Miskolcon lépett pályára a DVTK ellen a Tarka SC Szekszárd vasárnap este. Az első félidő hektikusan alakult, az első negyedben a hazaiak, a másodikban a vendégek voltak jobbak, így minimális 2 pontos Diósgyőri vezetést mutatott az eredményjelző a félidőben. A harmadik negyedben aztán állva hagyta a Szekszárdot a DVTK, aminek köszönhetően 74-57-es győzelmet szerzett a miskolci gárda. A meccs legeredményesebb játékosa a 20 ponttal és 10 lepattal tanúval záró szekszárdi Jáni Zsófia volt. A KSC vezetőedzője Magyar Bianca lesújtónak találta a végkifejletet. Sajnos csak időszakosan nyújtottunk jó teljesítményt, támadó és védő oldalon is rosszul kosárlabdáztunk, ettől a folytatásban sokkal több kell tőlünk, nyilatkozott a Szekszárdi NB1-es klubvezető edzője.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm slágereihez és az élesztőhöz. Paksfm. Összeköt.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Geszti Péter dalával kívánok mindenkinek szép reggelt, szép napot és minden jót. 2026-ból szóltam, mindenki legyen rohadt gazdag itt az élesztőben, a Paks FM reggeli ébresztő műsorában. A folytatásban pedig, mivel ma már volt szó egy október másodikai programról, most egy másik programot hozok, ami szintén október 2-án történt, ez pedig nem más, mint a zenevilágnapi ünnepség, ahol ezúttal paksi zenészek álltak össze, illetve Nyitrai Gergő és a Paksi Városi Vegyeskar is fellépett a Csengely Dénes Kulturális Központban ebből az alkalomból rendezett ünnepségen. És volt egy különlegesség, mondhatjuk zenei különlegesség is az eseményen, ugyanis Takács József Jozsi, paksi származású gitáros, Bach D-moll tokáta és fúga című művét dolgozta fel, három gitára és egy basszusgitára, és ezt adták elő a fiúk a zene világnapja alkalmából rendezett rendezvény végén. Szenzációsan szólt, nagyon jó volt az egész, tényleg a körítés is és minden, úgyhogy egy picit utána Jozsival beszélgettem, és kifaggattam arról, hogy hogy is jött maga az ötlet, hogy Johann Sebastian Bachnak ezt az igencsak ismert művét dolgozzák föl, ráadásul egy kicsit ilyen metálosabb, rockosabb formában. Úgyhogy a következő percekben Takács József Jozsi mesél nektek erről a projektről, és arról, hogy hogyan is kikkel vitték színpadra ezt a fantasztikus produkciót.
2: Ez úgy indult, hogy hát már szerintem nagyjából másfél évvel ezelőtt felmerült a dolog, hasonlóan azt hiszem a tavalyi zenevilágnapjával kapcsolatban. Ő Zalán ötlete volt egyébként. Az interneten kering egy olyan felvétel, ahol azt hiszem egy olasz gitárzenekar, ahol vannak kb. 20-an benne. Ők valamilyen formátumban feldolgozták, és akkor Zalának eszébe jutott, hogy ezt valahogy meg kéne így csinálni. És ez igazából az idei évben élesedett úgy, hogy most merült fel az, hogy időnk is van elég rá, és akkor végül is január közepén körülbelül nekiálltam meghallgatni, hogy mégis miről van szó. Így próbáltam elképzelni, hogy mit tudunk összehozni, mert hogy azt nagyjából az elején már láttam, hogy ez a 20 gitáros performance az nem biztos, hogy összehozható, de hogy azért mégiscsak valamilyen módon össze kéne rakni. És akkor gondolkodtam, úgy voltam vele, hogy egy 3-4 szólamot fő gitárból össze lehet hozni, plusz egy basszusgitár, ugye az a mély tartomány, és igazából, hogyha ugye nem az van, hogy sok gitáros, hanem viszonylag kevés gitáros, akkor viszont tök jó lenne dobbal együtt megcsinálni, és akkor végül is így alakult ki az elképzelés, hogy akkor egy ilyen 3 gitáros, basszusgitáros dobos felállásban csináljuk meg. És aztán akkor elkezdtem ugye impulzusokat gyűjteni az internetről is részben, tehát nem egyedülálló ez a ilyen értelemben a feldolgozás, tehát már hasonló módon, tehát ilyen rockosabb, metálosabb vonalba már csinálták meg, de itt aztán én arra törekedtem, hogy az eredeti műnek a tempó ingadozásai is be legyenek komponálva az egészbe azzal együtt, hogy mi dobbal csináljuk a dolgot. És akkor így nekiálltam megkeresni azt egyébként a Walt Disneynek van egy, azt hiszem, 1950-es felvétele egy szimfonikus zenekarral, ahol a tokáta is fúgát játsszák, és igazából azt tetszett nekem a legjobban. Tempóban is, meg egyáltalán a szólamok kiosztásában. Ugye ez egy csomószor előfordul orgonán, és igazából azzal nem tudtam annyira azonosulni, viszont a szimfonikus zenekaros megoldással azzal egyből el tudtam képzelni, hogy na akkor mi lesz basszusgitárban, mi lesz gitárban. És akkor nekiálltam leszedegetni a szólamokat. Ugye a főszólamban az volt a szerencse, hogy egyébként gitárosok már ugye foglalkoztak vele az interneten, úgyhogy a fő motívumokat, azokat gyakorlatilag már úgy meg tudtam szerezni, és aztán a többi szólamot, ahogy kanyarodnak össze-vissza, azt meg végül is aztán hallás után az eredeti műből leszedegettem. És aztán végül is ugye a másik része volt a dolognak, hogy na, de akkor kikkel csináljuk meg. És akkor végül is Fér Zolival, ugye ő a dobos barátunk, ő vele hát nagyjából 20 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, mikor játszottunk utoljára bármit is, és ő ugrott be, hogy ha már ilyen paksi vonatkozásban csinálunk valamit, akkor tök jó lenne, hogyha ez egy fórum lenne arra, hogy akkor találkozzunk, zenéljünk egy kicsit. Lisztmájer Ádám barátom, a basszusgitáron játszott, ővel ugye az elmúlt időszakban is volt a közös zenekarink, Live Life Hard, illetve itt a paksi ilyen ad-hoc rendezvényeken már játszottunk együtt, és aztán Barta Balázs, én őt nem ismertem korábban, csak mindenki mondta, hogy ő nagyon jó jazzgitáros, minden, mondom, jó, akkor igazából vele mindenképpen tudunk dolgozni, és Tóth Péter volt a másik, akiről szintén elnézést, akiről tudtam, hogy jól gitározik, de én magam nem ismertem korábban. És aztán még páran fölmerültek, de aztán úgy voltam vele, hogy egyrészt azon is múlott, hogy kinek mennyi ideje van ezzel foglalkozni, mert azért ez egy nagy memorizálandó tétel, és hát nyilván a kivitelezés is olyan, hogy azért tehát sokat kell vele foglalkozni. Úgyhogy végül is ennek a keresztmetszetéből állt össze, hogy aki meg tudja csinálni esetleg, ideje és kedve is van hozzá. És akkor ebből szűrődött végül is úgy le, hogy akkor Barta Balázs, Tóth Péter, Lisztmájer Ádám, Fér Zoli és magam csináltuk ezt meg. Aztán az év folyamán gyakorlatilag egy 5-6 próbát terveztünk meg, részben Budapesten, részben itt a műfáznak a próbatermében, és hát az a szerencsés helyzet állt elő, hogy végül is összeállt a mai estére ez a dolog.
1: Valóban szerencsés, hogy összeállt péntek estére ez a produkció. Kár lett volna kihagyni, úgyhogy ha esetleg nem voltatok ott, akkor egy picit bánhatjátok is, de legközelebb, hogyha ilyen paksi zenészekből álló produkciót hoz össze a Csengely Dénes Kulturális Központ, akkor gyertek el, és hallgassátok meg őket, szenzációs zenészeink vannak ugyanis. A folytatásban ismét zene következik, és majd a zenék után még visszatérek, és elmondom, hogy milyen időre számíthatok, illetve mi a helyzet.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Hú, ez a dal, ez nem egy mai darab, 1991-ből szólt, a Gazdátlan Gitár az MHV zenekartól. Aki nem ismerni őket, ők egy magyar rock együttes, és egyébként Menyhárti János, Homonyik Sándor és Vikidál Gyula alkották. A 90-es években több lemezük is kijött, és általában ilyen tényleg rockos számokat játszottak. Nekem ez az egyik kedvencem tőlük. És a folytatásban pedig akkor, ahogy ezt ígértem, mindjárt az időjárásra is kitérünk, de előtte azt elmondanám, hogy a mai napon, október 6-án, az aradi vértanúk napján bizony Brunók és Renáták ünneplik a névnapjukat, úgyhogy ha valaki esetleg ismer Brunót vagy Renátát, akkor ne felejtsétek el felköszönteni, és mindenképpen egy kedves szóval emlékezzetek meg róluk. Nos, akkor nézzük, hogy milyen időjárás várható a mai napon. Odakint 8 fokot mutat jelenleg a stúdió hőmérő, hűvös van, úgyhogy ha még nem léptetek ki a lakásból, akkor mindenképpen azt javaslom, hogy rétegesen öltözzetek fel, mert reggel még hideg vagy hűvös van, délután viszont vénasszonyok nyara lesz. Ma sok napsütés várható az időkép előrejelzése.

Szerint csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt, esőre ezen a napon sem számíthatunk, gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, délutánra akár 25 fokig is felmehet a hőmérő higanyszála. Szerdán, azaz holnap, még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék sem kizárt. Többfelé megélénkül a Dunántúlon, az északi és északnyugati tájain megerősödik a déli-délkeleti szél, a minimumok 0-11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mérhetünk, tehát továbbra is folytatódik a vénasszonyok nyara. Egyébként csütörtökön, illetve pénteken, mondhatjuk, hogy inkább pénteken érkezik majd egy hideg front, ahol visszaesik egy kicsit a hőmérséklet, és csütörtökön jelez egy kis esőt, így előre jelenállás szerint az időkép előrejelzése, addig viszont szép napos időre számíthatunk. Na hát akkor nézzünk rá, hogy mi a helyzet az utakon, hiszen erre is tettem ígéretet, balesetről nem tudok beszámolni szerencsére. Viszont nézzük meg, milyen útépítéseink vannak folyamatban, amik általában befolyásolni szokták azért valamelyest a közlekedést. Például az M6-os autópályán hídkarbantartás miatt lezárták az Ivándárda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon, a 142-es és a 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték át a járműveket, ahol irányonként egy-egy sáv járható, és a Pécsvárad-Vémén csomópont közelében a 171-es és a 172-es kilométer között aszfaltoznak, a főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket, tehát aki esetleg Pécs felé tart, majd onnan haza, az ezekre mindenképpen számítson az M6-os autópályán. Aztán a 6-os főúton Bacs keleti határában a vasúti átjárón dolgoznak, vasárnap estig egy közeli mellékútra terelik a forgalmat, és a Duna túlpartján pedig az 51-es főúton az útmenti növényzetet vágják vissza, árkot és patkát tesznek rendbe, a Kalocsán átvezető szakaszon a 116-os és a 120-as kilométer között az aktuális munkaterületnél reggel 7-től délután 4-ig jelzőrök irányítják a forgalmat, és végül, de nem utolsó sorban az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között burkolatfelújítási munkákat végeznek, a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon a félútpályát lezárták, napközben mind a két irányban torlódásokra kell készülni. Vezessetek óvatosan, és vigyázzatok magatokra és másokra is, de vezetés közben mindenképpen hallgassátok a Paks FM-et.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Folytatódnak az egyeztetések a kamatstopról a pénzügyminisztérium és a Magyar Bankszövetség között, tájékoztatott a szaktárca az MTI beszámolója szerint. A tárgyalások fókuszában a lakossági és KKV hitelkamatokat érintő védelmi intézkedések kivezetésének ütemezése, valamint a bankrendszer stabilitásának megőrzése áll. A pénzügyminisztérium kiemelte, a kormány célja a családok és a kisvállalkozások pénzügyi biztonságának garantálása, miközben a bankszövetséggel közösen dolgoznak a piac hitelezés fenntartható és kiszámítható mederbe terelésén. Még mindig kiemelkedően magas a szabadtéri tüzek száma az országban, figyelmeztet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MTI beszámolója szerint. A hatóság tájékoztatása alapján az őszi kerti munkák és a száraz időjárás miatt az elmúlt időszakban ismét megnövekedett az avartüzek és a vegetáció tüzek száma, amelyeket a legtöbb esetben a gondatlanság vagy a szakszerűtlen égetés okoz. A katasztrófa védelem emlékeztet, avar és kerti hulladékot égetni csak ott szabad, ahol azt az önkormányzati rendelet kifejezetten megengedi, a tüzet pedig egyetlen pillanatra sem szabad felügyelet nélkül hagyni. A Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Rendőrkapitányság együtt egy biztonságosabb jövőért címmel rendezett október 2-án egy olyan programot fiataloknak, melyen kipróbálhatták a részeg szemüveget, a bullying totót töltötték ki, és interaktív beszélgetésen vettek részt az erőszakmentes élet lehetőségeiről, illetve arról, hogy a művészeti alkotások, valamint a zene hogyan válhatnak pozitív alternatívává. Az iskolai bántalmazás ellen is demonstráltak a gyerekek azzal, hogy a közös kiállást jelképező piros lapot együtt magasba emelték. A rendezvényen Nagy Csilla, a Paksi Kistérségi Szociális Központ munkatársa, a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum titkára nyilatkozott rádiónknak.
2: Ezt a rendezvényt immár másodjára próbáljuk szintén a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum az önkormányzat segítségével és a Paksi Városi Rendőrkapitányság közreműködésével megvalósítani. Ezen a napon olyan programokat próbáltunk idevarázsolni a gyerekek részére, ami az összefogásról, az együttműködésről, az egymás odafigyelésről szól. Lehetőségük van kreatív sarokban alkotni, a bullyinggal, az erőszakmentességgel, az empátiával és a szeretettel összefüggően olyan alkotásokat vethetnek papírra, ami a mai nappal esetleg gondolatébresztőként fölmerül bennük. Rendőrség jóvoltából prevenciós bűnmegelőzési feladatokat végezhetnek a gyerekek. Részeg szemüveg, alkohol szemüveg, szimulációs szemüvegek kipróbálása, totó kitöltése, az együtt gondolkodás, együttműködést erősíti a térzene. A csocsóasztal szintén egy olyan játékforma, ami különböző iskolákból jövő gyerekeket összehozza. Egy harmadik állomásként pedig a kis teremben egy bullyinggal, erőszakmentességgel és az erőszak veszélyeire fölhívó kisfilmet vetítünk le a gyerekeknek, és ezt követően pedig interaktív módon feldolgozzuk.
1: Hüfner Ákos, az ESZI gazdaság és menedzsment szakon tanuló végzős diákja fotózni érkezett az erőszakmentesség világnapjára.
3: Az ESZI-be jöttem fotózni. Engem szerintem a gyerekek hozzáállása fogott meg legjobban ezen a napon, hogy mennyire boldogan álltak hozzá a feladatokhoz, a programokhoz. Még ami tetszett nekem, azok a extra szemüveg.
4: Milyen érzésed volt itt a szemüvegek használata közben?
3: Kicsit szédültnek éreztem magam, de élveztem. Még ezeken kívül kitöltöttünk egy bullying totót is, ami mindenki számára kitölthető egyszerű kis kvíz volt, és cserébe kaptunk édességet, aminek mindenki nagyon örült.
1: Az erőszakmentesség világnapján a Dunaföldvári Asztakeservit Értékőre Egyesület által újrahasznosítható hulladékból készített vizahal is bemutatásra került, melyet a gyerekek közösen feldíszítettek.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 36 perckor folytatódik az élesztő, és a stúdióban pedig Rostani Katona Katalina Paksi Sportegyesület munkatársa, akivel a merrák elleni küzdelemről fogok beszélgetni, ugyanis ennek jegyében a PSS sétát szervez október 10-én. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: No, hát akkor kezdjük onnan, hogy honnan jött a közös séta, amerre kelleni küzdelemért ellen ötlete, és miért tartottátok fontosnak, hogy Pakson is legyen ilyen esemény?
2: Maga a Paksi Sport Egyesület, mondhatni azt, hogy minden évben, októberben valami gyalogos sétát, gyalogos túrát szervezett. Ugye egyrészt azért, mert hogy az Aktív Magyarország is erre mindig felhívja a figyelmet, tehát hogy október a világgyalogló hónappá is nyilvánították tulajdonképpen ezt a hónapot, és ez így minden évben valamerre mentünk egy kisebb-nagyobb túrákkal. És az idén merült fel bennem a gondolat, hogy ezt a sétát összekötni egy olyan eseménnyel, ami azt gondolom, hogy mindannyiunknak a körében valamilyen formában megjelenik. Ha csak arra gondolok, hogy ugye mi nők egy idő után már ugye a merrák szűrésen, emlőszűrésen ugye részt veszünk, illetve ajánlatos részt venni ezeken a szűréseken, és igazából ennek az apropójában merült fel bennem a gondolat, hogy akkor ezt még inkább erősítsük meg, hogy igenis vannak ezek, igenis menjünk el, és ne hanyagoljuk el magunkat.
1: Sőt, egyébként sajnos tudok olyan sajnálatos esetről Pakson, itt a környéken, hogy férfiaknál is ez a betegség, a merrák, az felütötte a fejét, és sajnos ennek áldozatai is vannak, úgyhogy nem is csak annyira a nőkre, specifikusan a nőkre vonatkozik ez a probléma, de azért zömében nyilván a nők a nagyobb számban érintettek. Mi a rendezvény legfontosabb célja? A figyelemfelhívás, a megelőzés népszerűsítése, vagy inkább a közösség összefogása?
2: Én azt gondolom, hogy ez így mind a három, mondhatjuk. Tehát a közösség összefogása, ugye ez egy közös sétával, akkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem vagyunk egyedül, senkit nem hagyunk úgymond magunk mögött, hát illetve az, hogy a megelőzés, tehát a szűrésekre való felhívás.
1: És miért éppen október egyébként? Ez régen, amikor ezt kitaláltátok magát, ezt a sétát, akkor miért pont októberre tettétek?
2: Hát egyrészt ugye már, hogy maga a gyaloglásnak ugye a hónapja ugye az október, tehát hogy ebből az apropóból, illetve ugye világszerte is, mert ugye októberben ugye a merrák elleni küzdelemnek a hónapja, és ha körbenézünk az országban, számos helyen vannak olyan rendezvények, olyan megmozdulások, amik ehhez kapcsolódóan lennek, akár csak, hogyha itt gondolok a különböző egyesületekre, akár a merrák egyesületre, ők is ugye országos szint nagyon sok helyen szerveznek most ebbe a hónapban különböző rendezvényeket, amikre ugye felhívják is a figyelmet, szintén ők is ugye a megelőzésre.
1: Ugye a plakátotokon, amit mi is megosztottunk a Paks FM Facebook oldalán, szerepel a Paksi Sportegyesület, a Paksi FC és az Egészségfejlesztési Iroda logója. Ez a három szervezet hogyan kapcsolódik össze ebben a programban?
2: Hát az Egészségfejlesztési Iroda, azt gondolom, hogy evidens, hogy ők ebben meghívtuk őket, mint partnerként erre a rendezvényre, hiszen nekik is a cél az, hogy megelőzés. És ebből jött a gondolat, hogy akkor ezt a sétát ezt közösen végezzük. Ők is fognak majd hozni szórólapokat, amikkel ugye felhívjuk a figyelmet. Tudomásom szerint novemberben fog majd érkezni ez a mozgó buszkamion, ahol a merrák szűrést, tehát a mammográfiát fogják majd végezni, és akkor ennek lesz egy szóróanyaga, de maga az a beszélgetés, tehát hogy ők is biztos, hogy tudnak majd tanácsokat adni, ki mire figyeljen oda, és nem is gondolja az ember, de saját magunkat is, önmagunkat is tudjuk vizsgálni, és ennek is megvannak a bizonyos mozdulatai.
1: És ezt hogy kell elképzelni, hogy a kiinduló pontnál ott lesz mondjuk egy stand, és ők ott akár tájékoztatást nyújtanak, vagy sétálnak együtt a sétálókkal, és közben beszélgetnek?
2: Sétálunk együtt, tehát onnan indulunk a gyógyászati központtól, és akkor sétálunk együtt, és ugye a cél tulajdonképpen ezzel a alig rövid 2 kilométeres távval az Erzsébet nagyszálloda előtti területhez fogunk majd érkezni.
1: Azt miért tartottátok fontosnak, hogy rózsaszínben érkezzenek, vagy majd rózsaszínben érkezzenek a sétálók?
2: Hát mert maga ez a rendezvénynek is ugye a színe, tehát a merrák elleni küzdelemnek ugye a pink szín ugye az összetartozást, illetve a figyelemfelhívást szimbolizálja ugye maga ezzel a rózsaszínnel, és ezért gondoltuk azt, hogy nem csak ezekkel az kis apró merre tűzhető szalagokkal fogjuk felhívni, hanem aki csak tudja, az akkor érkezzen rózsaszínbe, hiszen az azért még jobban fel tudjuk hívni erre a figyelmet.
1: Kiknek szól a rendezvény? Ugye a rózsaszín színről nyilván sokan arra gondolnának, hogy csak nőknek, de azért gondolom nem csak nőkre számítotok.
2: Nem, sőt, egyáltalán nem. Én azt gondolom, hogy ebbe a férjeknek és a partnereknek is ugyanolyan szerepük van, hiszen ők is ugyanúgy tudnak bennünket, nőket megerősíteni abban, hogy mennyire fontos az, hogy mi nők elmenjünk a különböző szűrővizsgálatokra.
1: De hogy tapasztalod az ismeretségi körödben a nők mennyire járnak ezekre a vizsgálatokra általában véve? Szóval az van-e mögött a gondolat mögött, amit te kitaláltál, hogy akkor kössük össze a kettőt, hogy azt látod, hogy félnek elmenni, és ezért szeretnéd arra ösztönözni őket, hogy menjenek minél többen, vagy pedig azért pozitív tapasztalatod van-e tekintetben a saját környezetedben?
2: Hát ez elég megosztós, én azt gondolom, hogy van egy bizonyos korosztály, amikor azt mondja, hogy főleg talán így a fiatalok, tehát ez a 45-50 év korosztály, amikor azt mondja, hogy igen, én még elmegyek, és így az idő múlásával ez így szépen így elmegy. Egyrészt ugye már nem kötelező, és akkor, ha nem kapok behívót, akkor nem megyek, mert nem kötelező.
1: Uh-huh. Igen, sajnos ez probléma, pedig tényleg az van, hogy a szűrések azok életet menthetnek, ha időben megtalálnak valamilyen problémát, diagnosztizálják. Oké, még akkor gyorsan annyit, mert hogy nagyjából másfél percünk maradt hátra, hogy akkor mi a rendezvénynek a legfontosabb üzenete, és mondjuk el még egyszer akkor a hallgatóink kedvéért, hogy mikor indul ez, vagy mikor lesz a rendezvény, hány órakor indul és honnan.
2: Jó, tehát igazából a lakosságot egy közös sétára hívjuk a merrák elleni küzdelemnek tulajdonképpen a felhívására, arra, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy mennyire fontos a szűrések, hiszen ezzel életeket tudunk menteni. Maga a séta az október 10-én 10 órakor indul a gyógyászati központtól, és az Erzsébet nagyszállóig fogunk érni, tehát végig a városon fogunk sétálni. És azt azért még el szeretném mondani, hogy akik ezen a sétán részt vesznek, és itt kapcsolódik be a Paksi Futball Klub Kft., nem ér véget az esemény, hiszen aznap este 19:30-kor az MTK Budapestet fogadja a Paksi Futball Klub Kft., és a hazai pályán, akik érkeznek erre a rendezvényünkre, tehát magára a sétára, ők egy tiszteletjegyet kapnak az aznap esti mérkőzésre, és itt szintén felhívnám, hogy aki csak teheti, az jöjjön el, és töltsük meg a lelátót rózsaszínnel.
1: Ez nagyon menő, ez tök jó. Nagyon szépen köszönöm Rostani Katona Katalinnak, hogy mindezt elmondtad, és akkor reméljük, hogy sok-sok paksi fog csatlakozni ehhez a sétához október 10-én.
2: Reméljük, és köszönöm szépen.
1: Most egy kis zenével folytatjuk, és a zenék után Robi hamarosan hozza nektek a híreket.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: tegyél.
1: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Taks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Jelentős gazdasági károkat okoz a közterületi reklámpiacon jelenlévő szabályozási bizonytalanság, hívja fel a figyelmet a Magyar Reklámszövetség az MTI beszámolója szerint. A szakmai szervezet állásfoglalása szerint a jogszabályi környezet kiszámíthatatlansága megnehezíti a piaci szereplők hosszú távú tervezését és a beruházások megvalósítását. A Reklámszövetség kiemelte, a közterületi reklámok meghatározó szerepet töltenek be a hazai gazdasági körfolyamatokban, ezért a szektor tartható működéséhez és a döntéshozatal elősegítéséhez átlátható, egyértelmű és stabil szabályozásra van szükség. A Paksi Ökomunkacsoport Alapítvány Szeresd, Óvd és Véd címmel 29. alkalommal rendez környezetvédelmi vetélkedőt felnőttek részére. A mostani eseményen a résztvevők a Dunakanyar épített és természeti értékeiről adhatnak számot tudásukról, illetve mélyíthetik meglévő ismereteiket. A vetélkedő november 18-án délután 5 órakor lesz a Csengei Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. A szervezők 4 fős csapatok jelentkezését várják csapatnévvel és rövid bemutatkozással együtt az ökoalapítvány@gmail.com e-mail címre november 12-éig. A díjazás természetesen nem marad el, mivel a nyertesek értékes jutalomban részesülnek majd. Letartóztatták azt a 47 éves szekszárdi férfit, aki társával együtt sorozatosan követett el lopásokat a megyében, tájékoztatott a Tolna megyei rendőrfőkapitányság. A páros először egy helyi trafikból, majd főként drogériákból tulajdonított el parfümöket és egyéb termékeket. Miután a 45 éves női társát a bíróság korábban már letartóztatta, a férfi tovább folytatta a bűncselekményeket, további 7 alkalommal távozott fizetés nélkül különböző üzletekből. Legutóbb egy szupermarketből próbált kozmetikai cikkeket és macskaeledelt elvinni. A korábban már elítélt férfi a 11 lopás során nagyjából 500 000 forintos kárt okozott. A rendőrök elfogták, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását. 14 közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök a hétvégén Tolna megyében, tájékoztatott a megyei rendőrfőkapitányság. Az esetek közül egy súlyos, 4 könnyű sérüléssel végződött, 9 esetben pedig anyagi kár keletkezett. Pénteken a 61-es főúton egy elalvó autós fának ütközött, Bonyhádon egy figyelmetlen sofőr ráfutásos balesetet okozott, Regőnynél pedig egy kavicson megcsúszó motoros borult árokba. Szombat este Fad közelében egy ittas kerékpáros szenvedett súlyos sérülést, amikor a szalagkorlátnak ütközött. Vasárnap Dunaföldváron történt baleset, ahol egy kanyarodó autós nem adta meg az elsőbséget egy motorosnak. A rendőrség hangsúlyozza, a balesetek többségét figyelmetlenség, az elsőbség meg nem adása és az ittasság okozta.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Az alapszakasz második fordulójában Miskolcon lépett pályára a DVTK ellen a Tarka SC Szekszárd vasárnap este. Az első félidő hektikusan alakult, az első negyedben a hazaiak, a másodikban a vendégek voltak jobbak, így minimális 2 pontos Diósgyőri vezetést mutatott az eredményjelző a félidőben. A harmadik negyedben aztán állva hagyta a Szekszárdot a DVTK, aminek köszönhetően 74-57-es győzelmet szerzett a miskolci gárda. A meccs legeredményesebb játékosa a 20 ponttal és 10 lepattal Tanóval záró szekszárdi Jáni Zsófia volt. A KSC vezetőedzője Magyar Bianca lesújtónak találta a végkifejletet. Sajnos csak időszakosan nyújtottunk jó teljesítményt, támadó és védő oldalon is rosszul kosárlabdáztunk, ettől a folytatásban sokkal több kell tőlünk, nyilatkozott a szekszárdi NB1-es klub vezetőedzője.
1: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 6 perckor folytatódik az Élesztő, méghozzá fontos témákról lesz szó. Itt van velem a stúdióban Borbás László, a Paksi Kistérségi Szociális Központ vezetője. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: És munkatársa Fodor Melinda. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok én is!
1: Több fontos témáról is lesz szó, de kezdjük akkor a hajléktalan ellátással, illetve a hajléktalanokkal való foglalkozással, ugyanis beköszöntött a hideg, ma is ugye reggel már 7 fokot mutatott a hajnalban a stúdió hőmérőnk, úgyhogy nyilván ez fokozott odafigyelést igényel azok számára, vagy azok irányába, akik az utcán élnek. Laci, kezdjük akkor veled, hogy hogyan tudunk például jól segíteni nektek abban mi, lakosok, hogy a hajléktalan ellátást minél hatékonyabban tudjátok ti is végezni?
2: Köszönöm, ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy általánosságban a tél közelettével a hajléktalan ellátások mindig a célkeresztbe kerülnek, és a segítő tevékenységről beszélgethetünk, akár a professzionális, tehát aki szakmaszerűen űzi, akár az önkéntes segítségről, és a lakossági, laikus segítség az viszonylag kevésszer kerül szóba, úgyhogy köszönöm szépen. Hát én azt látom, hogy a legfontosabb talán, hogyha a jelzőrendszer erősítése, az biztos, hogy egy nagyon fontos lába a rendszernek, és ebben a lakosságnak elévülhetetlen érdemei lehetnek, mivel nem lehet mindenhol az a szakember, aki a hajléktalanokkal foglalkozik, úgyhogy talán én azt emelném ki, hogyha valaki segíteni akar, és lát ilyen élethelyzetben élő embert, akkor, és úgy látja, hogy segítségre szorul, problémája van, akkor vagy ő maga szólítja meg, és értékeli azt a helyzetet, vagy próbál segíteni, vagy az ezzel foglalkozó szervezeteknek jelez. Első mindenféleképpen, hogyha probléma van, akkor a rendőrség a 112-es telefonszám, amit lehet hívni. Mi szociális szakemberek a dispatcher szolgálatot szoktuk emellett kiemelni. Pécsen működik a regionális dispatcher szolgálatunk, ami azt jelenti, hogy egy nyilvántartási rendszerben a férőhelyek, szolgáltatások össze vannak gyűjtve, és hogyha befut egy jelzés, hogy egy hajléktalannal találkoztak valahol, akkor a dispatcher meg tudja mondani, hogy hol van a legközelebbi szakember, aki segítséget tud nyújtani, vagy a legközelebbi olyan szolgáltató, ahol el tud helyezkedni, ahol ellátást tud igénybe venni. Különben Pakson azt mi is többször látjuk, hogy a lakosság segíteni akar, nem csak a hajléktalanoknak, mindenkinek óriási az adományozó, segítő szándék a paksi lakosokban. Csak ezzel én szociális szakemberként azt látom, hogy van, amikor az ellenkező hatást érjük el. Tehát azért azt is tudnunk kell, hogy amikor adunk, akkor annak egyfajta olyan másodlagos hatása is van, hogy azt az élethelyzetet elmélyíti, ebben erősíti meg, hogy ebben a formában tud segítséghez jutni. Mire gondolok? Én magam is láttam például, hogy a Stella előtt a padokra kihelyeztek élelmiszert. Most akkor az egyértelmű, hogy oda kihelyezünk élelmiszert a padokra, akkor oda fog menni az a hajléktalan, aki ezt szeretné használni, tudja, hogy itt ilyen segítségre szorul. Ezt én nem javasolnám. Ez nem egy legmegfelelőbb módja a segítségnyújtásnak, vagy olyan szervezetet keresünk, aki át tudja adni ezeket az adományokat, vagy közvetlenül keressük meg azt, aki hajléktalan, és ez is külön megjön egy beszélgetés, hogy ki az a hajléktalan, kit gondolunk mi hajléktalannak, vagy csak olyan életvitelt folytat a közterületen, amire azt gondoljuk, hogy hajléktalan, de különben neki van lakása, tud hova hazamenni. Ezt be is zárom. Tehát, hogyha adni akarunk, akkor vagy közvetlenül annak a személynek adjunk, akinek segíteni akarunk, vagy valamely szervezetet keressük meg, aki tud segítséget nyújtani, és még egy záró gondolat ehhez, azért azt se felejtsük el, hogy Pakson az önkormányzat támogatásával olyan hajléktalan ellátó rendszer működik, ami önként vállalt, sőt, ebben tényleg a közeljövőben már komoly előrelépést látunk, mert a nappali melegedő mellett az éjjeli menedékhely is már itt van a közeljövőben, amikor meg tud nyitni.
1: Csak azok kedvéért, azok hallgatók kedvéért, akikben most így felmerült a kérdés, hogy de hát miért baj az, hogyha én most kiteszek oda élelmiszert, és azt elviszi, akinek szüksége van rá. Azért mondjuk el, hogy gondolom, az az oka ennek, amit most te mondtál, hogy ha szakszerű segítséget kapott, tehát nektek van egy stratégiátok arra, hogy mondjuk ezeket az embereket, akik valamilyen oknál fogva a társadalomnak a perifériájára szorultak, tehát hogy visszavezessétek a társadalomba, és pont azért lenne cél, hogy összekössenek, vagy összekössenek az emberek titeket velük, hogy tudjatok róluk, hogy tudjatok tehát hosszú távon segíteni nekik.
2: Igen, köszönöm szépen, hogyha önkéntesként szeretné hozzánk jönni segíteni, akkor már és igen, ez lenne a lényege. A segített, tehát az adomány átadása, az sokszor fontosabb és nagyobb segítség, mint maga az adomány. Uh-huh. Egy eszköz lehet ahhoz, hogy igen, integráljuk a társadalomba, megoldjuk azokat a problémákkal, amikkel küzd.
1: Azt hogy látjátok ilyenkor az őszi időszak kezdetén? Most lehet, hogy egy kicsit Melindához fordulok, de természetesen Laci, te válaszolj, hogyha úgy érzed, hogy ez még mindig a te területed, hogy így az őszi időszak kezdetén, amikor bejönnek a hidegek, akkor egyébként az igénybevevők, tehát a ti szolgáltatásaitoknak, ilyen hajléktalanokhoz kötődő szolgáltatásaitoknak az igénybevétele, az megnő? Tehát megnő az igénybevevők száma?
3: Határozottan megnő.
1: Igen. Tehát a nyáron kicsit kevesebb dolgotok van ezzel, vagy ugyanúgy van dolgotok vele, de télen, vagy illetve ősszel és télen még hatványozottabb.
2: Úgy fogalmazom, a Vörös Kuda biztos találkozott már mindenki, aki a média eseményeket is követi, mert hogy általában így szokták közhírré tenni. Amikor olyan végletes időjárási körülmény van, ami a közterületen tartózkodást, a szabad ég alatt tartózkodást, a hajlék nélküliséget veszélyként hozhatja föl, na akkor kiemelten segítségre van szüksége a hajlék nélkül élőknek. Ez nyári kánikulai hőségben is lehet, meg a hideg beköszöntével is. Hogy ez milyen segítség, hogy a fedél adása jelent segítséget, élelmiszerrel, ruházattal való ellátás, az mind azoktól a viszonyoktól függ, és az egyéni kérésektől függ, amiben éppen belefutnak a munkatársaink, akik most már az utcán aktívan is próbálják fölkeresni a kint tartózkodókat. Körülbelül különben egy ilyen 14 ember, akivel most tartjuk a kapcsolatot, és akivel azért rendszeres formában fölkeressük őket a téli időszak előtt itt Pakson.
1: A 14 ember, az mondjuk így összehasonlítva más városokat, a soknak vagy kevésnek?
2: Kevésnek. Uh-huh. Pakson sok mindenben különleges a város, itt a hajléktalan ellátásban is, nem csak azért, mert hogy viszonylag kevés olyan segítségre szorulóval találkozunk, aki hajléktalanként lehet értékelni a helyzetét, de hogy maga az ellátás is, ha ehhez hozzá magas színvonalú és jelentős létszámokat tud befogadni, ha ehhez hozzáteszünk, hogy 10 fős jelenleg a nappali melegedünk, és ha már indul majd az éjjeli menedékhely, ott is hasonló létszámot tudunk ellátni, tehát ez egy jelentős aránya a hajléktalanoknak.
1: Melinda, milyen szolgáltatásokat, vagy milyen segítséget nyújtatok a hajléktalanoknak egyébként így a szociális központon keresztül?
3: Hát most, ami Laci már beszélt, hogy két kollégánk heti egy alkalommal útnak indul, és ők 2 órát azzal töltenek, hogy felkeresik Pakson azokat a helyeket, amikről egyébként bejelentés érkezik, hogy hol fordulnak meg a hajléktalanok. Úgy tudom, hogy konzerveket visznek nekik, ami nagyon fontos, hogy nem csak adnak nekik tárgyat vagy élelmet, hanem beszélgetnek velük. Ezt nagyon igénylik, tehát az a visszajelzés, hogy várják őket vissza, és elmondják, ők gyakran elmondják, hogy mire van szükségük. Például van egy hölgy, akinek MS méretű pulóverre, felsőre volt szüksége, akkor mi ezt megpróbáljuk az adományokból, de akár nagyon sok esetben mi magunk is otthon összeszedjük a kis dolgainkat, és összekészítjük a csomagokat, és átadjuk nekik. Tehát tulajdonképpen ilyen igények vannak mostanában az élelem, a ruházat, illetve már fodrász felajánlás is érkezett, tehát van egy fodrász Csata Regina Pakson, aki megnyírja hajléktalanokat igény szerint.
1: De jó, ez nagyon kedves tőle. Egyébként arra van rálátásotok, és szoktátok így vizsgálni, hogy milyen okok miatt kerültek utcára, vagy milyen háttere van annak, hogy hajléktalanná váltak ezek az emberek?
2: Természetesen.
1: Tehát és ez mi a legtipikusabb?
2: A szociális munka része. Hát ez nem csak Pakson, hanem általánosságban elmondható országosan, de nemzetközi szinten is, hogy valami olyan életesemény, amely kizökkentette, hívjuk így normál kerékvágásból azt az életet, és ennek következtében került az utcára. Akár a szerfüggőség, alkoholizmus, válás, családi tragédia állhat a hátterébe, amit valami oknál fogva nem tudott megküzdeni, és hát ezért került az utcára.
3: Uh-huh. És sok esetben értelmiségiek is vannak aha. közöttük, pedagógus.
1: Aha. Igen. Értem. Azt, amikor mondjuk látunk az utcán egy hajléktalant, akkor mi az, amire oda kell figyelni, amikor mondjuk egy ilyen bejelentési, nem kötelezettség, de hogy ahol már fontos, hogy jelentsük valakinek, akár nektek a Paksi Kistérségi Szociális Központnak, vagy akár más hatóságnak a jelenlétet, vagy a problémát, vagy, tehát hogy mi az, amire így a hideg kapcsán felhívnátok a figyelmet?
2: Hát, ugye az előbb is mondtam a fontossági sorrendben, hogy értékeljük, hogy életveszély van, akkor az erre professzionálisan reagálni tudó szervezeteket keressük, rendőrség, mentők. Ha azt gondoljuk, hogy segítségre szorul, de nem életveszélyben van, akkor pedig, ahogy említettem, a szociális központ, a diszpécser központ telefonszáma nálunk is elérhető, fönt van a Facebook oldalunkon is, amely állandóan hívható, és akkor itt tudnak a kollégák, a szociális ellátórendszer reagálni ezekre a jelzésekre.
1: Mit mondjunk, hogy szólítsuk meg? Ugye sokakban ez szerintem egy ilyen kérdés, hogy most hogy menjek oda, hogy kérdezzem meg, hogy van-e baj, nincs-e baj, tudok-e segíteni, nem tudom, nyilván ez van akinek egy egyszerű kérdés, egy egyszerű mondat, de mi az, amit a legjobban tudtok így tanácsolni, ajánlani a tekintetben?
2: Hát így, ahogy mondtad, és akkor rögtön el is dől, tehát interakció, létrejön a kapcsolat, és akkor rögtön el is dől, hogy ő ezt kívánja, bel akar, fogadja ezt, vagy elzárkózik ettől, hát erőltetni semmiképpen, nem szabad agresszívan semmiképpen, nem javaslom, hogy fellépjen bárki is. Hogyha létrejön az interakció, akkor pedig az a maga útján fog tovább haladni, föl lehet tenni ezeket a kérdéseket, hogy milyen segítségre van szüksége, egyáltalán van segítségre szüksége, lehet, hogy csak beszélgetni akar, lehet, hogy konkrétan kér valamit, azt viszont akkor értékelni kell, hogy éppen mit és mit tudunk nyújtani. Uh-huh. Nem kell feltétlenül minden helyzetbe beleállni, és nem kell feltétlenül mindig intézkedni.
1: Uh-huh. Oké. Na, hát akkor nem tudom, hogy esetleg még a hajléktalan ellátás kapcsán szeretnétek-e valamit elmondani, mert ugye említettem itt már az elején, hogy több témával készültünk, illetve több témáról lesz szó, vagy léphetünk tovább a következőre?
2: Léphetünk?
1: Biztos? Nincsen semmi. Oké. Okay. Jó, hát akkor a tanyagondnoki ellátás, ugye ez is elindult, mik a tapasztalataitok?
2: Hát ez egy teljesen új, legfrissebb szolgáltatásunk. Nekünk nagyon tetszik, és úgy látom, hogy az igénybevevőknek is. Naponta 10-15-20 szolgáltatást tud nyújtani a tanyagondnokunk ezen a külterületen élő lakosoknak. Nagyon szimpatikus a szolgáltatásban, hogy abszolút alacsony küszöbű. Még lehet azt mondani, hogy a hajléktalan ellátásnál is, ott sem sok mindent kérünk, hogy...

0: találták azt az igénybevevőt, akinél a házi segítségnyújtás lehetősége fölmerült, de ez lehetne akár egy védőnő, vagy egyéb szolgáltatás is, és nagyon széles a paletta is, hogy végleteket említsek, akár egy városi rendezvényre is be lehet hozni, hogyha akár múzeumban vagy könyvtárban is be lehetne hozni, hogyha ezen a területen élő szeretné ezt kérni a szolgáltatástól. Természetesen alapvetően elsősorban olyan szolgáltatásokat kérnek, ami nagyon fontos, nem elodázható, például egészségügyi szolgáltatás, eljutni a házi orvoshoz, de nagyon fontos a piac is, tehát ez is szerepel, hogy piacra eljutni és innen hazaszállítani. Ezeket tudnám így elsőkorban földobni, és nagyon tetszik a szolgáltatás nekem is. Amikor indultunk, bejártuk a területet, próbáltuk elérni a lakosságot személyesen is, kifejezetten élvezetes volt ezen a külterületeken fölkeresni a egyedül élő akár idős embereket, és elbeszélgetni velük, felajánlani a szolgáltatást.
1: És hogy fogadták? Pozitívan?
0: Nagyon pozitívan.
1: Tehát, hogy igénybe is veszik, hívnak titeket.
0: Igen, nem is lehet rosszat mondani róla, tehát van egy térítésmentes, az az ingyenes szolgáltatás, hogyha fölhívom, akkor ki tud hozzám jönni, és szinte valamennyi kérésből a javarészt teljesíteni is tudja ezeket.
1: Na, akkor egy picit átugrunk a programokra, hogy Melindával is tudjunk egy kicsit beszélgetni. Ugye te vagy a felelős, vagy te szervezel több programját a Paksi Kistérségi Szociális Központnak. Mi az, ami most itt előttetek áll a következő időszakban?
2: Hát most, amiben belevágtunk, az a Tini Box felhívás, ugyanis beszélgettem az óvodai és iskolai szociális segítő kollégákkal, és ott merült fel az igény, hogy iskolák jelezték, hogy vannak olyan fiatalok, akik az alapvető higiéniai termékeket nem tudják beszerezni, és ugye nagy szükségük van rá, főleg a kamaszkorban, meg még inkább. És akkor így indult ez a Tini Box csomag, a legszükségesebb higiéniai termékek gyűjtése. Főleg ugye a középiskolás korosztályra gondoltunk. Kicsit hasonlít a karácsonykor meghirdetett tükröm-tükröm, vagy aztán amikor az erőművel összeálltunk, és akkor a friss karácsony kezdeményezésre, csak itt most már a fiúkat is bevettük a körbe. Tehát mindenféle tisztasági dologra gondolunk, lehető csomagot is, és darabszámra is hozni a termékeket, tusfürdő, dezodor, sampon, balzsam, ugye a fiúknak borotvahab, borotvát nem írtuk bele, mert ugye azért az egy kicsit úgy veszélyesebb, de nyilván arra is szükség van, úgyhogy első körben ezt október 30-áig várjuk a gyűjtőpont, a Paks Kistérségi Szociális Központ, ugye az ifjúság út 4 hétköznapokon 8 és 4 óra között lehet behozni a csomagokat, ugye Tini Box, tehát ez egy doboz, de lehet ajándéktáskába is hozni, és hogy említettem már, ha valakinek ez nehézséget okoz, hogy milyen csomag legyen, akkor darabszámos termékeket is nyugodtan hozhatnak, mi majd összeállítjuk a csomagokat, tehát lehet hozni csak tusfürdőt, csak dezodort, bármit, fogkrémet, fogkefét, és eljuttatjuk a megfelelő helyekre, mert a jelzések alapján nagy igény van erre is.
1: Hát ez tényleg egy tök jó kezdeményezés, sajnos szükség van rá, de nagyon jó, hogy ezt felkaroltátok, és ezt csináljátok. Ezen kívül valami más esetleg, ami most itt...
0: Hozzáfűzhetem ezt azt a gondolatot, amit az előbb is mondtam, hogy itt is úgy érezzük, hogy maga a felkészülés, az adomány összeállítása, és a gondolkodás, hogy mit tudnék adni, az ugyanolyan hatással bír, mint az adomány átadása, meg az adomány átvétele. Tehát egy olyan közvetlen hatás mellett, ilyen közvetett hatása is van, ezért is nagyon szeretjük ezt az akciót is.
1: Igen, igen. Na, oké, akkor visszatérve, Melinda, még szerettél volna valamit most mondani?
2: Hát ezzel kapcsolatban talán ennyit, hogy akkor tényleg október 30-áig várjuk a felajánlásokat, és minél többet, hogyha lehetséges, majd próbálunk még egy kicsit úgy rápromózni mi is, hogy egyesületeket is megkeresni, hogy hát mert nagyon jól működik az, hogy a munkatársak, egy közösségek, tehát most akár a Paksefe munkatársai összeállnak, és akkor együtt hoznak felajánlásokat, tehát ez nagyon jól működött, tehát biztos, hogy jó helyre el fogjuk juttatni az a felajánlásokat. Erről ennyit szerettem volna mondani, és egy kicsit a jövőre vonatkozó, meg aztán majd, ha lehet, akkor visszatekintünk a múltba is, hogy amire készülünk majd még az a Mikulás ünnepség a gyerekeknek, azt nagyon szokták nálunk szeretni, és annak örülünk, hogy nem csak ügyfelek érkeznek hozzánk, hanem tényleg bárki jöhet, és ez nagyon fontos. Van igazi Mikulásunk, aki kimondottan a gyerekekhez, a mi vendégeinkhez érkezik, és egy kis csomaggal fogunk nekik kedveskedni, ez lesz.

0: december elején. Gondolkozunk még a Halloween, vagy ez ilyen tök faragós programra is, mert az is jól szokott működni nálunk, de a Mikulás az garantáltan
1: azt érkezni tudni, hogy érkezik. Oké, és ott is esetleg be lehet vinni nektek majd csomagokat, a Mikulás csomag, tehát hogy a lakosság ehhez hogy tud kapcsolódni?
0: Igen, szívesen fogadjuk. Egyébként nem szoktunk kapni, a Paks FM-től szoktunk kapni csoki adományt, és azt mindig beépítjük a csomagokban. Nem szoktunk kapni, de igen, ez egy nagyon jó ötlet. Tehát, hogyha bár általában inkább karácsonyra szokták behozni a csokoládét, ami Mikuláskor ugye felgyülemlik, mert a szülők néha azt mondják, hogy stopp, ennyi elég, ennyi csokit nem állt meg a gyerek már idén, és akkor szívesen odaadják, mielőtt lejár ugye az édesség szavatossága, és akkor azt mi szét tudjuk osztani, de Mikuláskor is persze szívesen fogadunk bármit. Okay. Mindig az a fontos, hogy olyat adjunk, amit mi magunk is elfogadnánk.
1: Laci, a családsegítővel kapcsolatos aktualitásokról is beszéljünk egy kicsit. Mit tudsz ennek kapcsán elmondani?
2: Hát a családsegítő szolgálat az folyamatosan találkozik, és a hajléktalanokhoz visszacsatolva a tél közeletével olyan jelzésekkel, amik az ő ellátásukra vonatkoznak. Emellett talán most, amit kiemelnék, hogy egyre több jelzés érkezik egyedül élő idős emberekkel kapcsolatban. Itt elég nehéz feladata van a szociális munkásnak, tehát földeríteni azt a létező, nem létező természetes védőhálót, ami még egy egyedül élő idős ember körül van, és tartósan olyan megoldást keresni a problémájára, amit ő is el tud fogadni. A külvilág is a legjobb megoldásnak tart, és van erre megfelelő eszköz is, akár mondjuk egy speciális bentlakásos intézmény, akár egyéb szolgáltatás nyújtása. Az Pakson egy jó lehetőség, hogy az intézményünk többfajta idősekre specializálódott szolgáltatást nyújt, akár az idősek klubját tudom mondani, a támogató szolgáltunk, ami megkönnyíti a közlekedést a fogyatékkal élőknek is, a házi segítségnyújtásunk, amely föl tudja keresni otthonában is, és tudja támogatni a minél minőségibb életvitel fenntartását. Tehát ez egy nagy közös feladat, a családsegítő a nagy szűrője az információknak, és a megfelelő szolgáltatás igénylésében segít. Tanácsolnám, ösztönözném, hogy ahogy a hajléktalanokról beszéltünk, hogyha valaki olyan idős embert lát, ahol azt látja, hogy azt tapasztalja, hogy nem biztos, hogy már meg tudja oldani egyedül az életvitele fenntartását, csak valami oknál fogva nem kér segítséget, vagy úgy véli, hogy nem kér segítséget, akkor ilyen lakossági jelzések alapján a családsegítő szolgálat tud lépni, és föl tudja keresni, föl tudja ajánlani a szolgáltatásait az ilyen egyedül élő idős embernek.
1: Igen, és itt is fontos szerintem arra gondolni, mert ugye az ember úgy van vele, hogy szóljak, ne szóljak, mi legyen, hogy igazából lehet, hogy nem is tud róla valaki, hogy van ilyen lehetőség, és azért nem fordul segítségért, és akkor meg jó, hogy valaki felvette vele a kapcsolatot, és elmondta neki. Aztán majd eldönti nyilván az idős ember, hogy szeretne élni ezzel a lehetőséggel, vagy sem.
2: Különösen szépkorúak közt, azért az egy szemérmesség megjelenik, tehát nehezebben kérnek segítséget, és ilyenkor ez is ösztönözheti azt, hogy tudjon reagálni nem csak a szociális szolgáltató rendszer, hanem egyáltalán azok az intézmények, akik segítséget tudnak nyújtani.
1: Így van, így van. Jó, és akkor még egy utolsó témánk maradt, ez szintén Laci, neked szegezem ezt a kérdést, mert hogyha jól tudom, akkor a szociális étkeztetésben egy ilyen véleménykutatás előtt álltok. Miről szól ez, és miért tartottátok fontosnak, hogy ezt megcsináljátok?
2: Ez a legfrissebb projektünk. A szociális étkeztetés területén olyan létszámú igényeket kell kiszolgálnunk, ahol már a működtetés követeli meg, hogy hatékonyabban tudjunk szolgáltatni, hogy visszacsatolást kérjünk a szociális étkeztetésben érintettektől. Egy napi 200 adag ételről beszélünk, amit Pakson kiszállítunk. Ez egy nagyon komoly logisztikai tevékenység, több konyháról valósítjuk meg a városban, különben a kistérségben is nyújtjuk ezt a szolgáltatást. Tehát ha belegondolsz, én közel 60 ezer adag étel egy évben, amit el kell juttatnunk, át kell adnunk, ez egy óriási szám, és ennek a rendszernek a hatékonyságát szeretnénk növelni. Kifejezetten célom, hogy minél jobban tudjuk nyújtani. Hál' Istennek megfelelő ételt tudunk szállítani, és az igénybevétel valószínűleg ez is növekszik folyamatosan. Különben a pandémia után ugrott meg jelentősen, és akkor ez a szint maradt is, hogy a házhozszállítást is kérik, és ilyen magas számban veszik igénybe ezt a szolgáltatást.
1: És akkor jól értem, hogy itt az igénybevevőknél szondázzátok magát a szolgáltatást, és az igen. alapján szeretnétek még fejleszteni?
2: Igen, igen, uh-huh. ebben kérem a segítségét, valamennyi szociális étkeztetésben érintettnek igénybevevőnek, étkezőnknek, hogy meg fogjuk keresni a jövő hét folyamán, és hát gyakorlatilag egy elégedettségi kérdőívet juttatunk el, amely alapján próbáljuk minél jobban megszervezni a szolgáltatásunkat. Szűk keresztmetszet most az idő, tehát van, ahova már 2 óra után érünk ki, amit egy tarthatatlan helyzet, azt gondolom. Ezen szeretnénk javítani, és minél hatékonyabban megoldani ezt a szolgáltatást is. De ha nincs visszacsatolás, hogyha nincs visszajelzés, akkor nem tudunk tervezni azokkal az igényekkel, amelyek most léteznek, megvannak.
1: És ismerősök, tehát azok fogják ezeket a kérdőíveket, azok fognak kimenni, és ezeket a kérdőíveket megcsinálni, akik egyébként az ételt is szokták vinni, tehát ismerősök lesznek az igénybevevők számára azok, akik ezzel fognak foglalkozni, vagy a szociális központnak a munkatársai közül fognak kikerülni?
2: Próbáljuk bevonni, hogy önállóan tudja kitölteni, mert hogy ez biztosítja a objektív információk összegyűjtését, ami természetesen a kitöltő részéről szubjektív, de összességében ezt így próbáljuk megoldani. Tehát a kiuttatás módja az, hogy megkapja a kérdőíveket, az a megszokott kollégákon keresztül történik, viszont ahol csak lehet, ott próbáljuk azt ösztönözni, hogy önállóan töltsék ki ezeket a kérdőíveket.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és mindenről beszéltünk. Szerintem sok tanulságos információt mondtatok el a hallgatóink számára, és akkor reméljük, hogy ami javaslatokat most itt elhangzottak, akár a hajléktalan ellátás, akár a többi szolgáltatásotok kapcsán, illetve a Tini Box kampányotok kapcsán, hogy abba ugye aktívan részt fognak venni az emberek, és segítik majd a ti munkátokat. Borbás Lászlónak, a Paksi Kistérségi Szociális Központ vezetőjének és munkatársának, Fodor Melindának köszönöm, hogy itt voltatok. És akkor további jó munkát kívánok nektek mára.
2: Köszönjük szépen.
1: Most egy kis zene következik, a zenék után pedig Tar Sándor Taci csatlakozik majd hozzám, aki koncerten járt a hétvégén, és erről hoz egy kis élménybeszámolót.
3: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
4: Call me back.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 39 perc van, odakint 13 fokot mutat a stúdió hőmérő, és a folytatásban a norvég és a svéd black metalról lesz szó, ugyanis következő vendégem október 2-án Méhem és Marduk koncerten járt Budapesten. Tarsándor Taci a stúdióba. Szia Taci, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt mindenkinek, üdvözlöm a tisztelt hallgatókat!
1: Na, könnyen keltél?
2: Abszolút.
1: Szabad napon bejössz itt, 8:30 után egy picivel, és már itt vagy.
2: Gabi, megtiszteltet is mindig jönni, és köszönöm szépen a lehetőséget. Főleg, mikor ilyen csodás műfajról beszélgetünk.
1: Ó, ilyen csodás műfaj. Na hát akkor kezdjük a műfajjal mindjárt, mert ugye norvég, illetve svéd black metalról beszélünk. Erről már egyszer tartottál egy ilyen kis fejtágítót a Paks FM hallgatóinak, de azok kedvéért, akik nem hallották azt a beszélgetésünket. Igen, egy kicsit kérlek, mesélj itt a black metal műfajáról.
2: Nagyon szívesen elmesél még egyszer. Kérlek szépen, ez egy műfaj Norvégiában alakult, mondjuk azt mondom, hogy a 80-as évek közepén a Mélyem együttesed, de volt már előszele. A Venom, a Sacrifice, a Hellhammer, a Mercyful Fate nevű együttesek, ezek nem norvégok, hanem angol, svéd, svájci, és kit mondtam még? Igen, országból származó zenekarok már elkezdték így az előszeit ennek a műfajnak, és ennek az ötvezetéből alakult ki a norvég black metal.
1: Aha.
2: Az első hivatalos együttes a Mayhem volt.
1: Igen.
2: Annak titulálták magukat.
1: A sima metalhoz képest a black metal az miben különbözik?
2: Kicsit egy szélsőségesen műfajról beszélünk, inkább a megjelenésben, hogy is fogalmazzak, a blaszfémikus jegyek dominálnak, sokkal lázadóbb, mint az átlag metal műfajok. A hangzás nagyon egyedi és sajátos, inkább a lófi hangzásra törekedtek. A lófi az azt jelenti, hogy ilyen zajosabb, egyszerűbb, de ilyen nagyon átölelő atmoszférával rendelkező szand.
1: Aha, három hangból áll,
2: de hát az nagyon... Gyökerezik az is valahol, de itt akkordra megy, és akkor abból összeadódik valami... Valaki, a Whitefield-nek katyvasztok hangzik, de különben gyönyörű harmóniák.
1: Jó, oké. Ugye említetted, hogy a Mayhemmel indult az 1980-as években ez a black metal műfaj.
2: A norvég black metal műfaj.
1: A norvég, igen, bocsánat.
2: Mindig ki kell emelni, is a műfajról beszélünk.
1: Jó, én bocs, mert én úgy értettem, hogy az egész műfajnak ők voltak az úttörői, és aztán ebből nőtte ki magát, de akkor ezek szerint csak a norvég black metal. Oké, és miért döntöttél úgy, hogy te elmész erre a koncertre? Mióta ismered őket?
2: A Mayhemet meg a Mardukot? A Mayhemet talán előbb ismertem, azért mégis magyar kötődésű énekese van a Csiar Attila révén, ezért könnyebben eljutott az én háztartásomba is, a Mardukot már utána, amikor jobban belefolytam a műfajba. Ezeken mindegyikből már az ötödször láttam. És egyszer jött ki mindegyikből az ötödik.
1: Aha.
2: Ez így lett megírva.
1: Igen. Jó, szóval akkor, tehát akkor már ezt, mit tudom én, ilyen tinédzser korodtól hallgatod ezt az együttest?
2: Én 20 évesen talált be, azért nekem is kellett, hogy a fülem megszokja, hogy mégis mi ez a zenei szféra, meg izé. Azért, szerintem nincs olyan, akit kapásba, hogy ezt megszereti, hanem hogy szépen halad előre a különböző műfajban, mondjuk a death metal, thrash, stoner, a speed metal, és akkor szépen így jobban rámész a szélsőségekre, és azt akkor végre eljutsz ezekhez is.
1: Aha, értem. De úgy alapvetően te azért a metal zenét azt nagyon régóta tetted.
2: Ovióta hallgatom.
1: Ovióta. Kinek a hatására?
2: Édesapám. Aha. Később az idősebb unokatestvéreim már mutogatták a keményebb zenekarokat, persze az alapokkal kezdesz. Motorhead, Deep Purple, Black Sabbath, Pink Floyd, szépen a kapudrogokkal együtt. Aztán általánosiskában bejött a new metal, középiskában bejött a hardcore, a thrash, a death, a black, szépen fokozatosan elő.
1: Úristen, ennyi műfaj, de tényleg ilyenkor igen, így végig futatja az ember a fejbe, hogy tényleg mennyi műfaj van a metálon belül is, és hogy ennek mindnek egyébként van létjogosultsága, és mindnek van egy ilyen nagyon, nagyon jellegzetes hangzásvilága is, úgyhogy ez ilyen most, hogy így felsoroltad.
2: A black metalon belül legalább 12 alműfaj van.
1: A black metalon belül. Te jó Isten, és miben különböznek ezek az alműfajok?
2: Az egyik dallamosabb, a másik nyersebb, a harmadik inkább ilyen politikai töltetű, de akkor van egy még jobban vallási, de van, amik inkább az ősiség kultúrára megy rá, teszem azt a norvég ősiség, akkor olyan pogánynak nevezzük annak. De valamelyik akkor egy kicsit ilyen tisztában szól, valamelyik még csövesebben, bocsánat a kifejezésre, nem tudok rá más mondani.
1: Igen. Milyen volt amúgy a hangulat? Tehát amikor megérkeztél, vagy megérkeztetek, akkor mit tapasztaltatok?
2: Rengeteg pandára kifestett figurát, jó ronda pólókban, de nagyon sokan voltak már a Mardukon is, mivel méltán népszerű együttesről beszélünk.
1: Aha.
2: Nem annyira hírhet, mint a Mayhem, de azért tettek azért, hogy azok legyenek, nem olyan szinten, de azért megvan.
1: Na mi a várjál, mi az, hogy hírhet? Mit jelent az, hogy a Mayhem hírhet, ők meg nem annyira?
2: Nézzük a hírhetségi szintet. A Marduk már az első EP-vel azért így lecsapta a labdát, hát eléggé blaszfémikusan sikerült a lemez cím. Uh-huh. Na, itt nem akarok kimondani most itt a rádióban, mert eléggé obszín hangzik.
1: Jó, okay.
2: Egy idézet az Ördögűző című filmből, egy nagyon aha. népszerű idézet.
1: Okay.
2: Egy ikonikus jelenetben. Ez már így fölcsapták a labdát, hogy akkor itt mégis nem köntörfalazunk, miről beszélünk, az itt keményen a sátánista vonal aha, képviselti értem. Magát, a Mayhem meg már az egész sztoriával, hogy fogalmazok, végighaltak ezen a pályán, hogy mi történt velük oldalszálból.
1: Aha.
2: Hát ott már meséltem neked, mikor volt a közös vacsoránk, hogy a öngyilkosság, gyilkosság, templomgyújtogatás.
1: Igen, igen, emlékszem rá, erre kifejezetten emlékszem, mert annyira döbbenetes volt, hogy ugye az énekest, ha jól emlékszem, az énekest le is csukták.
2: A basszusgitáros csukták le, mert megölte a gitárost.
1: Igen, igen, és akkor a templomgyújtogatás, az is igen. egy ilyen
2: hozzájuk. Az énekes meg öngyilkos lett.
1: Igen, igen, igen. Hát tegnap, vagy nem...
2: És ez pár év alatt
1: zajlott. Tegnap, hanem múlt héten a tesóm, aki egyébként klasszikus zenét tanít, szólfés tanár, meg minden, vele beszélgetett a Levi kollégánk, és tesóm mondta, hogy kérdezte a Levi, hogy miért jó klasszikus zenét hallgatni a fiataloknak, és akkor a tesóm mondott egy ilyen példát, hogyha mit tudom én mondjuk egy klasszikus zenei koncertre elmegy egy, mit tudom én, 1000 ember, abból, mit tudom, kijönnek a koncertteremből, felszállnak a villamosra, és valószínűleg nem ők lesznek azok, akik szétrúgják a villamost, mert tudom.
2: Nem kapnak egyfajta eufóriát.
1: Igen, és most így eszembe jutottak ezek a gondolatok a tesómtól, ahogy mondod, a templomgyújtogatás, a gyilkossága, nem tudom én mi, és úgy, tehát egy picit összekapcsolom ezzel a sötét black metal feelinggel azt, hogy igen, tehát hogy azért, hogy ezt hallgat a gyerek, akkor lehet, hogy egy kicsit
2: több agresszív. Hát nem ez templomgyújtogató valaki.
1: Nem feltétlenül, csak attól lehet, hogy egy kicsit több, nem tudom én, elfolytott agresszió van benne, amit mondjuk érdemes kezelni, érdemes odafigyelni rá, mert hogy...
2: Vagy biztos... lehet, hogy ezt kapcsolja ki? Hogy éppen neki ez a szélsőség, hogy kikapcsolja?
1: Azt gondolod?
2: Aha.
1: Nem rossz
2: sokan
1: felvetés.
2: Néztem egy interjút, a Kerry Kingen, meg a Gary Holt-tal, aki az Exodusnak, meg a másik, meg a Slayernek a gitárosa, hogy igazából ebben a zenében élik a frusztrációjukat, hogy ezt hallgatva, és akkor kimegy belőlük a dű, és
1: tehát
2: akkor...
1: Ez ilyen ventilálás?
2: Igen, ez egy nagyon jó kifejezés.
1: Nem rossz felvetés, egyébként ez is lehet, hogy ez így van. Nem tudom. Na minden esetre a két műfaj az ezek szerint már az előadóiban is jelentősen különbözik.
2: Hogy egyik a másikat, és egy klasszikus zene hallgató hallgatott meg.
1: Abszolút, sőt, nem tudom, ott voltál? Ott nem voltál ott, ja, mert pont ugye ugyanarra napra esett a zene világnapja, és a Takács Josiék feldolgoztak egy Bachot, ami igen. klasszikusnak számít, és egy kicsit ilyen metálos formában, ugye, a Démol Tokáta és Fugát, ami nagyon ismerős.
2: Képzeld el, hogy azik lett a Black Sabbath első számát, a Black Sabbathról a Black Sabbathot.
1: Tényleg?
2: Azik lett, jaj.
1: Na, nem tudtam, ezt nem
2: tudtam. Butler mindig arra hivatkozik, hogy az volt a referencia.
1: Igen, Taciról azt kell tudni egyébként, hogy egy ilyen élő lexikon, zenei lexikon, ami egyébként szinte minden műfajban otthon vagy, de a metalban meg különösen.
2: Hát, amit jobban igen, hallgatod.
1: Amit jobban hallgatsz, abban maximálisan ott vagy. Oké, na, hát akkor jó, egy picit még beszéljünk azért a Mardukról, mert hogy ugye ez egy svéd black metal zenekar, és róluk mit kell tudni? Hát lehet, hogy a hallgatóink többsége még életében most hall először
2: hát
1: erről a két zenekarról. Igen.
2: A zenekar 1988-ban alakult talán. Megjelent az első EP-jük, aminek a címét nem mondom ki. A második nagy lemezük 1992-ben jelent meg Dark Endless címmel. Azóta haladnak előre a blaszfémia sugárútján. Egyenesen aha. a pokolig.
1: Aha.
2: Pont unokatásom, akivel voltam, beszéltük, hogy ezek, vagy ők, nem tudom, 2000-ben volt egy ilyen, úgymond, ilyen témaváltáson estek át, szerintem addig elfogyott a sátánról, és akkor átmentek a háborúra.
1: Ja.
2: Vagy, ugye annak a borzalmait akarták leírni és dalba önteni, és ez nagyon sikeres is lett a Panzer Division Marduk lemezükkel, ami nagyon etalonnak számít ebben a műfajban. Mint tempóban, mint mindenben, hozzáállásban. Karizma.
1: És milyen élményt adott egyébként ez a két koncert?
2: Ugyanazt, mint az elsőre. Azért figyelj, tudtam, mire számítatok már ilyenkor. Gyors blast beateket, károgós éneket, vastag gitárszaundot, rengeteg sátánt, háborút, gyűlöletet. Persze, most nem úgy van ezeket, átélem, hanem az először erős témákat dukál.
1: Igen, tehát itt erős témák vannak, de nyilván ez nem kell.
2: Ha látszuk ki arcok mindenki, azért, csak meg ez szín, meg műsorról beszélünk, ezt nem kell egy vérkomolyan venni.
1: Igen. És volt olyan pillanat, ami mondjuk nagyon megmaradt benned most erről az estéről?
2: A Marduknál például az, hogy nem egy ilyen megszokott setlist volt. Néhány szó vakartam is a fejemet, hogy most melyik szám, mert azért tudom, négy után majd elkezdesz így alapozni, hogy akkor ez biztos bele lesz, ez biztos megvan, meg ez így megvan. A slágerekből talán, a slágerekből nevezhetem azoknak, volt egy ilyen három darab, a többi meg akkor ilyen szétszóra mindenféle lemezről egy-egy-egy. Az újról, ami tavaly jelent meg, például egy volt. Jó, még most már nem tartasz egy év után lemezbe mutatod, de azért még mindig az szokott dominálni. És akkor így szét, de sok volt a korai. Az lehet, hogy az ilyen eldugottabb dalok, de jó volt, na érdekesség volt ilyen szempontból.
1: Ők milyen gyakran jönnek Magyarországra?
2: Aki ott volt, van egy dunaújvárosi barátom, ő azt mondta neki, ez a 20. volt, mondom, te milyen, te mindenhol látod, vagy eldugott falunapokon is fellépnek. Nem, valahogy mindig úgy dobta neki a gép. Sűrű jönnek, mert a magyar közönséget szeretik.
1: Aha, szeretik.
2: Na, hálás a magyar közönség.
1: De ezek szerint akkor a magyar közönség is szereti őket.
2: Igen, oda-vissza megy a vibe.
1: De volt dal, amit úgy különösen vártál?
2: Persze, van kedvenc? Azok megvoltak, a Wolves-ot imádom.
1: Mi?
2: Wolves.
1: Aha, oké.
2: Farkasok.
1: Na várjál, ránézek közben az időnkre, hogy mennyi időnk van még. Hát nem sok, úgyhogy most lehet, hogy egy picit szünetet fogunk tartani, úgyhogy lesz egy pár zene, hát ez nem metal lesz, azt most így előre jelezném. Igen, de azért még visszatérünk, mert tegnap is koncerten voltál, itt neked így buli és koncert az élet, és azért arról is
2: Jó jött ki a lapjárás.
1: Jó, hát azért gondolom, hogy még évvégéig lesz egy pár koncert, nem? Na, jó. Hát akkor figyelj, majd ezt is kidumáljuk. Most akkor jöjjön egy kis zene, és akkor a zenék után Tasándor Tacival visszatérünk, és az újabb... Melyiken voltál? Melyik volt a másik?
2: A tegnapi? Madball, New York Hardcore.
1: Madball, tessék, egy New Yorki együttesnek a koncertjén is járt, úgyhogy ezt is kidumáljuk egy kicsit.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által indított fejlesztési kezdeményezésekben, közölte Cserp Palkovics András, a szervezet elnöke az MTI beszámolója szerint. A kezdeményezés célja a vidéki nagyvárosok gazdasági és infrastrukturális szerepének további erősítése, valamint a helyi fejlesztési projektek hatékonyabb összehangolása a nemzeti stratégiai célokkal. Cserp Palkovics András kiemelte, a szövetség konstruktív partnerként kíván együttműködni a kabinettel a városi életminőség javítását és a fenntartható növekedés szolgáló programok kidolgozásában és megvalósításában. A Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Rendőrkapitányság együtt egy biztonságosabb jövőért címmel rendezett október 2-án egy olyan programot fiataloknak, melyen kipróbálhatták a részegszemüveget, a bullying tot ott töltötték ki, és interaktív beszélgetésen vettek részt az erőszakmentes élet lehetőségeiről, illetve arról, hogy a művészeti alkotások, valamint a zene hogyan válhatnak pozitív alternatívává. Az iskolai bántalmazás ellen is demonstráltak a gyerekek azzal, hogy a közös kiállást jelképező piros lapot együtt magasba emelték. A rendezvényen Nagy Csilla, a Paksi Kistérségi Szociális Központ munkatársa, a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum titkára nyilatkozott rádiónknak.
4: Ezt a rendezvényt immár másodjára próbáljuk szintén a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum az önkormányzat segítségével és a Paksi Városi Rendőrkapitányság közreműködésével megvalósítani. Ezen a napon olyan programokat próbáltunk idevarázsolni a gyerekek részére, ami az összefogásról, az együttműködésről, az egymásra odafigyelésről szól. Lehetőségük van kreatív sarokban alkotni. A bullyinggal, az erőszakmentességgel, az empátiával és a szeretettel összefüggően olyan alkotásokat vethetnek papírra, ami a mai nappal esetleg gondolatébresztőként fölmerül bennük. Rendőrség jóvoltából prevenciós bűnmegelőzési feladatokat végezhetnek a gyerekek. Részegszemüveg, alkoholszemüveg, szimulációs szemüvegek kipróbálása, totó kitöltése, az együtt gondolkodás, együttműködést erősíti a térzene. A csocsóasztal szintén egy olyan játékforma, ami különböző iskolákból jövő gyerekeket összehozza. Egy harmadik állomásként pedig a kis teremben egy bullyinggal, erőszakmentességgel és az erőszak veszélyeire fölhívó kisfilmet vetítünk le a gyerekeknek, és ezt követően pedig interaktív módon feldolgozzuk.
3: Hüfner Ákos, az ESZI gazdaság és menedzsment szakon tanuló végzős diákja fotózni érkezett az erőszakmentesség világnapjára.
5: Az ESZI-be jöttem fotózni. Engem szerintem a gyerekek hozzáállása fogott meg legjobban ezen a napon, hogy mennyire boldogan álltak hozzá a feladatokhoz, a programokhoz. Még ami tetszett nekem, azok a extrális szemüveg.
6: Milyen érzésed volt itt a szemüvegek használata közben?
5: Kicsit szédültnek éreztem magam, de élveztem. Még ezeken kívül kitöltöttünk egy bullying totót is, ami mindenki számára kitölthető egyszerű kis kvíz volt, és cserébe kaptunk édességet, aminek mindenki nagyon örült.
3: Az erőszakmentesség világnapján a Dunaföldvári Asztakeservit Értékőr Egyesület által újrahasznosítható hulladékból készített vizahal is bemutatásra került, melyet a gyerekek közösen feldíszítettek. 14 közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök a hétvégén Tolna megyében, tájékoztatott a megyei rendőrfőkapitányság. Az esetek közül egy súlyos, 4 könnyű sérüléssel végződött, 9 esetben pedig anyagi kár keletkezett. Pénteken a 61-es főúton egy elalvó autós fának ütközött, Bonyhádon egy figyelmetlen sofőr ráfutásos balesetet okozott, Regőnynél pedig egy kavicson megcsúszó motoros borult árokba. Szombat este FAD közelében egy ittas kerékpáros szenvedett súlyos sérülést, amikor a szalakkorlátnak ütközött. Vasárnap Dunaföldváron történt baleset, ahol egy kanyarodó autós nem adta meg az elsőbséget egy motorosnak. A rendőrség hangsúlyozza, a balesetek többségét figyelmetlenség, az elsőbség meg nem adása és az ittasság okozta.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm slágereihez, és az élesztőhöz.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 7 perckor folytatódik az élesztő, a stúdióban még mindig itt van velem Tar Sándor Taci, akivel koncertélményekről beszélgettünk, ugye Méhem és Marduk koncerten, vagyis a norvég és a svéd black metal ikonikus zenekarainak koncertjén járt, illetve most egy másik zenekarról lesz szó, majd a Madballról, de még mielőtt erre rátérünk, előtte azért folytassuk onnan, ugyanis egy nélszes pólóba vagy pulcsiba jöttél.
2: Ez egy long sleeve, hosszú jövök elő.
1: Ó, elnézést, ne haragudj.
2: Semmi gond.
1: Na, szóval, és ennek is sztoria van, hogy miért pont ebbe jöttél, mert hogy ebbe voltál a koncerten, ha jól tudom.
2: Sőt, még tegnap is.
1: Sőt, még tegnap is ebbe voltál koncerten, és az egy van egy fontos szabály, ami a metal koncertekre járást illeti, amit kérlek, oszd meg a hallgatóinkkal.
2: A szintér szabályra gondolsz az egyik sok közül?
1: Igen.
2: Vagy neki, aki hallgatja, nem megyünk olyan pólóba, amelyik zenekar éppen játszik. Hasonló zenekarba megyünk, vagy a scanhez megfelelő merchben megyünk.
1: Na de ez hogy jön? Honnan jön? Taci, tehát hogyha Marduk koncerten járunk, Marduk pólóba nem megyünk, ha Méhem, akkor Méhem koncerte, vagy Méhem koncerten megyünk, akkor Méhem pólóba nem. De miért? Ez hogy jön? Kitől lehet ezt ki?
2: Nem tudom, de tetszik, mert szerintem hullaciki.
1: Miért? Mondj egy észérvet erre.
2: Észérvet erre? Tudom, milyen koncertre megyek, nem kell magamon reklámoznom. Ja, attól értem. Még hordom bőrcsöt.
1: De most
2: figyelj, aki fölveszi, hát vegye most egészségére. Most.
1: Jó, nyilván viccelődik.
2: Persze, ne, nem halálkom, hogy bocsánat.
1: Ott van veled szembe egy zenekar, és ő neki üzensz azzal, hogy te hordod a pulcsit.
2: Azzal is üzenem, hogy megvettem a jegyet, és ott vagyok, és szurkolok nekik.
1: Igen, de hát ez olyan jó lesne nekem, hogyha ott lennék, és egy ilyen rock metal zenekarnak lennék az énekese, hogy
2: és Horváth Gabi merchben.
1: Hát most, ha már itt tartunk, azért azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy egy rövid ideig én voltam a telefonodon a háttérkép.
2: Szerintem még most is, Gabi,
1: mert még most is? Ne! Úristen! Hát de ezt most meg kell mutatnunk a kamerának, ne haragudj!
2: Ja, persze.
1: Ezt megmutatjuk a kamerának.
2: Nem, megszoktam, mindig van egy fekete fél rondosság volt, és valami szép van, hogy színes be.
1: Várjál erőt, fogok csinálni egy képet. Nem is, majd egy képet fogok csinálni, és ezt... Na igen, de ennek azért sztoria van, mert ugye pénteken... október 2-án, amikor hazaértél a Méhem koncertekről, akkor össze is futottunk, mert hogy ugye a Zene Világnapja alkalmából volt egy koncert, és akkor ennek kapcsán ott a Kulturális Központban találkoztunk, ugye?
2: Így van. Igen. És innen is nagyon szépen köszönöm a Liszmeyer Ádám barátomnak, hogy elengedett erre a rendezvényre, mert én is aznap fellépő lettem volna.
1: Igen, mert te is részt szoktál venni ebbe a Groove Poetrybe. Na és a lényeg, hogy én ugye megnéztem a telefonodnak a képernyőjét, és akkor egy ilyen gót csaj
2: hát
1: volt rajta.
2: Hát a Vampira nevű műsorvezető volt a hátterem addig.
1: Addig.
2: Az 50-es években népszerű amerikai műsornak volt, hogy műsorvezetője, meg már ilyen gót jelképnek számít, meg ilyen ikonikus alakja, popkulturális alakja ennek a műfajnak.
1: Így van. És
2: hát Misfits még számot is írt róla.
1: Igen, és akkor valahogy megjegyeztem, hogy milyen, nem is tudom, tehát, hogy olyan ilyen, nem tudom, olyan negatív vibe-ja van ennek a fotónak.
2: Amit hosszabban ecsetelted, szóval teljes mértékben átjöttem, kellett, hogy éreztetted, hogy mi a baj ezzel.
1: Így van, és másnap reggel kaptam egy üzenetet a Tacitól, ahol a saját telefonjának a képernyő mentése volt, és én voltam a háttér, és kérdezte a Taci, hogy ez így jobb, hát mondom...
2: Klasszikusokkal.
1: Egyértelmű. De majd megszavaztatjuk a Paks FM hallgatóival, hogy ki legyen a háttérképed.
2: Rendben, jó, kíváncsi vagy. Remélem, a trollok betalálnak.
1: Na, oké. Okay. Jó, szóval akkor a nagyon fontos öltözködési szabályt megbeszéltük, hogy nem mész olyan pólóban, amilyen koncerten.
2: Így
1: vagy
2: van.
1: Ez a metal koncerteknek az alapárása.
2: Hasonló zenekarosba megyünk.
1: Hasonló zenekar.
2: Egy tudta, mélyen Marduk, akkor veszünk fel Satyricont, Dark Funeralt, Dartront, Britney Spears, még az is jobb.
1: Oké. Na és akkor beszéljünk a Madballról, mert hogy a tegnap pedig Madball koncerten jártál, ami pedig egy New York-i zenekar.
2: Így van.
1: Ez milyen volt? Hogy érezted magad?
2: Ezt már szerencsésnek tartom magam, mert 11-szerre volt szerencsém látni. Ez a New York-i alap-hardcore együttest, a nagy New York Scannek egy klasszikus formációja, a Sick of It-tól az Agnostic Front mellett. Még új lemezzel jöttek, lemezadató koncertről volt szó. Figyelj, azokat a számokat eljátszották, amik kellenek az új lemezről, és végig akkor utána slágerparádi minden korszakból egy kicsi. Uh-huh. Imádtuk, szerettük, fantasztikus volt. A Freddy, a frontember mindig egy óriási, kedves, fantasztikus figura. Élte a közönség, élte a zenekar, a vibe, energia oda-vissza áramlott.
1: Aha, aha. Azok kedvéért, csak tényleg, akik így nem ismerik őket, mondj még néhány dolgot róluk, hogy jó, azt most már tudjuk, hogy New Yorkiak.
2: Mikor alakult?
1: Például. Hát
2: 1988-ban jött ki az első lemezük, azóta aktív az együttes. Hát sajnos már csak az énekes van, mint alapító tag. A többiek útközben kiszálltak, tagcserék formán, aha, de mindenki egészséges és rendben van.
1: Aha, aha.
2: Csak hogy ő vitte tovább ezt a vonalat. Majd a lemezük éppen talán egy hónapja jelent meg a legújabb, szóval mindig aktív és előre halad a hardcore.
1: És tudják hozni azt a szintet, amit mondjuk 88-ban...
2: Persze, mert rajta kívül mindenki sokkal fiatalabbak, szóval az energia ugyanúgy megvan még, most nem olyan öreges mondjuk. Pont tegnap a Molnár Peti barátommal beszéltem, hogy az Agnostic Front is fantasztikus, még mindig élőben, csak már ott azért a 50 fölötti, közel a 60-hoz lévő tagokban már azért nehezebben jön ki az energia. Megvan még mindig, meg tisztelet az időseknek, meg don't forget your roots, csak hogy itt azért látszik, hogy egy fiatalabb felállással azért nagyobb pörgés megy a színpadon, de.
1: Aha.
2: Semmire se kevesebb az Agnostic Front, a Matt Ballnál mindegyik tökéletes.
1: Igen, csak arra gondolok, hogy tudod, azért nagyon sokszor azok az együttesek, amik már a 80-as években is színpadon voltak, és mondjuk kijött egy-két olyan nagyon ikonikus lemezük.
2: Modern Talking?
1: Akár. Jön ma hat, igen. Nem, szóval, hogy valahogy a 2000-es évek után sokszor azt érzed, amikor így újabb és újabb lemezeket próbálnak kiadni, hogy nincs már meg a tűz, vagy az a dallamvilág, nem tudják hozni azt a szintet, amit régen, ami miatt megszeretted őket. Tehát, hogy náluk például a Matt Ballnál te hogy érzed?
2: Figyelj, ez pont az a műfaj, mindig van akad, és van is mondani való, meg ennek az egész, mondjuk beleértve a metált, a hardcore-t, a punkot, ez az a scan, ahol mindig lesz, és van mondani való, ha mindig van benne egy csöpnyi lázadás, meg energia, amit szeretnéd magadból kivetíteni a zenei, uh-huh, a zenével együtt, akkor mindig lesz energia és téma is, és mindig aktuál tudsz maradni, az a lényeg ebbe az egészbe.
1: Aha, szóval mindig van valami ellen lázadni.
2: Ez kortalan. Na, ez
1: kortalan a lázadás. Jó, hát figyelj, akkor örülök neki, hogyha úgy érzed, hogy ők hozzák a szintet. És
2: teljes mértékben. Figyelj, ez pont ez a koncert megerősített abban, hogy helye van még a
1: van
2: platformon.
1: Még. Na, oké, és akkor gondolom, hogy ezt már beszéltük is, hogy még évvégéig szintén lesz koncertélményed. Mire készülsz?
2: Ó, mire van már jegyed? Fantasztikus rendezvény várható még itt a év végéig. Ami már tudja, hogy akkor megnézzük a kanadai pop-punk Simple Plant,
1: uh-huh,
2: a Barbanegrában.
1: Uh-huh.
2: Jön hozzánk az angol Goat klasszikus Darkwave együttes, a Sisters of Mercy.
1: Uh-huh.
2: Mindenképp kötelező látnivaló. Novemberben egy hatalmas metal hardcore fesztivál lesz a Barbanegrában, a Hatebreed-del, a Life Agony-val, a Suffocation-nel, a Gates of Hell-lel, meg a Carnifex-el. Jó, kemény bulinak várható. Aki túléli, az minden tiszteletem nekik, szerintem kap egy pólót, hogy túléltem ezt a rendezvényt.
1: Igen, igen. Na, hát akkor nem fogsz unatkozni.
2: Nem is szabad.
1: És még ki tudja, hogy mit fogsz megvenni.
2: Ez a sok zenekart ismert, ez ilyen áldás és átok is egyszerre, meg akkor milyen ott kell lenni.
1: Igen, igen. Jó, de hát tök jó, hogy egyébként megteheted neked ez a hobbid, a zene, metal koncertek, a minden, és hogy ennek így tudsz
2: élni.
1: Tudom,
2: mit kapok, meg mit látok, meg mit...
1: Ennyi. És a társaság az meg mindig jó.
2: Fantasztikus.
1: Azért igen, az tény, hogy ahogy a rock világában, a metal világában jó arcok vannak. Ez a konklúzió most.
2: Ez az epilóg.
1: Igen, ez olyan szép zárszó, szerintem. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Taci, hogy itt voltál, és akkor a többi koncerthez is jó szórakozást kívánunk neked.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: És remélem,
2: egyszer valamik elmegyünk ketten is.
1: Hát simán, figyelj, ez mindenképpen, és akkor most meg fogjuk szavaztatni a hallgatóinkkal, hogy ki legyen a háttérképed a telefonodon. Ez lesz a következő közös projektünk.
2: Alig várom.
1: Na, Tar Sándor Tacival beszélgetünk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Reggel 6 és 9 óra 17 perc között Harmad Gabit hallottátok itt az élesztőben a mikrofonnál. Velem legközelebb holnap a hírekben találkozhatok, és aztán csütörtökön reggel ismét majd az élesztőben fogok műsort vezetni. Úgyhogy köszi, hogy velem tartottatok. További szép napot és jó rádiózást. Levi hamarosan átveszi a terepet. Wake up,
0: wake up, wake up. Mindenki felébredt. Wake up. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggel is veletek.

0: Kiss FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Oly, te már megint beteg vagy.
2: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
1: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
2: Patikában veszed?
1: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
3: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: A pontos idő 9 óra 27 perc, október 6-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Graca Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 2 óráig. Fantasztikus zenékkel jövök, hamisítatlan Harmad Gabi és Pál Fikati féle tudósítások is várnak rátok, illetve lesz minden mi szemszájnak ingere ezen a csodálatos, már most verőfényes napsütésben fürdő őszi délutánon és délelőttön. Lesz egyébként déltől egyig egy best of ezret fordulunk is, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a mai nap folyamán is. Zenével kezdünk, Lil Mix-től következik a Sweet Melody 2020-ból. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Tom Grennan-től szólt a 2024-es Higher. Nos, közérdekű közlemény, hogy a Gemenc-Volánál lévő kereszteződésben koccanás történt, legyetek óvatosak vezetés közben. Nové következik a Red All About It 2025-ből. Let's go!

A Thank You-t hallottátok Dido csodálatos klasszikusát 2001-ből. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, majd reklámot és a Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Közlekedj velünk!
1: Itt Pakson a Gemencfolán kereszteződésnél koccanás történt, legyetek óvatosak. Az 55-ös főúton a Bajától a Pörbőig tartó szakaszon a 105-ös és a 108-as kilométer között aszfaltoznak. Péntek délutánig az aktuális munkaterületnél munkaidőben reggel 7-től délután 6-ig jelzőőrök irányítják a forgalmat. Az 56-os főúton Szekszárd belterületén a 4-es kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek. A november közepéig tartó munka során Várdon felé útszűkület van érvényben.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk.
2: Gasman.

0: Paks FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: 217 év után a mesterséges intelligencia fejtette meg Napóleon titkos írását. Magyar szerzője is van az augusztusi nepáli katasztrófáról készült első tanulmánynak. Vadonatúj fogyókúrás szer érkezhet, és ígéretes hatóanyagot találtak az endometriózis kezelésére. Ezekről biztosan szó lesz, a lenyelhető technológiáról is, gondoljunk csak bele, ma már kapszulákba rejtett mikrorobotokat nyelhetünk le, hogy azok bizonyos munkálatokat elvégezzenek a szervezetünkben, erről is szó lesz, és a hipemnéziáról is. Vannak emberek, akik életük bármely napját fel tudják idézni. Egy rendkívül ritka emlékezeti képességről van szó, amelyet most a kutatók egy 16 éves tinédzser esetében vizsgálnak. Hogy mire jutottak eddig, azt is el fogom árulni. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk!
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Folytatódnak az egyeztetések a kamatstopról a pénzügyminisztérium és a Magyar Bankszövetség között, tájékoztatott a szaktárca az MTI beszámolója szerint. A tárgyalások fókuszában a lakossági és KKV hitelkamatokat érintő védelmi intézkedések kivezetésének ütemezése, valamint a bankrendszer stabilitásának megőrzése áll. A pénzügyminisztérium kiemelte, a kormány célja a családok és a kisvállalkozások pénzügyi biztonságának garantálása, miközben a bankszövetséggel közösen dolgoznak a piaci hitelezés fenntartható és kiszámítható mederbe terelésén. Még mindig kiemelkedően magas a szabadtéri tüzek száma az országban, figyelmeztet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MTI beszámolója szerint. A hatóság tájékoztatása alapján az őszi kerti munkák és a száraz időjárás miatt az elmúlt időszakban ismét megnövekedett az avartüzek és a vegetáció tüzek száma, amelyeket a legtöbb esetben a gondatlanság vagy a szakszerűtlen égetés okoz. A katasztrófa védelem emlékeztet, avar és kerti hulladékot égetni csak ott szabad, ahol azt az önkormányzati rendelet kifejezetten megengedi, a tüzet pedig egyetlen pillanatra sem szabad felügyelet nélkül hagyni. A Paksi Ökomunkacsoport Alapítvány Szeresd, Óvd és Véd címmel 29. alkalommal rendez környezetvédelmi vetélkedőt felnőttek részére. A mostani eseményen a résztvevők a Dunakanyar épített és természeti értékeiről adhatnak számot tudásukról, illetve mélyíthetik meglévő ismereteiket. A vetélkedő november 18-án délután 5 órakor lesz a Csengei Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. A szervezők 4 fős csapatok jelentkezését várják csapatnévvel és rövid bemutatkozással együtt az ökoalapítvány@gmail.com e-mail címre november 12-éig. A díjazás természetesen nem marad el, mivel a nyertesek értékes jutalomban részesülnek majd. 14 tűzesethez és 4 műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók az elmúlt hétvége során, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Péntek éjjel egy személyautó lesodródott az úttestről, majd árokba csapódott, egy fának ütközött, végül az oldalára borulva állt meg a 61-es főút 75-ös kilométerénél Kocsola térségében. A baleset helyszínére a dombovári hivatásos tűzoltók vonultak, akik a jármű két utasát kézi erővel emelték ki, majd átadták őket a mentőszolgálat munkatársainak. Ezt követően áramtalanították az autót. A balesetben az egyik utas könnyebb, míg a másik súlyos sérüléseket szenvedett. 300 négyzetméteren égett az aljnövényzet és összehordott hulladék szombat délelőtt Hidason a Rákóczi-Ferenc utcában. A tűzesethez a Bonyhádi hivatásos és a Mecseknádasdi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral fékezték meg a lángokat. 2 hektáron égett a búzatarló vasárnap délelőtt Szakcson a Rákóczi utcánál. A tűzesethez a dombovári hivatásos tűzoltók vonultak, akik 2 vízsugárral, a gépjármű fecskendő avaroltójával és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: A Paksi SL tájfutó csapata sikeresen vett részt a 2 napos Kalocsa kupán, melyet most a Kaskantyú település környéki borókásokban és fenyesekben rendezett meg a kalocsai TSS-e, adta hírül a Telepaks. A terep borókás részei kimondottan technikásak, némi tereprutin sokat tud segíteni. A csapatnak csak a fele tudott indulni mind a 2 napon, így az 5 érem 7 futó összetett eredményéből adódott. Második helyezett lett Hán Márton F14B-ben és Hán Bercel F21BR-ben, illetve lett még 3 bronzérmesük is, Fink Eszter N12C-ben, Jankovics Gábor F21BR-ben és Hánné Varga Nikolett nyílt kezdő kategóriában. Számolt be az eredményekről Kis Gábor, a tájfutó szakosztály edzője.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 10 óra 2 perc, október 6-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Ella Henderson és Rudimentallal kezdünk. Az Alibi következik tőlük 2024-ből, tartsatok velünk, let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

0: most! Nézd ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 20 Celsius fok van odakint, derült napsütéses idő várható egész álló nap, szokás szerint 26 fokig melegszünk fel, viszont azt írja az időkép.hu, hogy pár nap maradt a vénasszonyok nyarából. Ugyanis ez még holnap és holnap után élvezhető. Csütörtökön egy hidegfronti hatás következtében lejjebb kezdünk majd menni, valószínűleg az esti éjszakai órákban. Pénteken már csak 18 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, és befelhősödik az idő. Csapadék egyelőre nem valószínű, legfeljebb jövő hét elejére mond egy kis záport, de minden esetre most már ez a maximum 20 fok körüli hőmérséklet fog beállni utána, de egyelőre még azért pár napig élvezhetjük a napsütést és a kvázi tavaszias időt így ősz közepén.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

Relax Forentől hallhatátok a Fever Dream-et, egy idei szerzeményt, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a tavaszias őszi délelőttnek a lendületét, fantasztikus aranyló napsütés borít be odakint mindent, úgyhogy most még pár napig van esélyetek kimozdulni, kirándulni, város nézni, vagy túrázni valahol, mert a vénasszonyok nyara még holnap és holnap után ki fog tartani. Most zenével folytatjuk Purple Disco Machine-jön a Fire and Ice 2025-ből. Let's go!

Szombor szólt az imént a 2025-ös Undressed. A 24.hu-n pedig lebilincselő cikket olvasok a demencia és az alvás összefüggéseiről. A nem megfelelő minőségű alvást, írja az oldal, régóta összefüggésbe hozzák a kutatók a demencia kialakulásának fokozott kockázatával. A legújabb tanulmányok szerint azonban nem csak az alvás minősége, de bizony az alvás hossza és a testmozgás mennyisége is rengeteget számít, írja a Science Alert. A kanadai York Egyetem kutatói 69 korábbi tanulmány adatait felhasználva statisztikai elemzést végeztek, hogy összefüggéseket keressenek a demenciával. Három tényezőt vizsgáltak, a fizikai aktivitást, az üléssel töltött időt és az alvás időtartamát. Ezek alapján egyértelműen kiderült, hogy az éjszakánkénti 7-8 óra alvás az ideális a demencia kockázatának minimalizálására. A Plus One szaklapban megjelent kutatás szerint a kevesebb, mint 7 óra alvás 18%-kal növelte a demencia kockázatát, míg a több mint 8 óra éjszakai pihenés 28%-os növekedést eredményezett. Ezen kívül a kutatók azt találták, hogy a napi 8 óránál tovább tartó ülés és a heti 150 percnél kevesebb fizikai aktivitás szintén összefüggésben áll a demencia kialakulásának esélyének jelentős növekedésével. A kutatók hangsúlyozzák, hogy az áttekintésük nem bizonyítja az ok-okozati összefüggéseket, az mégis figyelemre méltó, hogy mintegy 4,5 millió 35 évesnél fiatalabb ember adataiból származnak. Ezeket megfogadva, az életmódbeli kockázati tényezők kezelésével a becslések szerint az összes demencia eset mintegy fele megelőzhető lenne. Hát csak annyit tudok mondani, hogy aludjátok és pihenjétek ki magatokat, de ne hanyagoljátok el a testmozgást. Ezt a következtetést vontam le a cikkből, és akkor elkerülhetitek a demencia borzalmas kialakulását. Na, folytassuk tovább zenével. Álvaro Soler következik a 2025-ös Con Calma.

Elok és James Arthur szólt az imént a Work With My Love 2023-ból. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, majd reklámot és Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Közlekedj velünk!
1: Az 51-es főúton az útmenti növényzetet vágják vissza, árkot és patkát tesznek rendbe. A Karocsán átvezető szakaszon a 116-os és a 120-as kilométer között az aktuális munkaterületnél reggel 7-től délután 4-ig jelzőőrök irányítják a forgalmat. Az 55-ös főúton a Bajától a Pörbőig tartó szakaszon a 105-ös és a 108-as kilométer között aszfaltoznak. Péntek délutánig az aktuális munkaterületnél munkaidőben reggel 7-től délután 6-ig jelzőőrök irányítják a forgalmat. Az 56-os főúton Szekszárd belterületén a 4-es kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek. A november közepéig tartó munka során Várdon felé útszűkület van érvényben.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
4: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőző rendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
3: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
4: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
3: Ez eléggé a város széle.
4: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
3: Tényleg? Mondd a számukat!
4: 0629-411-071.
3: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
4: PT Autókozmetika 0629-411-071.
3: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Jelentős gazdasági károkat okoz a közterületi reklámpiacon jelenlévő szabályozási bizonytalanság, hívja fel a figyelmet a Magyar Reklámszövetség az MTI beszámolója szerint. A szakmai szervezet állásfoglalása szerint a jogszabályi környezet kiszámíthatatlansága megnehezíti a piaci szereplők hosszú távú tervezését és a beruházások megvalósítását. A Reklámszövetség kiemelte, a közterületi reklámok meghatározó szerepet töltenek be a hazai gazdasági körfolyamatokban, ezért a szektor tartható működéséhez és a döntéshozatal elősegítéséhez átlátható, egyértelmű és stabil szabályozásra van szükség. A Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Rendőrkapitányság együtt egy biztonságosabb jövőért címmel rendezett október 2-án egy olyan programot fiataloknak, melyen kipróbálhatták a részeg szemüveget, a bullyingtot ott töltötték ki, és interaktív beszélgetésen vettek részt az erőszakmentes élet lehetőségeiről, illetve arról, hogy a művészeti alkotások, valamint a zene hogyan válhatnak pozitív alternatívává. Az iskolai bántalmazás ellen is demonstráltak a gyerekek azzal, hogy a közös kiállást jelképező piros lapot együtt magasba emelték. A rendezvényen Nagy Csillap, a Paksi Kistérségi Szociális Központ munkatársa, a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum titkára nyilatkozott rádiónknak.
6: Ezt a rendezvényt immár másodjára próbáljuk szintén a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum az önkormányzat segítségével és a Paksi Városi Rendőrkapitányság közreműködésével megvalósítani. Ezen a napon olyan programokat próbáltunk idevarázsolni a gyerekek részére, ami az összefogásról, az együttműködésről, az egymás odafigyelésről szól. Lehetőségük van kreatív sarokban alkotni. A bullyinggal, az erőszakmentességgel, az empátiával és a szeretettel összefüggően olyan alkotásokat vethetnek papírra, ami a mai nappal esetleg gondolatébresztőként fölmerül bennük. Rendőrség jóvoltából prevenciós bűnmegelőzési feladatokat végezhetnek a gyerekek. Részeg szemüveg, alkoholszemüveg, szimulációs szemüvegek kipróbálása, totó kitöltése, az együtt gondolkodás, együttműködést erősíti a térzene, a csocsóasztal szintén egy olyan játékforma, ami különböző iskolákból jövő gyerekeket összehozza. Egy harmadik állomásként pedig a kis teremben egy bullyinggal, erőszakmentességgel és az erőszak veszélyeire fölhívó kisfilmet vetítünk le a gyerekeknek, és ezt követően pedig interaktív módon földolgozzuk.
5: Hüfner Ákos, az ESZI gazdaság és menedzsment szakon tanuló végzős diákja fotózni érkezett az erőszakmentesség világnapjára.
7: Az ESZI-be jöttem fotózni. Engem szerintem a gyerekek hozzáállása fogott meg legjobban ezen a napon, hogy mennyire boldogan álltak hozzá a feladatokhoz, a programokhoz. Még ami tetszett nekem, azok a extra szemüveg.
8: Milyen érzésed volt itt a szemüvegek használata közben?
7: Kicsit szédültnek éreztem magam, de élveztem. Még ezeken kívül kitöltöttünk egy bullying totót is, ami mindenki számára kitölthető egyszerű kis kvíz volt, és cserébe kaptunk édességet, aminek mindenki nagyon örült.
5: Az erőszakmentesség világnapján a Dunaföldvári Asztakeservit Értékőr Egyesület által újrahasznosítható hulladékból készített vizahal is bemutatásra került, melyet a gyerekek közösen feldíszítettek.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Az alapszakasz második fordulójában Miskolcon lépett pályára a DVTK ellen a Tarka SC Szekszárd vasárnap este. Az első félidő hektikusan alakult, az első negyedben a hazaiak, a másodikban a vendégek voltak jobbak, így minimális 2 pontos Diósgyőri vezetést mutatott az eredményjelző a félidőben. A harmadik negyedben aztán állva hagyta a Szekszárdot a DVTK, aminek köszönhetően 74-57-es győzelmet szerzett a miskolci gárda. A meccs legeredményesebb játékosa a 20 ponttal és 10 lepattanó záró szekszárdi Jáni Zsófia volt. A KSC vezetőedzője Magyar Bianca lesújtónak találta a végkifejletet. Sajnos csak időszakosan nyújtottunk jó teljesítményt, támadó és védő oldalon is rosszul kosárlabdáztunk, ettől a folytatásban sokkal több kell tőlünk, nyilatkozott a szekszárdi NB1-es klub vezetőedzője.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: pontos idő 11 óra 4 perc, október 6-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, hogy az beígérhetem az előző óra végén, Chris de Sarandival kezdünk, a Good Old Days jön tőle. Egy idei szerzemény, de még ebben az órában, az óra második felében hamisítatlan pálifikati féle tudósítás is vár rátok. Tartsatok velünk, let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

Fastboy és Topic szólt az imént a Forget You 2023-ból. Nos, október 6-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Bruno, Renata, Berény és Csaba nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. A szó Becky Hillé, Good Boys és Medúzái, a Lose Control következik tőlük 2019-ből. Let's go!

somebody else. Ez volt Kygo és az idei Save My Love. Nos, még két track következik, egy Mr. Belt-től, egy pedig a Unique-tól, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza új zenékkel, illetve a beígért pálfüköti féle tudósítás is vár rátok az óra második felében, ezúttal az erőszakmentesség világnapja lesz a témánk. Mr. Belt-i a szó, az It's Not Right, But It's Okay következik tőle 2024-ből.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
0: Reklámot hallottatok.

0: Kék Nyúl Hammond bandet hallhattátok, a 2013-as Left Back szólt tőlük. Nos, a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Rendőrkapitányság együtt egy biztonságosabb jövőért címmel rendezett október 2-án egy olyan programot fiataloknak, melyen kipróbálhatták a részeg szemüveget, bullying totót töltöttek ki, interaktív beszélgetésen vettek részt az erőszakmentes élet lehetőségeiről, illetve arról, hogy a művészeti alkotások és a zene hogyan válhatnak pozitív alternatívává. Az iskolai bántalmazás ellen is demonstráltak a gyerekek azzal, hogy a közös kiállítást jelképező piros lapot együtt magasba emelték. A rendezvényen Nagy Csilla, a Paksi Kistérségi Szociális Központ munkatársa, a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum titkára nyilatkozott Pálfi Kati kolléganőnknek.
1: Itt vagyunk a lakótelepen, az Atomtéren, a Csengely Dénes Kulturális Központ előtt. Rengeteg diák van, nagyon jó a hangulat és rengeteg program. Csilla, mi ez, amin tulajdonképpen a diákok részt vesznek?
2: Október 2-án, az Erőszakmentesség Világnapján emlékezzünk meg világszerte az erőszakmentességről, és ezen a napon próbálunk olyan rendezvénysorozatokra koncentrálni, ami nem a harcról, nem a háborúról, nem az agresszivitásról szól, hanem az odafigyelésre, az empátiára, az erőszakmentes kommunikációra helyezi a hangsúlyt, és ezt a rendezvényt immár másodjára próbáljuk szintén a Paks Kábítószer Egyeztető Fórum az önkormányzat segítségével és a Paksi Városi Rendőrkapitányság közreműködésével megvalósítani. Ezen a napon olyan programokat próbáltunk ide varázsolni a gyerekek részére, ami az összefogásról, az együttműködésről, az egymás odafigyelésről szól. Hisz nagyon sok iskolából rengeteg gyermek érkezett pedagógus kísérletével erre a napra, teljesen más környezetből, teljesen más iskolából, teljesen más családi háttérrel rendelkező gyermekek vannak itt, és ez a nap megmutatta, hogy a közös alkotás révén a rajzolás, a zene, a kreatív eszközök beemelésével olyan hatékonyan tudnak együttműködni és alkotni közösen, ami ismételten rávilágított arra, hogy így is lehet szépen együtt élni békésen, és hogy olyan hasznos programokat lehet ezáltal kialakítani, amivel bízunk benne, hogy egy kis apró morzsáját szintén el tudják vinni a gyerekek. A mai világban talán, amikor minden nap a fegyverekről, a háborúról és az erőszakról szól, ezekkel az eszközökkel, amit itt most megmutatunk, átadunk a gyerekeknek, ők is talán át tudják a mindennapjukba csempészni, és az egymásra odafigyeléssel olyan új érzéseket, technikákat tudnak beépíteni az életük során, ami akár a békésebb együttéléshez, egy nyugodtabb iskolai környezethez segíti őket hozzá.
1: Mi az, amit alkothattak együtt, mi az, amiben részt vehettek együtt? Milyen játékok, milyen foglalkozások?
2: A mai napnak talán a legnagyobb durranása, hogyha szabad így fogalmazni, a Paks nevéhez fűződő Viza halnak a megépítése, a Dunaföldvári Asztakeservit értékmegőrző egyesület segítségével, akik tulajdonképpen a gyerekek elé hozták szelektív hulladékból megépítve azt a vizahalat, amit itt Pakson kihaláztak utolsóként, és egy nagyon nagy fogás volt ez így Paks történelmében. Szelektív hulladékból újra gondolták, újra hasznosított hulladékból megépítették, és a gyerekek szintén szelektív hulladékból közös erővel együtt dolgozva kidíszítették ezt a halat. Azon kívül lehetőségük van kreatív sarokban alkotni, a bullyinggal, az erőszakmentességgel, az empátiával és a szeretettel összefüggően olyan alkotásokat vethetnek papírra, ami az ő gondolatukat képezi, ami a mai nappal esetleg gondolatébresztőként fölmerül bennük. Ez szintén egy közös alkotás. Azon kívül a rendőrség jóvoltából prevenciós bűnmegelőzési feladatokat végezhetnek a gyerekek. Részeg szemüveg, alkohol szemüveg, szimulációs szemüvegek kipróbálása, totó kitöltés, zene révén ugye még egy kicsit ez a kötetlenebb szórakozás és egy kicsit az együtt gondolkodás, együttműködést erősíti a térzene. A csocsóasztal szintén egy olyan játékforma, ami különböző iskolákból jövő gyerekeket összehozza. Egy lehetőség a kommunikációra, az ismerkedésre, és egy harmadik állomásként pedig a kis teremben egy erőszak bullyinggal, erőszakmentességgel és az erőszak veszélyeire fölhívó kisfilm vetítünk le gyerekeknek, és ezt követően pedig interaktív módon feldolgozzuk ezt a kisfilmet. Egy csoportfoglalkozás már ebben a témában lezajlott, és pont egy olyan iskolák iskola tanulói vettek ezen részt, akik napi szinten küzdenek ezekkel a problémákkal, és nagyobb odafigyelést igényelnek ezek a diákok, tanulók. Őtőlük már tavalyi év kapcsán, a programunk kapcsán ezen a napon nagyon pozitív visszajelzést kaptunk arra vonatkozóan, hogy ők úgy érzik, hogy elindult a gyerekekben egy kis változás. Most is nagyon aktívak voltak a csoportfoglalkozás során, tehát élmény volt hallgatni, hogy igen, az őket ért bántások, az ő általuk megtörtént bántások kapcsán elmondták az érzéseiket, és visszapörgették az időt, hogy mit tennének másként, hogyha egy új tiszta lapot kaphatnának ezzel kapcsolatosan. Tehát én azt gondolom, hogy van értelme ezeknek a programoknak, lehetőségeknek, mert ha ma ismét elültettünk egy kis morzsát az ő fejecskéjükben is, akkor lehet, hogy egy problémamentesebb, erőszakmentesebb környezetben, családi háttérben tudnak ők is majd hazatérni, hisz a változás tőlük ered, és a változást csak mi magunk tudjuk megtenni a pozitív irányba. Akkor talán a környezet is változik. És hát a 11 órakor az erőszakmentesség szimbólumát képező piros lap fölmutatása, ami szintén azt gondolom, hogy már elmondhatjuk, hogy hagyomány lesz a mi életünkben, hisz tavaly év során a Kamasz Fesztivál, a Ne bántsátok egymás kampány keretében már ez egyszer megtörtént, és most 11 órakor ismét megtörtént, és szeretném, hogyha ennek hagyománya lenne, hisz itt ismét sok gyerek, sok környezetből jött gyerek együtt, ugyanazért a célra, közös erővel összefoglalkozik, fogva mutatja föl az erőszakmentesség szimbólumát képező piros lapot.
0: Hüfner Ákos, az ESZI gazdaság és menedzsment szakon tanuló végzős diákja fotózni érkezett az erőszakmentesség világnapjára.
3: Az ESZI-be jöttem fotózni. Engem szerintem a gyerekek hozzáállása fogott meg legjobban ezen a napon, hogy mennyire boldogan álltak hozzá a feladatokhoz, a programokhoz. Még ami tetszett nekem, azok a extra szemüveg.
1: Milyen érzésed volt itt a szemüvegek használata közben?
3: Kicsit szédültnek éreztem magam, de élveztem. Még ezeken kívül kitöltöttünk egy bullying totót is, ami mindenki számára kitölthető egyszerű kis quiz volt, és cserébe kaptunk édességet, aminek mindenki nagyon örült.

0: Rihannától hallhattátok a Disturbiát 2008-ból, és ha már ott vagyunk, maradjunk is ott a reklám és Robi hír összefoglalója után, következik a Best of Ezred forduló, irány a 2000-es évek. Let's go!
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által indított fejlesztési kezdeményezésekben, közölte Cserp Palkovics András, a szervezet elnöke az MTI beszámolója szerint. A kezdeményezés célja a vidéki nagyvárosok gazdasági és infrastrukturális szerepének további erősítése, valamint a helyi fejlesztési projektek hatékonyabb összehangolása a nemzeti stratégiai célokkal. Cserp Palkovics András kiemelte, a szövetség konstruktív partnerként kíván együttműködni a kabinettel a városi életminőség javítását és a fenntartható növekedés szolgáló programok kidolgozásában és megvalósításában. A Paksi Ökomunkacsoport Alapítvány Szeresd, Óvd és Véd címmel 29. alkalommal rendez környezetvédelmi vetélkedőt felnőttek részére. A mostani eseményen a résztvevők a Dunakanyar épített és természeti értékeiről adhatnak számot tudásukról, illetve mélyíthetik meglévő ismereteiket. A vetélkedő november 18-án délután 5 órakor lesz a Csengei Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. A szervezők 4 fős csapatok jelentkezését várják csapatnévvel és rövid bemutatkozással együtt az ökoalapítvány@gmail.com e-mail címre november 12-éig. A díjazás természetesen nem marad el, mivel a nyertesek értékes jutalomban részesülnek majd. 14 tűzesethez és 4 műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók az elmúlt hétvége során, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Péntek éjjel egy személyautó lesodródott az úttestről, majd árokba csapódott, egy fának ütközött, végül az oldalára borulva állt meg a 61-es főút 75-ös kilométerénél Kocsola térségében. A baleset helyszínére a dombovári hivatásos tűzoltók vonultak, akik a jármű 2 utasát kézi erővel emelték ki, majd átadták őket a mentőszolgálat munkatársainak. Ezt követően áramtalanították az autót. A balesetben az egyik utas könnyebb, míg a másik súlyos sérüléseket szenvedett. 300 négyzetméteren égett az aljnövényzet és összehordott hulladék szombat délelőtt hidason a Rákóczi-Ferenc utcában. A tűzesethez a bonyhádi hivatásos és a mecseknádasdi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral fékezték meg a lángokat. 2 hektáron égett a búzatarló vasárnap délelőtt Szakcson a Rákóczi utcánál. A tűzesethez a dombovári hivatásos tűzoltók vonultak, akik 2 vízsugárral, a gépjármű fecskendő avaroltójával és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Letartóztatták azt a 47 éves szekszárdi férfit, aki társával együtt sorozatosan követett el lopásokat a megyében, tájékoztatott a Tolna megyei rendőrfőkapitányság. A páros először egy helyi trafikból, majd főként drogériákból tulajdonított el parfümöket és egyéb termékeket. Miután a 45 éves női társát a bíróság korábban már letartóztatta, a férfi tovább folytatta a bűncselekményeket, további 7 alkalommal távozott fizetés nélkül különböző üzletekből. Legutóbb egy szupermarketből próbált kozmetikai cikkeket és macskaeledelt elvinni. A korábban már elítélt férfi a 11 lopás során nagyjából 500 000 forintos kárt okozott. A rendőrök elfogták, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: A Paksi SL tájfutó csapata sikeresen vett részt a 2 napos Kalocsa kupán, melyet most a Kaskantyú település környéki borókásokban és fenyesekben rendezett meg a kalocsai TSS-e, adta hírül a Telepaks. A terep borókás részei kimondottan technikásak, némi tereprutin sokat tud segíteni. A csapatnak csak a fele tudott indulni mind a két napon, így az öt érem 7 futó összetett eredményéből adódott. Második helyezett lett Hán Márton F14B-ben és Hán Berczel F21BR-ben, illetve lett még 3 bronzérmesük is, Fink Eszter N12C-ben, Jankovics Gábor F21BR-ben és Hanné Varga Nikolett nyílt kezdő kategóriában. Számolt be az eredményekről Kis Gábor, a tájfutó szakosztály edzője.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most paksfm Best of slágerek az ezredfordulóról.
0: Hello mindenkinek, ez itt a Best of ezredforduló, amikor is déltől egyik egy órán keresztül a 2000-es évek első évtizedéből játszunk mindenféle műfajú, jellegű és stílusú számot. Kanyarodjunk vissza ebbe az eklektikus évtizedbe, és lesz itt minden mi szemszájnak ingere, a rockzenétől elkezdve a popzenén és az elektronikán át a rapig minden előfordul majd. Lutris McNeill-el kezdünk. 2002-ből jön tőle a Perfect Love, majd Oceana-é lesz a szó, 2009-ből jön tőle a Cry Cry. A magyarokat elsőként az Odette és a Go Girls képviseli, 2008-ból a Moziba mentem fog szólni tőlük, majd Armand Van Helden-é a szó, a My My My remixét fogjátok hallani 2006-ból, majd ezt a blokkot az Angel City zárja, a Love Me Right szól majd tőlük 2004-ből, de a szó most még Lutris McNeill-é, Perfect Love 2002, itt a Best of ezredfordulóban. Let's go!
1: Paksfm Best of slágerek az ezredfordulóról a 96.3-as frekvencián.

Angelcity-t hallhattatok, ez volt a 2004-es Love Me Right. 2004-es ugyanis, ez itt a Best of ezredforduló. 2000-től 2010-ig bármelyik időpontból játszhatunk le nektek bármilyen stílusú, jellegű és műfajú számot. A kövi blogban Kelly Clarkson kezd, Behind These Hazel Eyes szólt tőle majd 2005-ből, majd a Cozombolis következik a 2006-os A zenétör felfor a vérem. Natasha Bedingfield követi őket a Bucket Full of Sunshine 2009-ből, majd 50 Cent zárja ezt a blokkot a Candy Shoppal 2005-ből, egy igazi 2000-es évek közepi klasszikus. Ez itt a Best of ezredforduló, most Kelly Clarkson jön, Behind These Hazel Eyes, azaz a gesztenyebarna szemek mögött 2005-ből.

50 Cent szólt az imént a klasszikus Candy Shop 2005-ből egyenesen, ez ugyanis a Best of Ezred forduló, ahol is déltől egyig egy órán keresztül a 2000-es évek első évtizedébe kanyarodunk vissza, egy igazi időutazás, ahol 2000-től egészen 2010-ig bármi a terítékre kerülhet. A kövi blokkot Robbie Williams kezdi, Rock DJ egyenesen 2000-ből, a legelejéről, majd Christina Aguilera következik a Candyman-nel 2007-ből, Berry jön utána, a Napsugár az ágyadon, szintén 2000-be kanyarodunk vissza, majd ezt a blokkot, de még nem egészen a Best of Ezred forduló óránkat, a Neo zárja, a magyar elektrotitánoktól az Absolution fog szólni 2007-ből egyenesen, de most még Robbie Williams-i a szó, Rock DJ.

Rock FM Best of slágerek az ezredfordulóról.

EU-t hallhattatok, ez volt a 2007-es Absolution, és ezzel a Best of Ezeret forduló óránk végéhez érkeztünk. Spongl következik. A 2001-es Tales of the Inexpressible című lemezükről az Around the World in a T-Days. A magyar elektronika után a brit elektronika nagy ágyúi következnek. Utána Robi következik a hírösszefoglalóval, és aztán jövök vissza. Látszunk el!

Ez volt a Pax FM Best of Slágerek az ezredfordulóról. A Pax FM-en.

0: És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. október 6-a kedd, 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Programot szerveztek az erőszakmentesség világnapjára Pakson. 14 baleset történt a hétvégén Tolna megyében. Idegenben játszott bajnokit a KSC. Már is jövök a részletekkel.
0: Paks FM hírek.
1: A Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Rendőrkapitányság együtt egy biztonságosabb jövőért címmel rendezett október 2-án egy olyan programot fiataloknak, melyen kipróbálhatták a részeg szemüveget, a bullying totót töltötték ki, és interaktív beszélgetésen vettek részt az erőszakmentes élet lehetőségeiről, illetve arról, hogy a művészeti alkotások, valamint a zene hogyan válhatnak pozitív alternatívává. Az iskolai bántalmazás ellen is demonstráltak a gyerekek azzal, hogy a közös kiállást jelképező piros lapot együtt magasba emelték. A rendezvényen Nagy Csilla, a Paksi Kistérségi Szociális Központ munkatársa, a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum titkára nyilatkozott rádiónknak.
2: Ezt a rendezvényt immár másodjára próbáljuk szintén a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum az önkormányzat segítségével és a Paksi Városi Rendőrkapitányság közreműködésével megvalósítani. Ezen a napon olyan programokat próbáltunk idevarázsolni a gyerekek részére, ami az összefogásról, az együttműködésről, az egymás odafigyelésről szól. Lehetőségük van kreatív sarokban alkotni. A bullyinggal, az erőszakmentességgel, az empátiával és a szeretettel összefüggően olyan alkotásokat vethetnek papírra, ami a mai nappal esetleg gondolatébresztőként fölmerül bennük. Rendőrség jóvoltából prevenciós bűnmegelőzési feladatokat végezhetnek a gyerekek. Részeg szemüveg, alkohol szemüveg, szimulációs szemüvegek kipróbálása, totó kitöltése, az együtt gondolkodás, együttműködést erősíti a térzene, a csocsóasztal szintén egy olyan játékforma, ami különböző iskolákból jövő gyerekeket összehozza. Egy harmadik állomásként pedig a kis teremben egy bullyinggal, erőszakmentességgel és az erőszak veszélyeire fölhívó kisfilmet vetítünk le a gyerekeknek, és ezt követően pedig interaktív módon feldolgozzuk.
1: Hüfner Ákos, az ESZI gazdaság és menedzsment szakon tanuló végzős diákja fotózni érkezett az erőszakmentesség világnapjára.
3: Az ESZI-be jöttem fotózni. Engem szerintem a gyerekek hozzáállása fogott meg legjobban ezen a napon, hogy mennyire boldogan álltak hozzá a feladatokhoz, a programokhoz. Még ami tetszett nekem, azok a extázis szemüveg.
4: Milyen érzésed volt itt a szemüvegek használata közben?
3: Kicsit szédültnek éreztem magam, de élveztem. Még ezeken kívül kitöltöttünk egy bullying totót is, ami mindenki számára kitölthető egyszerű kis kvíz volt, és cserébe kaptunk édességet, aminek mindenki nagyon örült.
1: Az erőszakmentesség világnapján a Dunaföldvári Asztakeservit Értékőr Egyesület által újrahasznosítható hulladékból készített vizahal is bemutatásra került, melyet a gyerekek közösen feldíszítettek. A Paksi Ökomunkacsoport Alapítvány Szeresd, Óvd és Véd címmel 29. alkalommal rendez környezetvédelmi vetélkedőt felnőttek részére. A mostani eseményen a résztvevők a Dunakanyar épített és természeti értékeiről adhatnak számot tudásukról, illetve mélyíthetik meglévő ismereteiket. A vetélkedő november 18-án délután 5 órakor lesz a Csengei Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. A szervezők 4 fős csapatok jelentkezését várják csapatnévvel és rövid bemutatkozással együtt az ökoalapítvány@gmail.com e-mail címre november 12-éig. A díjazás természetesen nem marad el, mivel a nyertesek értékes jutalomban részesülnek majd.
0: Paks FM hírek.
1: Letartóztatták azt a 47 éves szekszárdi férfit, aki társával együtt sorozatosan követett el lopásokat a megyében, tájékoztatott a Tolna megyei rendőrfőkapitányság. A páros először egy helyi trafikból, majd főként drogériákból tulajdonított el parfümöket és egyéb termékeket. Miután a 45 éves női társát a bíróság korábban már letartóztatta, a férfi tovább folytatta a bűncselekményeket, további 7 alkalommal távozott fizetés nélkül különböző üzletekből. Legutóbb egy szupermarketből próbált kozmetikai cikkeket és macskaeledelt elvinni. A korábban már elítélt férfi a 11 lopás során nagyjából 500 000 forintos kárt okozott. A rendőrök elfogták, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását. 14 tűzesethez és 4 műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók az elmúlt hétvége során, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Péntek éjjel egy személyautó lesodródott az úttestről, majd árokba csapódott, egy fának ütközött, végül az oldalára borulva állt meg a 61-es főút 75-ös kilométerénél Kocsola térségében. A baleset helyszínére a dombovári hivatásos tűzoltók vonultak, akik a jármű két utasát kézi erővel emelték ki, majd átadták őket a mentőszolgálat munkatársainak. Ezt követően áramtalanították az autót. A balesetben az egyik utas könnyebb, míg a másik súlyos sérüléseket szenvedett. 300 négyzetméteren égett az aljnövényzet és összehordott hulladék szombat délelőtt Hidason a Rákóczi-Ferenc utcában. A tűzesethez a bonyhádi hivatásos és a mecseknádasdi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral fékezték meg a lángokat. 2 hektáron égett a búzatarló vasárnap délelőtt Szakcson a Rákóczi utcánál. A tűzesethez a dombovári hivatásos tűzoltók vonultak, akik 2 vízsugárral, a gépjármű fecskendő avaroltójával és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. 14 közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök a hétvégén Tolna megyében, tájékoztatott a megyei rendőrfőkapitányság. Az esetek közül 1 súlyos, 4 könnyű sérüléssel végződött, 9 esetben pedig anyagi kár keletkezett. Pénteken a 61-es főúton egy elalvó autós fának ütközött, Bonyhádon egy figyelmetlen sofőr ráfutásos balesetet okozott, Regőnynél pedig egy kavicson megcsúszó motoros borult árokba. Szombat este Fad közelében egy ittas kerékpáros szenvedett súlyos sérülést, amikor a szalagkorlátnak ütközött. Vasárnap Dunaföldváron történt baleset, ahol egy kanyarodó autós nem adta meg az elsőbséget egy motorosnak. A rendőrség hangsúlyozza, a balesetek többségét figyelmetlenség, az elsőbség meg nem adása és az ittasság okozta.
0: És most, sporthírek a Paksefemen.
1: Az alapszakasz második fordulójában Miskolcon lépett pályára a DVTK ellen a Tarka SC Szekszárd vasárnap este. Az első félidő hektikusan alakult, az első negyedben a hazaiak, a másodikban a vendégek voltak jobbak, így minimális 2 pontos Diósgyőri vezetést mutatott az eredményjelző a félidőben. A harmadik negyedben aztán állva hagyta a Szekszárdot a DVTK, aminek köszönhetően 74-57-es győzelmet szerzett a miskolci gárda. A meccs legeredményesebb játékosa a 20 ponttal és 10 lepattanó záró szekszárdi Jáni Zsófia volt. A KSC vezetőedzője Magyar Bianka lesújtónak találta a végkifejletet. Sajnos csak időszakosan nyújtottunk jó teljesítményt, támadó és védő oldalon is rosszul kosárlabdáztunk, ettől a folytatásban sokkal több kell tőlünk, nyilatkozott a szekszárdi NB1-es klub vezetőedzője. A Paksi SE tájfutó csapata sikeresen vett részt a 2 napos Kalocsa kupán, melyet most a Kaskantyú település környéki borókásokban és fenyösekben rendezett meg a kalocsai TSSE, adta hírül a Telepaks. A terep borókás részei kimondottan technikásak, némi tereprutin sokat tud segíteni. A csapatnak csak a fele tudott indulni mind a 2 napon, így az 5 érem 7 futó összetett eredményéből adódott. Második helyezett lett Hán Márton F14B-ben és Hán Bercel F21BR-ben, illetve lett még 3 bronzérmesük is, Fink Eszter N12C-ben, Jankovics Gábor F21BR-ben és Hánné Varga Nikolett nyílt kezdő kategóriában. Számolt be az eredményekről Kis Gábor, a tájfutó szakosztály edzője. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, 1 óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
6: A pontos idő 13 óra 10 perc, október 6-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat, illetve Robi már jól bekezdte a tartalmas hír összefoglalójával. Köszi Robi! Mi zenével folytatjuk tovább, de még ebben az órában, az óra második felében egy hamisítatlan harmad Gabi féle tudósítás is vár rátok. De a szó most még Miley és Brazen Cyrusé, a Know This Banjo nélküli változata következik 2025-ből. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Október 15-én 17 óra 30 perctől Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban Bakó Jenő fotóriporter Szavak nélkül című életmű kiállításának ünnepélyes megnyitójára hívják az érdeklődőket. November 24-én 19 órától szintén Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban filmzenekoncert. A Sikerfilmek szimfóniája több mint 20 teltház után megújult műsorral tér vissza. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 9-én, azaz pénteken lesz vetítés, három premier is várja a mozi látogatóit. Először a Duzzogi Hal kalandjai című animációs filmet vetítik 16 órától, aztán 18 órától a Queen budapesti koncertjén készült elképesztő lélegzet elállító koncertfilm következik majd. Biztos baromi látványos lesz, és hát nyilvánvalóan a Queen halhatatlan zenéjével. Egy elképesztő élménynek ígérkezik, amit semmiképpen ne hagyjatok ki, hogyha moziba mentek. 8 óra 30 perccel pedig ismét egy premier, a Vadon szíve című dráma Brad Pitt főszereplésével.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Martin Garrix szólt az imént, a Butterflies-tól hattátok. Még két track következik, egy Lola Young-tól, egy pedig az Iron Mafia és Marsalkot Dávid kombójától, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza új zenékkel és Harmad Gabi tudósítással. Ezúttal a nemrég lezajlott zenevilágnapi rendezvényről lesz szó. De a szó most még Lola Young-é, a Messit fogjátok tőle hallani 2025-ből. You know

0: vagyok.
1: Ez a Paks FM. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
1: Reklámot hallottatok.

0: Shawn Mendestől hallhattátok a 2020-as Wonder című tracket. Nos, nemrég a Csengei Dénes Kulturális Központban fantasztikus ünnepség volt a zene világnapja alkalmából. Takács József Jozival beszélgetett Harmad Gabi kolléganőnk, ugyanis egy elképesztő feldolgozást hallhattak a jelenlévők. Bach D-moll tokáta és fuga című darabját adták elő 3 gitárral és 1 basszusgitárral. A különleges hangszerelés titkait és az egész hátterét megtudhatjátok személyesen Jozitól.
1: Ez úgy indult, hogy hát már szerintem nagyjából másfél évvel ezelőtt felmerült a dolog, hasonlóan azt hiszem a tavalyi zenevilágnapjával kapcsolatban. Zalán ötlete volt egyébként. Az interneten kering egy olyan felvétel, ahol azt hiszem egy olasz gitárzenekar, ahol vannak kb. 20-an benne. Ők valamilyen formátumban feldolgozták, és akkor Zalának eszébe jutott, hogy ezt valahogy meg kéne így csinálni. És ez igazából az idei évben élesedett úgy, hogy most merült fel az, hogy időnk is van elég rá, és akkor végül is január közepén körülbelül nekiálltam meghallgatni, hogy mégis miről van szó. Így próbáltam elképzelni, hogy mit tudunk összehozni, mert hogy azt nagyjából az elején már láttam, hogy ez a 20 gitáros performance az nem biztos, hogy összehozható, de hogy azért mégiscsak valamilyen módon össze kéne rakni. És akkor gondolkodtam, úgy voltam vele, hogy egy 3-4 szólamot fő gitárból össze lehet hozni, plusz egy basszusgitár, ugye az a mély tartomány, és igazából, hogyha ugye nem az van, hogy sok gitáros, hanem viszonylag kevés gitáros, akkor viszont tök jó lenne dobbal együtt megcsinálni, és akkor végül is így alakult ki az elképzelés, hogy akkor egy ilyen 3 gitáros, basszusgitáros dobos felállásban csináljuk meg. És aztán akkor elkezdtem ugye impulzusokat gyűjteni az internetről is részben, tehát nem egyedülálló ez a ilyen értelemben a feldolgozás, tehát már hasonló módon, tehát ilyen rockosabb, metálosabb vonalban már csinálták meg, de itt aztán én arra törekedtem, hogy az eredeti műnek a tempó ingadozásai is be legyenek komponálva az egészbe azzal együtt, hogy mi dobbal csináljuk a dolgot. És akkor így nekiálltam megkeresni azt egyébként a Walt Disneynek van egy, azt hiszem 1950-es felvétele egy szimfonikus zenekarral, ahol a tokáta és fúgát játsszák, és igazából azt tetszett nekem a legjobban tempóban is, meg egyáltalán a szólamok kiosztásában. Ugye ez egy csomószor előfordul orgonán, és igazából azzal nem tudtam annyira azonosulni, viszont a szimfonikus zenekaros megoldással azzal egyből el tudtam képzelni, hogy na akkor mi lesz basszusgitárban, mi lesz gitárban. És akkor nekiálltam leszedegetni a szólamokat. Ugye a főszólamban az volt a szerencse, hogy egyébként gitárosok már ugye foglalkoztak vele az interneten, úgyhogy a fő motívumokat, azokat gyakorlatilag már úgy meg tudtam szerezni, és aztán a többi szólamot, ahogy kanyarodnak össze-vissza, azt meg végül is aztán hallás után az eredeti műből leszedegettem. És aztán végül is ugye a másik része volt a dolognak, hogy na, de akkor kikkel csináljuk meg. És akkor végül is Fér Zolival, ugye ő a dobos barátunk, ő vele hát nagyjából 20 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, mikor játszottunk utoljára bármit is, és ő ugrott be, hogy ha már ilyen paksi vonatkozásban csinálunk valamit, akkor tök jó lenne, hogyha ez egy fórum lenne arra, hogy akkor találkozzunk, zenéljünk egy kicsit. Lisztmájer Ádám barátom, a basszusgitáron játszott, ővel ugye az elmúlt időszakban is voltak közös zenekarink, Live Life Hard, illetve itt a paksi ilyen adhok rendezvényeken már játszottunk együtt. És aztán Barta Balázs, én őt nem ismertem korábban, csak mindenki mondta, hogy ő nagyon jó jazzgitáros, minden mondom, jó, akkor igazából vele mindenképpen tudunk dolgozni, és Tóth Péter volt a másik, akiről szintén elnézést, akiről tudtam, hogy jól gitározik, de én magam nem ismertem korábban. És aztán még páran fölmerültek, de aztán úgy voltam vele, hogy egyrészt azon is múlott, hogy kinek mennyi ideje van ezzel foglalkozni, mert azért ez egy nagy memorizálandó tétel, és hát nyilván a kivitelezés is olyan, hogy azért tehát sokat kell vele foglalkozni. Úgyhogy végül is ennek a keresztmetszetéből állt össze, hogy aki meg tudja csinálni esetleg, ideje és kedve is van hozzá. És akkor ebből szűrődött végül is úgy le, hogy akkor Barta Balázs, Tóth Péter, Liszmájer Ádám, Fér Zoli, és magam csináltuk ezt meg. Aztán az év folyamán gyakorlatilag egy 5-6 próbát terveztünk meg, részben Budapesten, részben itt a műfáznak a próbatermében, és hát az a szerencsés helyzet állt elő, hogy végül is összeállt a mai estére ez a dolog.

Ed Sheeran szólt az imént az Azizam 2025-ből. Ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velünk, most ugyanis Balázs következik, aki egészen 6 óráig szórakoztatni fog titeket. Tartsatok vele, tartsatok velünk, én Gracza Levente vagyok, és holnap ugyanígy a délutáni órákban találkozunk. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Folytatódnak az egyeztetések a kamatstopról a pénzügyminisztérium és a Magyar Bankszövetség között, tájékoztatott a szaktárca az MTI beszámolója szerint. A tárgyalások fókuszában a lakossági és KKV hitelkamatokat érintő védelmi intézkedések kivezetésének ütemezése, valamint a bankrendszer stabilitásának megőrzése áll. A pénzügyminisztérium kiemelte, a kormány célja a családok és a kisvállalkozások pénzügyi biztonságának garantálása, miközben a bankszövetséggel közösen dolgoznak a piac hitelezés fenntartható és kiszámítható mederbe terelésén. A Paksi Ökomunkacsoport Alapítvány Szeresd, Óvd és Véd címmel 29. alkalommal rendez környezetvédelmi vetélkedőt felnőttek részére. A mostani eseményen a résztvevők a Dunakanyar épített és természeti értékeiről adhatnak számot tudásukról, illetve mélyíthetik meglévő ismereteiket. A vetélkedő november 18-án délután 5 órakor lesz a Csengei Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. A szervezők 4 fős csapatok jelentkezését várják csapatnévvel és rövid bemutatkozással együtt az ökoalapítvány@gmail.com e-mail címre november 12-éig. A díjazás természetesen nem marad el, mivel a nyertesek értékes jutalomban részesülnek majd. 14 tűzesethez és 4 műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók az elmúlt hétvége során, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Péntek éjjel egy személyautó lesodródott az úttestről, majd árokba csapódott, egy fának ütközött, végül az oldalára borulva állt meg a 61-es főút 75-ös kilométerénél Kocsola térségében. A baleset helyszínére a dombovári hivatásos tűzoltók vonultak, akik a jármű 2 utasát kézi erővel emelték ki, majd átadták őket a mentőszolgálat munkatársainak. Ezt követően áramtalanították az autót. A balesetben az egyik utas könnyebb, míg a másik súlyos sérüléseket szenvedett. 300 négyzetméteren égett az aljnövényzet és összehordott hulladék szombat délelőtt hidason a Rákóczi-Ferenc utcában. A tűzesethez a bonyhádi hivatásos és a mecseknádasdi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral fékezték meg a lángokat. 2 hektáron égett a búzatarló vasárnap délelőtt Szakcson a Rákóczi utcánál. A tűzesethez a dombovári hivatásos tűzoltók vonultak, akik 2 vízsugárral, a gépjármű fecskendő avaroltójával és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Az alapszakasz második fordulójában Miskolcon lépett pályára a DVTK ellen a Tarka SC Szekszárd vasárnap este. Az első félidő hektikusan alakult, az első negyedben a hazaiak, a másodikban a vendégek voltak jobbak, így minimális 2 pontos Diósgyőri vezetést mutatott az eredményjelző a félidőben. A harmadik negyedben aztán állva hagyta a Szekszárdot a DVTK, aminek köszönhetően 74-57-es győzelmet szerzett a miskolci gárda. A meccs legeredményesebb játékosa a 20 ponttal és 10 lepattanóval záró szekszárdi Jáni Zsófia volt. A KSC vezetőedzője Magyar Bianka lesújtónak találta a végkifejletet. Sajnos csak időszakosan nyújtottunk jó teljesítményt, támadó és védő oldalon is rosszul kosárlabdáztunk, ettől a folytatásban sokkal több kell tőlünk, nyilatkozott a szekszárdi NB1-es klub vezetőedzője.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Üdv mindenkinek, indulunk a KED délutáni kedvenceitekkel október 6. napján. Én Hászalai Balázs vagyok, és hozom a jobbnál jobb muzsikákat ezúttal, és a Maroon 5 egy klasszikusával indulunk ma. Remélem, velem tartatok.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Letettem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó.

visszanyúl a gyökereihez vadonatúj albumán Shania Twain. Az énekesnő szerint pályafutása egyik legszemélyesebb anyaga lesz. Na nem ez első ízelítője, megérkezett közben Dirty Rosie címmel, ebben egyszerre hallható a klasszikus country hangzás, a rockos lendület, és a westernes világ, ami ugye mindig is meghatározta saját zenét. Az új albumon az énekesnő saját fiatalkorára és zenei inspirációira tekint vissza, miközben több műfajt is összegyúr, a hagyományos country mellett pop, soul és a rockos elemek is helyet kapnak a dalokban. A célja most nem egy újabb látványos pop produkció volt, hanem egy szinte személyes zenei utazás. Shania Twain a Harry Styles oldalán is színpadra lép majd Londonban a Wembley Stadion koncertjeiben.

Paks FM kedden délután is összeköt. Na, aki nem tud elszakadni még vezetés közben sem a telefonjától, ezen a héten különösen könnyen lebukhat. Országos közlekedési ellenőrzés indult ugyanis, egészen a hét végéig zajlik ez a kampány, és elsősorban a figyelmet elvonó tevékenységekre koncentrálnak most a rendőrei. Nézik a kézben tartott mobil használatát, az üzenetírást, a közösségi oldalak böngészését és más egyéb elektronikai eszközök használatát is, szóval ne legyen semmi a kezetekbe, ha volán mögött ültek. A rendőrség a Roadpol akcióhoz csatlakozik, a szakemberek szerint jelentősen növelik a balesetek kockázatát az imént felsorolt berendezések, vagyis most aztán tényleg jobb, ha vezetés közben pihen a telepon, mi pedig az utat nézzük. Vagy hallgatjuk a Paks FM-et, benne már is indítom a következő kedvencünket.

0: legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.
1: Paks FM. Összeköt.

se fenn továbbra is a kedvenceinkkel kedden. Ma van az aradi vértanúk emléknapja, október 6-a. Pakson az evangélikus temetőben Hanusfalvi Peti Ferenc egykori honvéd százados és Szenicei Ferenc nemzetőr sírjánál tartanak koszorúzással egybekötött megemlékezést 17 órai kezdett el. Szekszárdon a Béla Király téren az 1848-49-es emlékműnél gyűlnek össze az emlékezők, 16:30 a kezdés a megyeszékhelyen a mai délutánon. Nálunk pedig a legjobb dalok szólnak a folytatásban is, ahogy azt már megszokhattátok. Most éppen a 90-es évek derekáról hozok egy igazi különlegességet nektek.

0: Feldobjuk a napod a legjobb zenei válogatással. Paks FM.
1: Összekött.
2: Clap your hands now.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Jelentős gazdasági károkat okoz a közterületi reklámpiacon jelenlévő szabályozási bizonytalanság, hívja fel a figyelmet a Magyar Reklámszövetség az MTI beszámolója szerint. A szakmai szervezet állásfoglalása szerint a jogszabályi környezet kiszámíthatatlansága megnehezíti a piaci szereplők hosszú távú tervezését és a beruházások megvalósítását. A Reklámszövetség kiemelte, a közterületi reklámok meghatározó szerepet töltenek be a hazai gazdasági körfolyamatokban, ezért a szektor tartható működéséhez és a döntéshozatal elősegítéséhez átlátható, egyértelmű és stabil szabályozásra van szükség. A Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Rendőrkapitányság együtt egy biztonságosabb jövőért címmel rendezett október 2-án egy olyan programot fiataloknak, melyen kipróbálhatták a részeg szemüveget, a bullyingtot ott töltötték ki, és interaktív beszélgetésen vettek részt az erőszakmentes élet lehetőségeiről, illetve arról, hogy a művészeti alkotások, valamint a zene hogyan válhatnak pozitív alternatívává. Az iskolai bántalmazás ellen is demonstráltak a gyerekek azzal, hogy a közös kiállást jelképező piros lapot együtt magasba emelték. A rendezvényen Nagy Csilla, a Paksi Kistérségi Szociális Központ munkatársa, a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum titkára nyilatkozott rádiónknak.
4: Ezt a rendezvényt immár másodjára próbáljuk szintén a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum az önkormányzat segítségével és a Paksi Városi Rendőrkapitányság közreműködésével megvalósítani. Ezen a napon olyan programokat próbáltunk ide varázsolni a gyerekek részére, ami az összefogásról, az együttműködésről, az egymás odafigyelésről szól. Lehetőségük van kreatív sarokban alkotni. A bullyinggal, az erőszakmentességgel, az empátiával és a szeretettel összefüggően olyan alkotásokat vethetnek papírra, ami a mai nappal esetleg gondolatébresztőként fölmerül bennük. Rendőrség jóvoltából prevenciós bűnmegelőzési feladatokat végezhetnek a gyerekek. Részeg szemüveg, alkohol szemüveg, szimulációs szemüvegek kipróbálása, totó kitöltése, az együtt gondolkodás, együttműködést erősíti a térzene, a csocsóasztal szintén egy olyan játékforma, ami különböző iskolákból jövő gyerekeket összehozza. Egy harmadik állomásként pedig a kis teremben egy bullyinggal, erőszakmentességgel és az erőszak veszélyeire fölhívó kis filmet vetítünk le a gyerekeknek, és ezt követően pedig interaktív módon feldolgozzuk.
3: Hüfner Ákos, az ESZI gazdaság és menedzsment szakon tanuló végzős diákja fotózni érkezett az erőszakmentesség világnapjára.
5: Az ESZI-be jöttem fotózni. Engem szerintem a gyerekek hozzáállása fogott meg legjobban ezen a napon, hogy mennyire boldogan álltak hozzá a feladatokhoz, a programokhoz. Még ami tetszett nekem, azok a extra szemüveg.
6: Milyen érzésed volt itt a szemüvegek használata közben?
5: Kicsit szédültnek éreztem magam, de élveztem. Még ezeken kívül kitöltöttünk egy bullying totót is, ami mindenki számára kitölthető egyszerű kis kvíz volt, és cserébe kaptunk édességet, aminek mindenki nagyon örült.
3: Az erőszakmentesség világnapján a Dunaföldvári Asztakeservit Értékőr Egyesület által újrahasznosítható hulladékból készített vízahal is bemutatásra került, melyet a gyerekek közösen feldíszítettek. 14 közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök a hétvégén Tolna megyében, tájékoztatott a megyei rendőrfőkapitányság. Az esetek közül egy súlyos, 4 könnyű sérüléssel végződött, 9 esetben pedig anyagi kár keletkezett. Pénteken a 61-es főúton egy elalvó autós fának ütközött, Bonyhádon egy figyelmetlen sofőr ráfutásos balesetet okozott, Regőnynél pedig egy kavicson megcsúszó motoros borult árokba. Szombat este Fad közelében egy ittas kerékpáros szenvedett súlyos sérülést, amikor a szalagkorlátnak ütközött. Vasárnap Dunaföldváron történt baleset, ahol egy kanyarodó autós nem adta meg az elsőbséget egy motorosnak. A rendőrség hangsúlyozza, a balesetek többségét figyelmetlenség, az elsőbség meg nem adása és az ittasság okozta.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
7: A No Doubt érkezik Van Stefanival az élen természetesen, aztán hozom a további kedvenceinket is kedd délutánra, mert hogy megyünk tovább a Paks FM slágereivel. Hello, ismét én Hászalai Balázs vagyok, töltsük együtt ezt az órát is.
0: És most egy új

lehangoló adatok érkeztek a felsőoktatásból. Az egyetemi hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csaknem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Ez a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb tanulmány kötetében áll. A megállapítás szerint az érintett kör mentális egészsége kritikus helyzetben van. A kutatás szerint a fiatalok gyakran a közösségi médiát használják szorongásuk enyhítésére, de ezzel akaratlanul is általában csak súlyosbítják a már meglévő pszichés problémáikat. Az is szerepel a dokumentumban, hogy a Z és az alfa generáció tagjai tartoznak a digitális világ legveszélyeztetettebb csoportjai.

0: most! Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Az optimizmus jegyében telik ez a hét a hazai könyvtárakban, 11-ig rendezik meg ugyanis az országos könyvtári napokat. Ennek az idei mottoja pedig az optimizmus egy kinyitott könyvvel kezdődik. A programsorozat azt mutatja meg, hogyan adhatnak a könyvtárak tudást, közösségi élményt és egyben kapaszkodót a gyorsan változó világunkban. Innen Paksról a Paksi Közművelődés Nonprofit Kft. Könyvtára csatlakozik az eseményekhez. A Csengeiben a mai napon például egy irodalmi önképzőkörrel Karafiát Orsolya élete és munkássága kerül előtérbe. Az irodalom iránt fogékony, hasonló gondolkodású emberek számára biztosít élményszerzést ez a foglalkozás. A szervezők szerint kezdés 17:30-kor az országos könyvtári napok keretében. Ehhez a hazai programsorozathoz kapcsolódik a Kalocsai Könyvtár is. Csütörtökön egy programmal, akkor egy zenés irodalmi estre várják az érdeklődőket. A Tomori Pál Városi Könyvtár kamara termébe a Mond Apa című program előadói Krausz Gergő és Rábaközi Gergő lesznek 8-án 17 órától.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Olyan slágereket játszunk nektek, amelyek mosolygóssá teszik a hétköznapjaitokat. Paks FM, összekött.
1: Hát te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem ár, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

0: Közlekedj velünk!
1: Zajlik továbbra is a híd karbantartás az M6-oson, az Ivándárda felé vezető oldalon, a Sió csatorna feletti szakaszon zárták le a területet a 144-es és a 142-es kilométerek között. A Budapest felé vezető oldalra terelik a járműveket, irányonként csak egy-egy sáv használható. Az 56-oson Szekszárd belterületén készül a gyalogos átkelőhely, a 4-es kilométernél egészen november közepéig kell torlódásra készülni emiatt. És aszfaltoznak a 61-es számú főúton, méghozzá Dunaföldvár belterületén az előszállási út csomópontjától, mint egy 1 kilométeren keresztül kell félpályás lezárásra és jelzőrös irányításra számítani, legyetek figyelmesek.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: Rockfm. Összeköt.
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által indított fejlesztési kezdeményezésekben, közölte Cserp Palkovics András, a szervezet elnöke az MTI beszámolója szerint. A kezdeményezés célja a vidéki nagyvárosok gazdasági és infrastrukturális szerepének további erősítése, valamint a helyi fejlesztési projektek hatékonyabb összehangolása a nemzeti stratégiai célokkal. Cserp Palkovics András kiemelte, a szövetség konstruktív partnerként kíván együttműködni a kabinettel a városi életminőség javítását és a fenntartható növekedés szolgáló programok kidolgozásában és megvalósításában. A Paksi Ökomunkacsoport Alapítvány Szeresd, Óvd és Véd címmel 29. alkalommal rendez környezetvédelmi vetélkedőt felnőttek részére. A mostani eseményen a résztvevők a Dunakanyar épített és természeti értékeiről adhatnak számot tudásukról, illetve mélyíthetik meglévő ismereteiket. A vetélkedő november 18-án délután 5 órakor lesz a Csengei Dénes Kulturális Központ nagyklubjában. A szervezők 4 fős csapatok jelentkezését várják csapatnévvel és rövid bemutatkozással együtt az ökoalapítvány@gmail.com e-mail címre november 12-éig. A díjazás természetesen nem marad el, mivel a nyertesek értékes jutalomban részesülnek majd. Letartóztatták azt a 47 éves szekszárdi férfit, aki társával együtt sorozatosan követett el lopásokat a megyében, tájékoztatott a Tolna megyei rendőrfőkapitányság. A páros először egy helyi trafikból, majd főként drogériákból tulajdonított el parfümöket és egyéb termékeket. Miután a 45 éves női társát a bíróság korábban már letartóztatta, a férfi tovább folytatta a bűncselekményeket, további 7 alkalommal távozott fizetés nélkül különböző üzletekből. Legutóbb egy szupermarketből próbált kozmetikai cikkeket és macskaeledelt elvinni. A korábban már elítélt férfi a 11 lopás során nagyjából 500 000 forintos kárt okozott. A rendőrök elfogták, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását. 14 közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök a hétvégén Tolna megyében, tájékoztatott a megyei rendőrfőkapitányság. Az esetek közül egy súlyos, 4 könnyű sérüléssel végződött, 9 esetben pedig anyagi kár keletkezett. Pénteken a 61-es főúton egy elalvó autós fának ütközött, Bonyhádon egy figyelmetlen sofőr ráfutásos balesetet okozott, Regőnynél pedig egy kavicson megcsúszó motoros borult árokba. Szombat este Fad közelében egy ittas kerékpáros szenvedett súlyos sérülést, amikor a szalagkorlátnak ütközött. Vasárnap Dunaföldváron történt baleset, ahol egy kanyarodó autós nem adta meg az elsőbséget egy motorosnak. A rendőrség hangsúlyozza, a balesetek többségét figyelmetlenség, az elsőbség meg nem adása és az ittasság okozta.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Az alapszakasz második fordulójában Miskolcon lépett pályára a DVTK ellen a Tarka SC Szekszárd vasárnap este. Az első félidő hektikusan alakult, az első negyedben a hazaiak, a másodikban a vendégek voltak jobbak, így minimális 2 pontos Diósgyőri vezetést mutatott az eredményjelző a félidőben. A harmadik negyedben aztán állva hagyta a Szekszárdot a DVTK, aminek köszönhetően 74-57-es győzelmet szerzett a miskolci gárda. A meccs legeredményesebb játékosa a 20 ponttal és 10 lepattal tanulóval záró szekszárdi Jáni Zsófia volt. A KSC vezetőedzője Magyar Bianka lesújtónak találta a végkifejletet. Sajnos csak időszakosan nyújtottunk jó teljesítményt, támadó és védő oldalon is rosszul kosárlabdáztunk, ettől a folytatásban sokkal több kell tőlünk, nyilatkozott a szekszárdi NB1-es klub vezetőedzője.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most, vissza a Paksfm slágereihez. Paksfm.

többszörös platina lemezes Kings of Leon pár hete hozta ki vadonatúj kis lemezét. Hosszú idő telt el azóta, hogy a banda 2003-ban megjelentette az első albumát, nos, erre a másodikra több mint 20 évet kellett várni. A Follow Oil testvérek ez alatt azért begyűjtöttek jó néhány Grammy-díjat, és persze a világ hírnevet is. Most visszatértek egy friss anyaggal, a Two Space című új dal egy mindössze negyedórás saját gyártású lemez része. A felvétel hangulatában és megszólalásában is a csapat kezdeti időszakát idézi.

Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit a jövő hétvégén az idei erőművek éjszakáján, amelyhez természetesen Paks is csatlakozik újfent. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és jutatják el hozzánk az energiát. A takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba az idei eseménysorozaton, amelyhez a megújult atomenergetikai múzeum is csatlakozik, mint mindig az este folyamán többször is indul egy tárlatvezetés, de rengeteg más érdekes interaktív programmal is várják az érdeklődőket. Be lehet jutni a látogatóközpont mellett az üzemi területre is, érdemes időben jelentkezni a programokra, hiszen az erőművek éjszakája ingyenes ugyan, de a 16-ai programok kivétel nélkül előzetes regisztrációhoz kötöttek.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
2: Ó, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Beköszöntöttek a borongósabb napok.
8: De hé, most jönnek a tök jó napok. Ősszel is, Paks FM.

Paula Young megúhatatlan Messia után egy másik szintén megúhatatlan óta érkezik a Black Eyed Peas tolmácsolásában. Következő óra elején várlak majd benneteket a 2009-es sikerükkel. Tartsatok a Paks FM-mel akkor!

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: De jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számokat!
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Folytatódnak az egyeztetések a kamatstopról a pénzügyminisztérium és a Magyar Bankszövetség között, tájékoztatott a szaktárca az MTI beszámolója szerint. A tárgyalások fókuszában a lakossági és KKV hitelkamatokat érintő védelmi intézkedések kivezetésének ütemezése, valamint a bankrendszer stabilitásának megőrzése áll. A pénzügyminisztérium kiemelte, a kormány célja a családok és a kisvállalkozások pénzügyi biztonságának garantálása, miközben a bankszövetséggel közösen dolgoznak a piac hitelezés fenntartható és kiszámítható mederbe terelésén. Még mindig kiemelkedően magas a szabadtéri tüzek száma az országban, figyelmeztet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MTI beszámolója szerint. A hatóság tájékoztatása alapján az őszi kerti munkák és a száraz időjárás miatt az elmúlt időszakban ismét megnövekedett az avartüzek és a vegetáció tüzek száma, amelyeket a legtöbb esetben a gondatlanság vagy a szakszerűtlen égetés okoz. A katasztrófa védelem emlékeztet, avar és kerti hulladékot égetni csak ott szabad, ahol azt az önkormányzati rendelet kifejezetten megengedi, a tüzet pedig egyetlen pillanatra sem szabad felügyelet nélkül hagyni. A Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Rendőrkapitányság együtt egy biztonságosabb jövőért címmel rendezett október 2-án egy olyan programot fiataloknak, melyen kipróbálhatták a részeg szemüveget, a bullyingtot ott töltötték ki, és interaktív beszélgetésen vettek részt az erőszakmentes élet lehetőségeiről, illetve arról, hogy a művészeti alkotások, valamint a zene hogyan válhatnak pozitív alternatívává. Az iskolai bántalmazás ellen is demonstráltak a gyerekek azzal, hogy a közös kiállást jelképező piros lapot együtt magasba emelték. A rendezvényen Nagy Csilla, a Paksi Kistérségi Szociális Központ munkatársa, a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum titkára nyilatkozott rádiónknak.
4: Ezt a rendezvényt immár másodjára próbáljuk szintén a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum az önkormányzat segítségével és a Paksi Városi Rendőrkapitányság közreműködésével megvalósítani. Ezen a napon olyan programokat próbáltunk idevarázsolni a gyerekek részére, ami az összefogásról, az együttműködésről, az egymás odafigyelésről szól. Lehetőségük van kreatív sarokban alkotni, a bullyinggal, az erőszakmentességgel, az empátiával és a szeretettel összefüggően olyan alkotásokat vethetnek papírra, ami a mai nappal esetleg gondolatébresztőként fölmerül bennük. Rendőrség jóvoltából prevenciós bűnmegelőzési feladatokat végezhetnek a gyerekek. Részeg szemüveg, alkohol szemüveg, szimulációs szemüvegek kipróbálása, totó kitöltése, az együtt gondolkodás, együttműködést erősíti a térzene, a csocsóasztal szintén egy olyan játékforma, ami különböző iskolákból jövő gyerekeket összehozza. Egy harmadik állomásként pedig a kis teremben egy bullyinggal, erőszakmentességgel és az erőszak veszélyeire fölhívó kisfilmet vetítünk le a gyerekeknek, és ezt követően pedig interaktív módon feldolgozzuk.
3: Hüfner Ákos, az ESZI gazdaság és menedzsment szakon tanuló végzős diákja fotózni érkezett az erőszakmentesség világnapjára.
5: Az ESZI-be jöttem fotózni. Engem szerintem a gyerekek hozzáállása fogott meg legjobban ezen a napon, hogy mennyire boldogan álltak hozzá a feladatokhoz, a programokhoz. Még ami tetszett nekem, azok a extra szemüveg.
4: Milyen érzésed volt itt a szemüvegek használata közben?
5: Kicsit szédültnek éreztem magam, de élveztem. Még ezeken kívül kitöltöttünk egy bullying totót is, ami mindenki számára kitölthető egyszerű kis kvíz volt, és cserébe kaptunk édességet, aminek mindenki nagyon örült.
3: Az Erőszakmentesség Világnapján a Dunaföldvári Asztakeservit Értékőr Egyesület által újrahasznosítható hulladékból készített vizahal is bemutatásra került, melyet a gyerekek közösen feldíszítettek.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
6: Black Eyed Peas, Yannick, Adele és Les Frequences, ezek az előadók érkeznek hozzánk sorban, hiszen indítottam még egy órát a kelt délutáni kedvenceinkkel. Hello, én Hászalai Balázs vagyok, töltsétek az időt a Paks FM-mel.
2: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: It's your boy TQ, still keeping it gangster around the world. With my girl Sarah, brand new diva. Wesley! Put your hands together.
1: Olyan dalokat játszunk nektek, amelyek mosolygóssá teszik a hétköznapjaitokat. Paks FM, összeköt.

0: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

új albummal készül visszatérni még az idén el, és egy kéz az énekesnő elárulta, hogy már a Célegyenesben jár a lemez munkálataival. Az anyag a 2021-es Kéz című korong folytatása lesz. A világsztár szerint most minden korábbinál magabiztosabban és szabadabban alkot végre. Úgy fogalmazott, az új dalokban is szeretne valódi érzelmeket és emberi történeteket megmutatni, mert számára továbbra is az a legfontosabb, hogy a zenei jelentéssel bírjanak a hallgatói számára. Elisa az interjúban azt is felidézte, amikor Jay-Z-vel közösen berobbant az Empire State of Mind. Azt mondta, az a dal akkora hatással volt az emberekre, hogy utána évekig nehéz volt bármi újjal előállni.

0: támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Aki szeretne még egy utolsó nagyot napozni az őszi, meglehetősen erős napsütésben, annak érdemes azért kapkodnia, hiszen hamarosan véget ér a vénasszonyok nyara. Csütörtökön nyugat felől már érkezik egy olyan frontrendszer, amely megváltoztatja majd ezt a kellemes nyugodt időt, többfelé esővel, záporokkal, helyenként akár kisebb zivatarokkal. A front mögött pedig jóval hűvösebb levegő áramlik fölénk, így a mostani 25 fok feletti délutánoknak is búcsút inthetünk. Hétvégén már csak olyan 16 és 22 fok közötti csúcsértékek várhatók, lesznek olyan területek, ahol a 20 fokot sem érjük el. Jó ír viszont, hogy az éjszakák átmenetileg most enyhébbek lesznek a több felhő miatt, a fagypont körüli hajnalok is eltűnnek egy időre. A napos száraz őszi idő tehát még holnap is érdemes lesz kihasználni.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

mostanában hatalmas V-alakzatokat látunk az égen, akkor bizony jó eséllyel darbak húznak el felettünk. Javában tart ugyanis az ősz egyik leglátványosabb természeti eseménye, a nagy daruvonulás, és nem csak az Alföldön, hanem időnként a Dunántúlon is szemügyre lehet venni ezt a különleges jelenséget. A madarak egyik kedvenc pihenőhelye persze a Hortobágy, itt évente csak nem 250 ezer daru fordul meg, és időnként több tízezren gyűlnek össze egyszerre. A legszebb látvány alkonyatkor látható, akkor hatalmas csapatokba jellegzetes krúgatásukkal térnek vissza az éjszakázó helyekre. A daru vonulás általában november elejéig tart, idén azonban az asszály miatt egyes csapatok a szokásosnál hamarabb indulnak el tovább.

0: elbúcsúzom tőletek mára, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Jövök ám holnap is, remélem találkozunk a szerdai délutánon szintén, a legjobb zenéket tuti, hogy akkor is nálunk hallhatjátok, és persze így lesz ez most a 18 órás híreket követően is, úgyhogy további nagyon jó rádiózást, szép estét, Szászalai Balázst hallottátok.
1: Hamarabb visszatérünk, mint hogy végeznél a sorban állással a kasszánál. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Jelentős gazdasági károkat okoz a közterületi reklámpiacon jelenlévő szabályozási bizonytalanság, hívja fel a figyelmet a Magyar Reklámszövetség az MTI beszámolója szerint. A szakmai szervezet állásfoglalása szerint a jogszabályi környezet kiszámíthatatlansága megnehezíti a piaci szereplők hosszú távú tervezését és a beruházások megvalósítását. A Reklámszövetség kiemelte, a közterületi reklámok meghatározó szerepet töltenek be a hazai gazdasági körfolyamatokban, ezért a szektor fenntartható működéséhez és a döntéshozatal elősegítéséhez átlátható, egyértelmű és stabil szabályozásra van szükség. A Paksi Ökomunkacsoport Alapítvány Szeresd, Óvd és Véd címmel 29. alkalommal rendez környezetvédelmi vetélkedőt felnőttek részére. A mostani eseményen a résztvevők a Dunakanyar épített és természeti értékeiről adhatnak számot tudásukról, illetve mélyíthetik meglévő ismereteiket. A vetélkedő november 18-án délután 5 órakor lesz a Csengei Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. A szervezők 4 fős csapatok jelentkezését várják csapatnévvel és rövid bemutatkozással együtt az ökoalapítvány@gmail.com e-mail címre november 12-éig. A díjazás természetesen nem marad el, mivel a nyertesek értékes jutalomban részesülnek majd. Letartóztatták azt a 47 éves szekszárdi férfit, aki társával együtt sorozatosan követett el lopásokat a megyében, tájékoztatott a Tolna megyei rendőrfőkapitányság. A páros először egy helyi trafikból, majd főként drogériákból tulajdonított el parfümöket és egyéb termékeket. Miután a 45 éves női társát a bíróság korábban már letartóztatta, a férfi tovább folytatta a bűncselekményeket, további 7 alkalommal távozott fizetés nélkül különböző üzletekből. Legutóbb egy szupermarketből próbált kozmetikai cikkeket és macskaeledelt elvinni. A korábban már elítélt férfi a 11 lopás során nagyjából 500 000 forintos kárt okozott. A rendőrök elfogták, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását. 14 közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök a hétvégén Tolna megyében, tájékoztatott a megyei rendőrfőkapitányság. Az esetek közül egy súlyos, 4 könnyű sérüléssel végződött, 9 esetben pedig anyagi kár keletkezett. Pénteken a 61-es főúton egy elalvó autós fának ütközött, Bonyhádon egy figyelmetlen sofőr ráfutásos balesetet okozott, Regőnynél pedig egy kavicson megcsúszó motoros borult árokba. Szombat este Fad közelében egy ittas kerékpáros szenvedett súlyos sérülést, amikor a szalagkorlátnak ütközött. Vasárnap Dunaföldváron történt baleset, ahol egy kanyarodó autós nem adta meg az elsőbséget egy motorosnak. A rendőrség hangsúlyozza, a balesetek többségét figyelmetlenség, az elsőbség meg nem adása és az ittasság okozta.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Az alapszakasz második fordulójában Miskolcon lépett pályára a DVTK ellen a Tarka SC Szekszárd vasárnap este. Az első félidő hektikusan alakult, az első negyedben a hazaiak, a másodikban a vendégek voltak jobbak, így minimális 2 pontos Diósgyőri vezetést mutatott az eredményjelző a félidőben. A harmadik negyedben aztán állva hagyta a Szekszárdot a DVTK, aminek köszönhetően 74-57-es győzelmet szerzett a miskolci gárda. A meccs legeredményesebb játékosa a 20 ponttal és 10 lepattal záró szekszárdi Jáni Zsófia volt. A KSC vezetőedzője Magyar Bianca lesújtónak találta a végkifejletet. Sajnos csak időszakosan nyújtottunk jó teljesítményt, támadó és védő oldalon is rosszul kosárlabdáztunk, ettől a folytatásban sokkal több kell tőlünk, nyilatkozott a szekszárdi NB1-es klub vezetőedzője.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: PoxFM.
1: PoxFM.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: 217 év után a mesterséges intelligencia fejtette meg Napóleon titkos írását. Magyar szerzője is van az augusztusi nepáli katasztrófáról készült első tanulmánynak. Vadonatúj fogyókúrás szer érkezhet, és ígéretes hatóanyagot találtak az endometriózis

0: kezelésére. Ezekről biztosan szó lesz, a lenyelhető technológiáról is, gondoljunk csak bele, ma már kapszulákba rejtett mikrorobotokat nyelhetünk le, hogy azok bizonyos munkálatokat elvégezzenek a szervezetünkben, erről is szó lesz, és a hipemnéziáról is. Vannak emberek, akik életük bármely napját fel tudják idézni. Egy rendkívül ritka emlékezeti képességről van szó, amelyet most a kutatók egy 16 éves tinédzser esetében vizsgálnak. Hogy mire jutottak eddig, azt is el fogom árulni. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk!
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: Fox FM.
1: Elhoztuk neked a legnagyobb slágereket.
2: Hi, this is Angus Young from AC/DC, and you are listening to our new single, Shot in the Dark.
1: Készen állsz?

0: a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által indított fejlesztési kezdeményezésekben, közölte Cserp Palkovics András, a szervezet elnöke az MTI beszámolója szerint. A kezdeményezés célja a vidéki nagyvárosok gazdasági és infrastrukturális szerepének további erősítése, valamint a helyi fejlesztési projektek hatékonyabb összehangolása a nemzeti stratégiai célokkal. Cserp Palkovics András kiemelte, a szövetség konstruktív partnerként kíván együttműködni a kabinettel a városi életminőség javítását és a fenntartható növekedés szolgáló programok kidolgozásában és megvalósításában. A Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Rendőrkapitányság együtt egy biztonságosabb jövőért címmel rendezett október 2-án egy olyan programot fiataloknak, melyen kipróbálhatták a részegszemüveget, a bullying tot ott töltötték ki, és interaktív beszélgetésen vettek részt az erőszakmentes élet lehetőségeiről, illetve arról, hogy a művészeti alkotások, valamint a zene hogyan válhatnak pozitív alternatívává. Az iskolai bántalmazás ellen is demonstráltak a gyerekek azzal, hogy a közös kiállást jelképező piros lapot együtt magasba emelték. A rendezvényen Nagy Csilla, a Paksi Kistérségi Szociális Központ munkatársa, a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum titkára nyilatkozott rádiónknak.
3: Ezt a rendezvényt immár másodjára próbáljuk szintén a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum az önkormányzat segítségével és a Paksi Városi Rendőrkapitányság közreműködésével megvalósítani. Ezen a napon olyan programokat próbáltunk idevarázsolni a gyerekek részére, ami az összefogásról, az együttműködésről, az egymás odafigyelésről szól. Lehetőségük van kreatív sarokban alkotni, a bullyinggal, az erőszakmentességgel, az empátiával és a szeretettel összefüggően olyan alkotásokat vethetnek papírra, ami a mai nappal esetleg gondolatébresztőként fölmerül bennük. Rendőrség jóvoltából prevenciós bűnmegelőzési feladatokat végezhetnek a gyerekek. Részeg szemüveg, alkohol szemüveg, szimulációs szemüvegek kipróbálása, totó kitöltése, az együtt gondolkodás, együttműködést erősíti a térzene, a csocsóasztal szintén egy olyan játékforma, ami különböző iskolákból jövő gyerekeket összehozza. Egy harmadik állomásként pedig a kis teremben egy bullyinggal, erőszakmentességgel és az erőszak veszélyeire fölhívó kisfilmet vetítünk le a gyerekeknek, és ezt követően pedig interaktív módon feldolgozzuk.
2: Hüfner Ákos, az ESZI gazdaság és menedzsment szakon tanuló végzős diákja fotózni érkezett az erőszakmentesség világnapjára.
4: Az ESZI-be jöttem fotózni. Engem szerintem a gyerekek hozzáállása fogott meg legjobban ezen a napon, hogy mennyire boldogan álltak hozzá a feladatokhoz, a programokhoz. Még ami tetszett nekem, azok a extra szemüveg.
5: Milyen érzésed volt itt a szemüvegek használata közben?
4: Kicsit szédültnek éreztem magam, de élveztem. Még ezeken kívül kitöltöttünk egy bullying totót is, ami mindenki számára kitölthető egyszerű kis kvíz volt, és cserébe kaptunk édességet, aminek mindenki nagyon örült.
2: Az erőszakmentesség világnapján a Dunaföldvári Asztakeservit Értékőre Egyesület által újrahasznosítható hulladékból készített vizahal is bemutatásra került, melyet a gyerekek közösen feldíszítettek. 14 közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök a hétvégén Tolna megyében, tájékoztatott a megyei rendőrfőkapitányság. Az esetek közül egy súlyos, 4 könnyű sérüléssel végződött, 9 esetben pedig anyagi kár keletkezett. Pénteken a 61-es főúton egy elalvó autós fának ütközött, Bonyhádon egy figyelmetlen sofőr ráfutásos balesetet okozott, Regőnynél pedig egy kavicson megcsúszó motoros borult árokba. Szombat este Fad közelében egy ittas kerékpáros szenvedett súlyos sérülést, amikor a szalagkorlátnak ütközött. Vasárnap Dunaföldváron történt baleset, ahol egy kanyarodó autós nem adta meg az elsőbséget egy motorosnak. A rendőrség hangsúlyozza, a balesetek többségét figyelmetlenség, az elsőbség meg nem adása és az ittasság okozta.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most! egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of Élesztő összeállítással. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Folytatódnak az egyeztetések a kamatstopról a pénzügyminisztérium és a Magyar Bankszövetség között, tájékoztatott a szaktárca az MTI beszámolója szerint. A tárgyalások fókuszában a lakossági és KKV hitelkamatokat érintő védelmi intézkedések kivezetésének ütemezése, valamint a bankrendszer stabilitásának megőrzése áll. A pénzügyminisztérium kiemelte, a kormány célja a családok és a kisvállalkozások pénzügyi biztonságának garantálása, miközben a bankszövetséggel közösen dolgoznak a piaci hitelezés fenntartható és kiszámítható mederbe terelésén. Még mindig kiemelkedően magas a szabadtéri tüzek száma az országban, figyelmeztet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MTI beszámolója szerint. A hatóság tájékoztatása alapján az őszi kerti munkák és a száraz időjárás miatt az elmúlt időszakban ismét megnövekedett az avartüzek és a vegetáció tüzek száma, amelyeket a legtöbb esetben a gondatlanság vagy a szakszerűtlen égetés okoz. A katasztrófa védelem emlékeztet, avar és kerti hulladékot égetni csak ott szabad, ahol azt az önkormányzati rendelet kifejezetten megengedi, a tüzet pedig egyetlen pillanatra sem szabad felügyelet nélkül hagyni. A Paksi Ökomunkacsoport Alapítvány Szeresd, Óvd és Véd címmel 29. alkalommal rendez környezetvédelmi vetélkedőt felnőttek részére. A mostani eseményen a résztvevők a Dunakanyar épített és természeti értékeiről adhatnak számot tudásukról, illetve mélyíthetik meglévő ismereteiket. A vetélkedő november 18-án délután 5 órakor lesz a Csengei Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. A szervezők 4 fős csapatok jelentkezését várják csapatnévvel és rövid bemutatkozással együtt az ökoalapítvány@gmail.com e-mail címre november 12-éig. A díjazás természetesen nem marad el, mivel a nyertesek értékes jutalomban részesülnek majd. 14 tűzesethez és 4 műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók az elmúlt hétvége során, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Péntek éjjel egy személyautó lesodródott az úttestről, majd árokba csapódott, egy fának ütközött, végül az oldalára borulva állt meg a 61-es főút 75-ös kilométerénél Kocsola térségében. A baleset helyszínére a dombovári hivatásos tűzoltók vonultak, akik a jármű 2 utasát kézi erővel emelték ki, majd átadták őket a mentőszolgálat munkatársainak. Ezt követően áramtalanították az autót. A balesetben az egyik utas könnyebb, míg a másik súlyos sérüléseket szenvedett. 300 négyzetméteren égett az aljnövényzet és összehordott hulladék szombat délelőtt hidason a Rákóczi-Ferenc utcában. A tűzesethez a bonyhádi hivatásos és a mecseknádasdi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral fékezték meg a lángokat. 2 hektáron égett a búzatarló vasárnap délelőtt Szakcson a Rákóczi utcánál. A tűzesethez a dombovári hivatásos tűzoltók vonultak, akik 2 vízsugárral, a gépjármű fecskendő avaroltójával és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A Paksi SE tájfutó csapata sikeresen vett részt a kétnapos Kalocsa kupán, melyet most a Kaskantyú település környéki borókásokban és fenyősekben rendezett meg a kalocsai TSSE, adta hírül a Telepaks. A terep borókás részei kimondottan technikásak, némi tereprutin sokat tud segíteni. A csapatnak csak a fele tudott indulni mind a 2 napon, így az 5 érem 7 futó összetett eredményéből adódott. Második helyezett lett Hán Márton F14B-ben és Hán Bercel F21BR-ben, illetve lett még 3 bronzérmesük is, Fink Eszter N12C-ben, Jankovics Gábor F21BR-ben és Hánné Varga Nikolett nyílt kezdő kategóriában. Számolt be az eredményekről Kis Gábor, a tájfutó szakosztály edzője.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és a Best of Élesztőhöz. Mindjárt kezdünk!

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Megérkezett hozzám Fejl Dórid a stúdióba. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: A Paksi Egészségfejlesztési Iroda vezetőjeként és most már pszichológusaként üdvözöllek. Gratulálunk. Köszönöm. Egyébként, mint pszichológus az Egészségfejlesztési Irodán belül adsz tanácsokat is?
2: Javarészt inkább csoportokat tartok, tehát egyéni konzultációra kevesebb időm nyílik, hiszen ugye egy ilyen konzultáció az egy órás alkalom, és ebből nem elegendő egy, hanem hát, hogyha egy ilyen rövidebb életvezetési tanácsadást is vennénk, akkor is minimum 4-5 alkalom. Na most az azért a 40 órás munkaidőben nagyon kevés férne bele. Úgyhogy egy-egy egyéni konzultációt vállalok, de inkább csoportokat próbálok tartani, hogy minél több embert meg tudjak szólítani, és minél többen igénybe tudják venni a szolgáltatásainkat.
1: Hát igen, teljesen jogos, ne is terheljünk le több órára, miután az Egészségfejlesztési Iroda rengeteg programot szervez, és azért invitáltunk a stúdióba, mert több újabb olyan programotok lesz, illetve programsorozatnak egy-egy újabb epizódja, ami nagyon érdekes, többek között a memória műhelyel és az asszertív kommunikációs foglalkozásokkal is fogunk foglalkozni, de mindenek előtt a Lépj velünk séta, amit 30-án, ugye múlt héten szerdára szerveztetek, a sporthét keretein belül, az hogy sikerült?
2: Nagyon jól sikerült, én sajnos nem tudtam részt venni rajta, mert képzésem voltam, úgyhogy utólag néztem én is a képeket, illetve a lányok is utólag meséltek róla. Nagyon sokan voltak, ami nagyon nagy öröm volt számunkra, mert hogy sikerült egy olyan alkalmat létrehozni, ami többekhez elért, és hogy lányok is mesélték, hogy utána próbáltak így utána kérdezni, hogy honnan hallották, hogy sikerült most ennyi embert megszólítanunk, mert nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy nem jut el a híre az emberekhez a különböző programjainknak. Úgyhogy nagyon nagy öröm volt, mert a jelenléti alapján azt hiszem 62-en vagy 64-en vettek részt rajta, és nem is mindenki iratkozott fel rá.
1: Na és mit mondtak, hogy honnan tudnak róla? Arra emlékszel, vagy arra tudsz?
2: Igen, valószínű, hogy sokat számított, hogy több magánember is most megosztotta a Facebookon, és akkor így még többekhez tudott eljutni, tehát, hogy nem csak a mi Facebookunkon jelent meg azt hiszem, hogy ti is megosztottátok, meg talán a város is megosztotta, tehát, hogy most nem csak innen értesültek, hanem a város lakói is, és valahogy ez most nagyon jól terjedt így szájról szájra is.
1: Az Egészségfejlesztési Irodát ugye a Paksi Gyógyászati Központban találjuk meg, most már egy éve működik az iroda, egy nagyszerű pályázatnak köszönhetően, és hát egyre több programot szerveztek, azon kívül, hogy be is lehet kopogni hozzátok, és arról is fogunk beszélni, hogy mikor érdemes bekopogni, és miért érdemes bekopogni, de azért menjünk végig azon a két programon legalább, amivel kapcsolatban meginvitáltunk. Az egyik, hogy indítotok egy memória műhelyt.
2: Igen, ez 60 év felettieknek fog szólni. Ez a memória műhely egyébként már 3 vagy 4 hónapja működik a Kereszt utcában, az idősek nappali klubjában. Oda járok szerdánként, heti rendszerességgel, úgyhogy ez már egy bejáratott foglalkozás, de úgy gondoltam, hogy ezt szeretném megnyitni így a lakosság felé is. A neve is már egy picit beszédes, de nem csupán a memóriát dolgoztatjuk meg, hanem más különböző funkciókat is, akár ilyen nyelvi funkciókat, figyelmi funkciókat, logikát. Ez egy 8 alkalmas foglalkozás.
1: Október 6-án, vagyis holnap indul, tehát a keddi napon, és a Csengei Dénes Kulturális Központban lesz ez a nyílt foglalkozás délelőtt 10 órától fél 12-ig, tehát elsősorban 60 év felettieket vártok, de ha én elmegyek...
2: Nagyon szívesen látlak, mert hogy arra készülök, hogy egyfajta feladattípusból több nehézségi szintet viszek, pláne így az első alkalomra, hogy én is fel tudjam mérni, hogy kinek milyenek a készségei, mert azt szeretném, hogyha ez tényleg egy hatékony foglalkozás lenne, tehát hogyha valakinek egy feladat nagyon jól megy, akkor számára is tudjak olyan nehézségi szintet adni, ami már az ő agyát is egy kicsit úgy jobban megmozgatja. Tehát, hogy ne azt érezze senki, hogy egy óvodás foglalkozás, vagy kisiskolás foglalkozás, és én ezt nagyon szeretném is elkerülni, és nagyon örülök, hogy például a Kereszt utcában az időseknél ezt már elértem, hogy soha nem úgy érzik, hogy én nem is tudom jól megfogalmazni, csak ilyen nagyon erős szóval, hogy én így ovisnak nézném őket, vagy ilyen kisgyerekesnek, hanem pont ez a lényeg, hogy náluk is már sikerült felmérnem azt, hogy mi az, ami jól megy nekik, és akkor inkább nehezítést viszek. Lehet, hogy egy feladat úgy tűnik, hogy ezt csináltuk iskolában, de hogy azért mindig kihívást okoz.
1: Az az érdekes többek között ezekkel a foglalkozásokkal kapcsolatban, hogy az ember ugye, ahogy idősödik, elfogadja azt, hogy feledékenyé válik, már nem olyan a memóriája, már nem úgy jegyez meg dolgokat, de ezek szerint azért ez is egy olyan terület, amit nem kell feladni.
2: Nem, egyáltalán. Illetve az is, hogy úgy vélekedünk, hogy rosszabb a memóriánk, az egy nagyon összetett dolog, és sok minden felelhet érte. Lehet az, hogy például egyedül élünk, és ezáltal picit a hangulatunk is már szomorkásabb, és mivel egyedül vagyunk, sokkal hamarabb észrevesszük, hogy felejtünk dolgokat. Nem biztos, hogy többet felejtünk, mint a szomszéd néni, de mondjuk mi sokkal jobban észrevesszük magunkon. De az biztos, hogy nagyon sokat lehet tenni ellene, már azzal is, hogyha kimozdulunk, társaságban vagyunk, beszélgetünk, sétálunk, mert ezek mind-mind nagyon jó hatással vannak az agyra is, nem csak a testünkre. Uh-huh.
1: Egyébként a Memória műhelynek a plakátja itt van előttem a kis telefonomon, és azt ígéritek rajta, hogy interaktív játékos foglalkozás sorozatról van szó. Többek között ugye a nyelvi készségek, a figyelmi képességek, a memória, a logika, ezek mind tálcára kerülnek, ha lehet így mondani. Nem tudsz mondani egy jó kis példát, egy jó kis interaktív játékot nem tudsz velem így eljátszani, vagy tényleg a Kereszt utcai foglalkozásokból kiindulva, mi az, amit a legjobban kedvelnek?
2: Hát a Kereszt utca az egy picit speciálisabb helyzet, mert hogy ott sokan vannak, ott ilyen 18-an szoktak lenni általában, tehát, hogy olyan memória gyakorlatot, ami így körbe megy, tehát, hogy mindenkinek meg kell jegyeznie mondjuk az előtte lévőket is, azt nem tudunk játszani, mert ahhoz már nagyon-nagyon sokan vannak, hogy ezt meg tudják jegyezni, tehát, hogy ez már lehet, hogy egy szint fölött nekem is feladná
1: a
2: leckét.
1: A neveket megjegyezni?
2: Igen, például igen. Még a neveket azt ugye tudják, de hogyha mondjuk azt mondanám, hogy mondjál a nevét, a kedvenc ételét, meg a szomszédjának mondjuk a nevét, akkor a 18-nak azért visszaidézni egyesével mindenkiét, az már nagyon nehéz lenne, úgyhogy náluk memória feladatot kevesebbet, azt inkább maximum ilyen szövegértésből szoktam, bár ott is vissza tudnak keresni, de azért ott már az emlékezet így bejön, náluk inkább figyelmi funkciókat, nyelvieket, amit szerintem szeretnek, hogy volt egy feladat, amikor nagyon-nagyon sok kis malacka volt a feladatlapon, és felül az utasításban szerepelt egy malacka, és azt kellett megtalálni. Itt az volt a lényeg, hogy annak a malackának mosolygott a szája, és kettő füle volt, ugye kettő szeme, meg egy orra. De a feladatlapon volt olyan malacka, ami ugyanúgy nézett ki, viszont csak egy füle volt. Vagy szomorú volt a szája, tehát lefelé görbült, vagy éppenséggel volt haja. Tehát, hogy az apró részletekre is oda kellett figyelni. És ez volt az első feladat, amit szerintem így nagyon szerettek, tehát, hogy így láttam rajtuk, hogy na ez nagyon tetszik nekik, és akkor ehhez hasonlókat szoktam még vinni. A számolás az, amit nem mindig szeretnek, és hogy ott azért szokták mondani, hogy nagyon elfáradnak, pláne amikor valami logika szerint kellett nekik számolni, mert hogy önmagában az összeadás az nekik is nagyon-nagyon jól megy, és nagyon ügyesek, de amikor már beleviszek egy logikát, hogy mondjuk piramisszerűen építem fel az összeadást, és akkor az alsó kettőt összeadni, és úgy a felső kettőt, és esetleg egy szinten kihagyok egyet, tehát már kivonni kell, és úgy kapod meg, ezek már azért tudnak nehézséget okozni, de nem adom fel, és ezek az ilyen feladatok után mindig jön 3-4 alkalom, ami olyasmi feladatot tartalmaz, amit úgy jobban kedvelnek, és akkor utána visszatérek egy ilyennel, és akkor hát mégiscsak ugye fejlesszük azért igen. ezeket a képességeket.
1: Kicsit fejlesztünk is, meg a jókedvet is megtartjuk a csapatban.
0: Igen. Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Of élesztő.
1: Élesztő.
0: A Paks FM-en.
2: Egyébként a névmegjegyzős játékról teszem, hogy gólyatáborokban szoktak, akár 25 fős osztályokban ilyen névmegjegyzős, hát ilyen csapatépítő játékokat játszani, tehát indul a memória műhely a holnapi napon délelőtt 10 órától a Csengeiben, még lehet regisztrálni, még engeditek?
3: Hát most már eléggé telített a csoport, de egy-két fő jelentkezését
2: esetleg
3: még. Igen, igen. Jó. Annyi lenne a kérésem, hogy e-mailben jelezze számunkra, mert hogy a mai nap folyamán Németkérre fogunk menni az irodával, tehát hogy nem fogunk bent tartózkodni, de hogyha e-mailben vagy délután mondjuk ilyen 1 és 3 óra között telefonál, akkor még tudom fogadni.
2: Az egészségfejlesztési iroda, igen, a Paksi Egészségfejlesztési Iroda e-mail címe fi@pgk.hu, a telefonszámotok 75-ös körzet 830-801, és beszéljünk még az asszertív kommunikációról is, mert hogy a másik plakátotok alapján a 6 egymásra épülő alkalom szintén egy nagyon izgalmas sorozatot hoz. Mit értünk asszertív kommunikáció alatt? Először is tisztázzuk a fogalmat.
3: Az asszertív kommunikációt más néven erőszakmentes kommunikációnak is szokták nevezni, de egy picit tágabban róla, hogyha viselkedés alapján vagy kommunikáció alapján csoportokat hoznánk, akkor van egy olyan megközelítés, ami azt mondja, hogy valaki agresszívebben kommunikál, valaki passzívabban, valaki manipulatívan, valaki pedig asszertívan. Az agresszívebb az, amikor minősítjük a másikat, megpróbáljuk leuralni, akár rövidebb tőmondatokban kijelentéseket teszünk, hogy már pedig lenne ez így lesz, te ezt nem jól csinálod. Tehát amikor a másiknak nagyon nem is hagyunk teret, így nagyon leegyszerűsítve így tudnám megfogalmazni az agresszív kommunikációt. A passzív szerep az, amikor meg egy konfliktus helyzetben inkább nem válaszolunk vissza, mert hogy szeretnénk elkerülni a következményeit, vagy akár magát a konfliktust, és akkor inkább nem nyilvánulunk meg, nem mondjuk ki, hogy mi mit szeretnénk igazán. Itt nagyon sokszor önbizalom hiány lehet mögötte, hogy inkább elkerülöm, mint hogy beleálljak. A manipulatívat pedig ilyen passzív-agresszív kommunikációként is szokták emlegetni, amikor csak így pár dolgot mondunk, de azért úgy oda szúrunk. Tehát ez inkább a szurkálódás, vagy hogy így nem gondolod esetleg, hogy ez így nem jó? Tehát, hogy nem mondom ki, hogy te nem jól csinálod, de azért úgy próbálkozom vele, vagy hogy biztos jó lesz ez a ruha neked? Tehát, hogy nem mondom meg, hogy nem áll jól, hanem csak ilyen kis kérdéseket teszek, és akkor mondtam is, meg nem is. Az asszertív, az pedig én üzenetekkel fogalmazza meg, tehát, hogy én azt gondolom, én úgy látom, szerintem ez így van, én ezt szeretném, én ezt nem tudom vállalni, tehát, hogy itt meg inkább önmagunkat helyezzük az előtérbe, megadva a másiknak a lehetőséget, hogy tudjon reagálni.
2: Hú, de nagyon fontos dolgokról van itt szó. Egyébként itt a ruhapróbás visszajelzést emlegetted, miközben azt gondolom, hogy például egy munkahelyi kollektívában rendkívül fontos, ugye, nyilván, hogy hogyan kommunikálunk, rengeteg a félreértés, lehet ezt tanulni. Kiket vártok az asszertív kommunikációs foglalkozásokra?
3: Bárkit, 18 év felett bárkit, és volt már 3 csoport is idén, és nagyon nagy öröm volt számomra, hogy 2 csoportban is voltak férfiak, tehát jelentkeztek férfiak, és hát szerintem az ilyen 25 éves kortól a 70 éves korig jelentkeztek.
2: És még lehet jelentkezni ezekre,
3: igen,
2: az alkalmakra?
3: Igen, igen, még egy 3-4 fő tud jelentkezni.
2: Egyébként ezek a foglalkozások a Vakbottyán gimnáziumban lesznek, az egyik teremben, gondolom, tanteremben, és itt, igen, is ingyenes a résztvétel, a deregisztrációhoz kötött, és kis csoportos foglalkozásról van szó, úgyhogy mindenkinek javasoljuk, hogy keressétek a Paksi Egészségfejlesztési Irodát, akár a memória műhely, akár az asszertív kommunikáció, vagy bármilyen más programjuk kapcsán. Pár percünk maradt, azt még mondjuk el, Dóri, hogy miután az iroda egy éve működik, és még mindig nem mindenkinek éged be, hogy hol és miért lehet benneteket keresni. Nyitvatartási idő?
3: A nyitvatartási időnk az általánosságban így 8-tól 2-ig, de ez változhat, ugyanis mi nem csak az irodán belül tartunk, ugye foglalkozás

0: pontot jött egyeztetni, és bármi kérdése lenne, akkor nyugodtan kopogjon be hozzánk, mert hogyha ott vagyunk, akkor szeretettel várjuk.
1: Tudsz mondani példát, hogy mivel szoktak bekopogni hozzátok? Kéréssel, kérdéssel, tudják, hogy miért mennek, vagy érdeklődnek csak?
0: Van, amikor érdeklődnek egy-egy programunk iránt, hogy láttak egy plakátot, és akkor éppen arra járnak, és megkérdezik például, hogy Anettnek a szenior tornájára be tudnának-e még csatlakozni, ilyen is előfordul, vagy hallottak róla, hogy van általános egészségügyi állapot felmérésünk, és akkor arra bejönnek időpontot egyeztetni. Van, aki mondjuk már ismer minket, volt nálunk, és akkor bejönne, hogy a vérnyomását mérjük meg, tehát, hogy teljesen változó.
1: Teljesen változó, és egyébként a tanácsadás mellett eszközparkkal is bővül az iroda, mert hogy asztériás érszűkület vizsgálatra is be lehet már jelentkezni hozzátok, jól mondtam?
0: Artériás.
1: Jaj, artériás, igen. Artériás.
0: Igen.
1: Asztériás. Nem is tudom, hogy mit akartam ezzel mondani. Artériás. Oké.
0: Okay. Az érszűkülettel így.
1: Igen, igen, mondtad. Abszolút.
0: Igen, október 1-én már az idősek világnapjára ki tudtuk vinni magunkkal ezt a készüléket, ezt a Bokakar Index készüléket, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy vérnyomás mérés a két felkaron, illetve a bokán, és akkor ezeknek a hányada ad információt az erek állapotáról, amit Betty kolléganőnk végez. Nagyon nagy népszerűségnek örvendett az idősek világnapján, sajnos nem is tudott mindenki sorra kerülni, azonban akik akkor nem tudtak sorra kerülni, nekik is felajánlottuk, és természetesen a lakosság számára is, hogy keressenek meg minket, és egy előzetes időpont egyeztetés folyamán, vagy hát annak követően az irodán belül Betty kolléganő ezt mindenki számára elérhetővé teszi, és megcsinálja.
2: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Stúdióba jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Mert hogy a fermentálás művészete címmel tartasz majd egy előadás szerdán délután 5 órától a Városi Múzeumban, és el kell, hogy mondjam, hogy hát gyönyörű üvegekkel érkeztél, a videó podcastünket érdemes mindenkinek követni a Facebook oldalunkon. Mit hoztál a számunkra?
1: Hát elsősorban zöldségeket hoztam, mert a köztudatban úgy él, hogy fermentálni zöldségeket lehet, de nem csak zöldségeket, úgyhogy hoztam itt gyümölcsöt is. Zöldségek közül van itt káposzta, hoztam svéd uborkát, mert hogy a svéd uborka alapvetően egy ecetás tartósítással készülő zöldségtermék, de ezt is lehet fermentálni. Hoztam sárgarépát, ez a sárgarépa ez még dolgozik, úgyhogy még lehet, hogy itt könnyezni fog az adás közben. Hoztam zellárszárat rózsaborssal, és hoztam két olyan terméket is, ami már idősebb. Hoztam egy egyéves rozmaringos fügét, mert hogy a gyümölcsöket is lehet fermentálni, illetve most, hogyha már a gyümölcsnél tartunk, ez egy most elrakott szilva, hiszen régen csináltak savanyú szilvát is, és akkor engem izgatott, hogy milyen lehet a szilva fermentálva, és hoztam egy két éves vegyes zöldséget, mert hogy sokan szokták kérdezni, hogy mennyi ideig áll el a fermentált termék. Ha megfelelő hőmérsékleten tároljuk, akkor évekig megtartja a jó minőségét.
0: Kezdjük a legelején. A fermentálás és a befőzés között mi a különbség? Hogyha mondjuk a szilvát nézzük.
1: Igazából annyi a különbség, hogy ha befőzésre gondolunk, akkor benne van a szóban, hogy főzni fogjuk. Itt nem főzünk semmit, hanem sós vízben tartósítunk. Igazából ez egy ősi eljárási módszer. Nagymamáink így rakták el régen a zöldségeket. Nem kell semmi hozzá, csak só meg víz. A fermentálás, hogyha csak a szót önmagában tekintjük, akkor ez egy erjesztéses eljárási módszer.
0: Mert hogy befőttes üvegekben vannak ugyanúgy a dolgok, egyébként gyönyörű szépen a sárgalépa például, csak mondom a hallgatóinknak, így szépen felkarikázva, de például egy ilyen fermentált felkarikázott sárgarépát mire használsz később?
1: Hát lehet fogyasztani bármihez. Lehet egy reggelihez, vacsorához használni, de én például, amikor már kicsit érettebb, akkor szoktam leveseket készíteni. És akkor lehet egy jó téli savanyú levest készíteni belőle.
0: Tehát nem feltétlenül húslevesbe lehet tenni a fermentált sárgarépát, de egyébként gondolom, amikor elteszed, akkor még kemény, mert hogy nem főzöd, mert hogy fermentálunk, ugye, de amikor kivesszük az üvegből, akkor már puha?
1: Nem.
0: Tehát akkor ugyanúgy
1: kemény.
0: Eltettük, és az úgy maradt,
1: igen,
0: ahogy maradt.
1: Igen. Ami 2 éves, vagy 3 éves, az lehet, hogy már érettebb, puhább, de az ízéből, a minőségéből nem veszít. Más lesz az íze, karakteresebb íze van mondjuk egy 1 éves, 2 éves, 3 éves zöldségnek, de semmit nem veszít az értékéből.
0: Oké. A gyönyörű befőttes üvegek sorakoznak itt tehát az asztalon, és hozták két, hát ilyen kulacsot tulajdonképpen, és mondtad, hogy valamit, hogyha lesz bátorságom, megkóstoltatsz velem. Ezek micsodák?
1: Ahogy a beszélgetés elején már mondtam, alapvetően a fermentálásról az embereknek az jut eszükbe, hogy zöldséget fermentálunk. Ugyanakkor lehet készíteni üdítőt mindenféle gyümölcsből. Azt most éppen nem hoztam, de fermentáláshoz tartozik, tehát egy kicsit ez is egy erjesztéses módszer, a kombucsa, vagy a japán kristálygombából készült üdítő, ami a limonádéhoz hasonló. És akkor most én hoztam egy kis kombucsát kóstolónak, ami kombucsa gombával készül, meg hoztam a japán kristálygombából készült vízikeférből egy kis kóstolót.
0: Te jó ég, tehát akkor, várjál, én készítettem ám ide üres poharat, és kettőt hoztam, hogy nehogy az legyen, tudod, hogy az egyiknek az íze után nem tudom, hogy mit fogok érezni, adok neked egy üres poharat, így a keverőpulton szeretünk hajolgatni a keverőpulton át, jó, akkor az első, amit kóstolni fogok, az mi lesz?
1: Ez a kombucsa, egyébként ezt...
0: Ez egy gomba?
1: Tehát? Igen, ez egy gomba, cukorból él tulajdonképpen, és folyamatosan nő, úgyhogy állandóan ajándékozgatom, amikor megnőtt már a gomba, és akkor így lehet készíteni, kiváló hatása van az emésztésre.
0: És ezt így magában iszták?
1: Van, aki így issza, van, aki vízzel higítja, hogyha napi fél pohárral kezdjük, mert hozzá kell szoktatni a szervezetünket ahhoz, hogy fermentált termékeket fogyasztunk, úgyhogy így is, úgy is lehet.
0: Nagyon finom egyébként. Én azt hittem, hogy valami nagyon, hogy mondjam, keserű, vagy nem tudom milyen dolgokat hoztál, és hogy azért mondtad, hogy lesz-e bátorságom. Egy kicsit ilyen tényleg, mintha a szörpöt innék tulajdonképpen. Nem is tudom megmondani, hogy mihez hasonlít az íze. Van benne valami savanykásság, az igen, biztos. Tehát nem feltétlenül egy édes málna szörpre kell gondolni. És egyébként, mint a bodzaszörp olyan színe van. Igen. Tehát kicsit ilyen sárgás.
1: Igen.
0: Kombucsa gomba.
1: Igen.
0: De ez Magyarországon is honos?
1: Hát ezt igazából tovább lehet adni, tehát nagy kereskedelemben nyilván nem lehet vásárolni, de ezt inkább keleten használják.
0: Inkább keleten. És a másik, amit hoztál?
1: Ez japán kristálygombából készült vízi kefír.
0: Vízi kefír?
1: Igen.
0: Fehér?
1: Fehér egyébként, olyan, mint a gyöngy. Nincs benne a gyöngy, mert azt is leszűrtem. Ez is egy ilyen élő kultúra, ami szintén a cukorral táplálkozik, és akkor folyamatosan növekszik ez is. Jé. A mennyiség.
0: Na várjál, adom a poharamat, vízi kefír, hát de
1: igen.
0: Ez a kefír számunkra ugye tej, igen, termék, de így, hogy vízi kefír, nem is hallottam még ezt a kifejezést.
1: Hát Ázsiában nem fogyasztanak tejtermékeket, csak nagyon szűken, és ez a japán kristálygombából készült üdítő, ez a limonádéhoz hasonló egyébként.
0: Tehát tulajdonképpen akkor mindegyikre mondhatjuk azt, hogy üdítő?
1: Igen.
0: Mindegyikre mondhatjuk,
1: igen,
0: azt, hogy üdítő?
1: Igen.
0: Jó, ennek pedig egy kicsit ilyen, tehát az áttetszősége ugye mattos, mintha limonádé, tényleg limonádészerű.
1: Igen.
0: Jó, akkor kóstolok. Húha. Ez egész más. Ez
1: igen,
0: megint egész más. Próbálom valamihez hasonlítani, mint hogyha egy kevés élesztőt éreznék benne, vagy nem is tudom mit. Mit ittam még egyszer?
1: Ez vízikefír.
0: Vízikefír. Hihetetlenül
1: egyébként
0: érdekes.
1: Mind a kettőt lehet mindenfélével ízesíteni, gyümölcsökkel, és a vízikefírben nincsen más, csak egy kevés mazsola úszkált benne, uh-huh, illetve biocitromot szoktam belerakni. Úgyhogy ez a kettő van,
0: ízesített.
1: A vízikefír, meg a cukor, és kész,
0: és
1: meg a víz.
0: És ennek a vízi kefírnek, japán vízi kefír,
1: igen,
0: így mondtad,
1: igen,
0: ennek is valamiféle olyan jótékony hatása van a szervezetre, kimondottan a bérre?
1: Igen, igen, az emésztőrendszerre, a bérrendszerre nagyon jótékony hatása van, ugyanúgy, ahogy a fermentált zöldségeknek, vagy a fermentált üdítőnek.
0: Azért hadd tegyük már hozzá azt, hogy téged a legtöbben innen a városból Vida Ibolyát az esziből ismernek, mint magyar tanárnőt, és egyébként úgy tudom, hogy még mindig tanítasz.
1: Igen.
0: Azért, sőt, van egy osztályod is még.
1: Igen.
0: Kifutóban a 13-osok.
1: Igen.
0: 13. hány?
1: 13. B informatikusok.
0: Na, innen is üdvözöljük őket. És azért, amikor a fermentálás kapcsán például a paksi kosárpiacon lehet veled találkozni, akkor mindig úgy csodálkoztam, hogy hát de mikor kezdte el ezt az Ibolyát, én nem is tudom idejét se, de úgy tudom, hogy a Covid évek hozták meg ennek a,
1: igen,
0: ennek a hobbinak, ha lehet így mondani, a gyümölcsét.
1: Igen, elsősorban az egészségem miatt kezdtem el, és aztán...
0: Tehát, hogy voltak egészségügyi problémáid?
1: Igen, az emésztésem kapcsán kerestem olyan megoldást, ami természetes, és magam meg tudom oldani a saját problémámat, és ez sikerült is. Aztán hobbivá is vált, és akkor egyre nagyobb mennyiségekben kezdtem el gyártani, és hát tanár vagyok, meg kócsolok, meg mediátor vagyok, és akkor ez egy nagyon jó kikapcsolódási lehetőség is. És hát a tanárvérét az ember jószerivel nem nagyon tudja félretenni, szeretem népszerűsíteni. Ha nekem segít, akkor hadd segítsen másnak is, és akkor igyekszem erről sokat beszélni, előadásokat tartani, mint ahogy most is majd a múzeumban. Gyerekeknek tartottam foglalkozást, workshopokat szoktam tartani, ahol tanítom elsősorban hölgyeknek, meg háziasszonyoknak, de voltak már fiatal emberek is, akik jöttek, hogy szeretnék, ha egészséges lenne a családjuk, és elsajátították a fermentálást.
0: Uh-huh. De miért jobb az, hogy a sárgarépát azt nem a fogyasztóba teszem el, hanem fermentálom?
1: Hát igazából megmarad a sárgarépának a jó hatása, és ezzel az erjesztéses módszerrel könnyebben emészthetővé válik maga a zöldség.
2: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Úgy tudom egyébként, hogy mert hogy mondtad, hogy a fermentálás és a befőzés között ugye az a különbség, hogy egyrészt nem főzünk, másrészt csak víz és só kell hozzá, viszont úgy tudom, hogy nem akármilyen só.
2: Nem.
1: Ma már meg tudod, mi a helyzet, a házi azt mondja, én a Himalája sóra esküszöm, én a tengeri sóra, én a jódozott tengeri sót használom, én azt, amit a borbás macsi, tehát hogy annyiféle sót választhatunk, egy só van, amivel dolgozol?
2: Én csak egy sóval dolgozom, igen. Uh-huh. És tisztított vizet használok, és a tisztított vizet még felforralom, és visszahűtöm szobahőmérsékletűre, és kizárólag van egy magyar gyógyszertisztaságú só, ezt így meg is lehet találni, amit én használok, főzéshez is ezt használom, meg a zöldségek tartósításához is csak ezt használom.
1: Uh-huh. Hogy érted azt, hogy tisztított víz, tehát mondjuk akár ásványvíz, vagy más?
2: Hát van otthon víztisztító,
1: ja,
2: és
1: értem.
2: Akkor
1: ja, úgy,
2: azt a víztisztított
1: víz.
2: Igen,
1: aha, és
2: igen,
1: akkor
2: tehát
1: azt
2: nem forrad. A csapvizet, hanem uh-huh. tisztított vizet. Uh-huh. De egyébként a csapvíz is jó, mert ahol csináltam már mondjuk egy foglalkozást, és nem volt víztisztító, felforraltuk a vizet, és visszahűtöttük szobahőmérsékletűre, ott sem volt semmi probléma.
1: Uh-huh. Előadást fogsz tartani a fermentálás művészetéről. Egyébként mivel készülsz? Csak hogy ne lőjünk le mindent, most már így is sok mindent megkérdeztem tőled, de hogy látod, hogy akik mondjuk elmennek egy ilyen előadásra, mert hogy workshopokat is tartasz például a saját otthonodban, akik elmennek egy ilyen előadásra, mi érdekli őket igazán? Tehát tényleg úgy vannak vele, hogy hú, ez egy trendi dolog, még hogyha mindig hozzá is tesszük, hogy nem, hát ez egy ősi dolog, de most azért nagyon trendi a fermentálás. Mi érdekli leginkább az embereket?
2: Átfogóan szoktam beszélni arról, hogy miért jó, milyen jó hatásai vannak, meg praktikákat is el szoktam árulni, amiket én megtapasztaltam itt most már közel 6-7 éve csinálom, hogy mik a nehézségei, szépségei, buktatói, mi az, amire figyelnünk kell, mi az, amit mindenképpen be kell tartanunk akkor, amikor mondjuk fermentálunk. Uh-huh. És hát akkor el szoktam mondani, hogy nem csak arra figyelek például, hogy megcsináljak valamit, hanem ahogy itt említetted, hogy jól is nézzen ki. Mm. Hiszen a táplálkozásban legalább annyira fontos az, hogy mit látok, tehát a szememet is jól lakassam. Ez az elsődleges, amikor ránézünk egy ételre, tetszik vagy nem tetszik. Ha már visszataszító a színe állaga, akkor nem fogunk barátkozni vele. Úgyhogy igyekszem mindig olyan termékeket összeállítani, kitalálni, amik színben is nagyon vonzóak.
1: Uh-huh. És akkor fermentálod a zöldségeket, a gyümölcsöket is, készítesz ilyen elképesztő mindenféle vízi kefirekből és gombákból szörpöket, és még mi minden? Tehát mindig van valami új, amivel bővíted a palettádat? Tehát mondjuk egy otthoni workshopon sütsz, főzöl, akár ott a többiek előtt, mert ilyen paradicsom sütésről is volt szó itt a stúdióban.
2: Igen,
1: a zene előtt még beszélgettünk.
2: Hát nagyon érdekel az, hogy hogyan tudunk előállítani saját magunk számára a kertünkből egyszerűen, gyorsan a családunk számára minőségi terméket. Uh-huh. Most például a múlt héten zöld pesztót csináltam, mert nagyon szeretik a gyerekeim, és azt készítettem, de tényleg sütök paradicsomszószt is, csak azt használjuk például pizzához, ecetet készítek évek óta, most jó sok fügeecet készül, mert akik ismernek, azok meg szoktak ajándékozni ezzel-azzal, úgyhogy van most almaecetem, fügeecetem, körteecetem, bodzaecetem.
1: Tehát én nem is tudom, hogy ennyiféle ecet van, és mindegyik másra jó? Ételeket ízesítesz vele, vagy önmagában, ugye az almaecetet önmagában sokan isznek, mert hogy egészséges.
2: Igen. Az almaecet nagyon sok mindenre jó, és ennek kapcsán, hogy elkezdtem almaecetet készíteni, gondoltam, hogy megnézem, hogy mi mindenből lehet, és akkor egyébként az az elvem, hogy minden, ami megtalálható a környezetünkben, azt hasznosítsuk. Ne dobjunk ki semmit se. Az almának a héját is használom például, ha mondjuk készítünk egy almás lepényt, akkor abból is lehet almaecetet készíteni, vagy sok a körténk otthon, akkor körteecetet. mindenből lehet egyébként ecetet csinálni, ami az erjedést, az is egy erjesztés tulajdonképpen.
1: És mindegyiknek gondolom megvan a jótékony hatása a szervezetünkre. Lehet, hogy egyféle vagy egyfajta, csak ízében egy picit más, és lehet, hogy valaki a körte ecetet jobban vagy szívesebben fogyasztja.
2: Én nyáron például rendszeresen szoktam inni ecetes vizet. Hihetetlen jó szomjoltó, ráadásul a biológiai hatása is, ugye a szervezetünkre tett hatása is pompás, úgyhogy...
1: És akkor nem ezt a bolti ecetet teszed bele, hanem a saját magad által készített valamiféle gyümölcsből készült ecetet.
2: Annak is az a lényege, hogy abban nincs élesztő, hanem természetes úton erjesztem, és akkor azt használom. Szüretlen almaecet.
1: Minden nagyon jól hangzik, a pesztok is nagyon jól hangoznak. Ezek is ugye, hát ha magyarul akarjuk mondani, ilyen zöldségkrémek, amelyek tényleg szintén hát virágkorukat élik most. Nagyon sokan szeretik akár pirítósra, vagy tésztákra tenni ezeket a pesztókat, csak neki kell állni, mondom magamnak is, kedves hölgytársaimnak elsősorban, hogy neki kell állni, és tényleg venni kell a fáradtságot, és el kell kezdeni akár a zöldségeket fermentálni. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és még azt gyorsan lapozzuk már át, hát olyan gyönyörű, hatalmas, ilyen A4-es fotókat hoztál. Na ez mi ez a lila csoda? Ez úgy néz ki, mint egy szilva.
2: Ez egy tojás, húsvétkor készítettem, beleraktam a fermentált céklalébe a tojást körülbelül egy-két hétre a hűtőbe, és akkor...
1: A főtt tojást tetted bele?
2: Igen.
1: A gyönyörű lila lett, azért gondoltam, hogy szilva.
2: És nagyon finom volt.
1: Mert így egy kettévágott tojás van a fényképen.
2: Igen.
1: Mibe tetted bele még egyszer? Céklalébe?
2: Céklalébe, igen. Nagyon...
1: Hát az nem jut eszembe, hogy beletegyem a főtt tojást a céklalébe. Tehát ennek is van valamiféle jótékony hatása?
2: Igen,
1: vagy?
2: Persze. Hát az összes fermentált zöldségnek a levét használjuk. Megisszuk, soha nem szabad kiönteni. Ez egy nagyon-nagyon tömény probiotikum. Most már orvosok is ajánlják, hogy fermentált zöldségféléket fogyasszanak a mindenféle probiotikumok helyett.
1: Céklát szoktam főzni, akkor a cékla levébe tegyek bele 5 főtt tojást, és tegyem meg 2 étre a hűtőbe, vagy ennél többről van szó?
2: Igen, tehát a főtt cékla az igazából ecetes lében van, ez meg fermentált.
1: Igen. Jó, na majd ezt átvesszük. Akkor a következő fénykép, itt pedig befőttes üvegben.
2: Csicseri borsó van alul, mert hogy azt is szoktam, csicseri borsó, reszelt sárgarépa, retek, és akkor a tetején meg lila káposzta van. Tehát és így rétegelem.
1: Vegyesen van eltéve.
2: Igen.
1: És akkor, hogyha például egy ilyen üveget kinyitsz, nem tudom én, egy év múlva, vagy egy fél év múlva, akkor ezt köretként eszed, vagy?
2: Abszolút lehet. Van, aki saját magában reggelire elfogyasztja.
1: Akár.
2: Ez egy teljes
1: nagyon jól néz ki.
2: Reggeli tulajdonképpen.
1: Nagyon jól néz ki. Szóval jól csinálod, hogy le is fotózod ezeket a gyönyörű dolgot.
2: Ez pedig mi?
1: Ja, ez az almaecet.
2: Itt még úszkál benne az alma,
1: itt meg már
2: a szűrt almaecet látható benne. Igen, igyekszem fotózni, ez a fügelcetnek a színe teljesen más.
1: Milyen érdekes, szinte ilyen nem is tudom, a babarózsaszín, vagy halvány piros, vagy
2: igen,
1: nem is tudom.
2: Igen, ilyen érdekes
1: májvaszínű.
2: Igen. Uh-huh. Mondjuk a fügétől is függ. Ez egy üdítő például, egy fermentált üdítő, levendulás, és mindenféle vadvirágot raktam bele.
1: Igen, úszkálnak benne a virágok, konkrétan a limonádéban. Nagyon
2: néz finom.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Jelentős gazdasági károkat okoz a közterületi reklámpiacon jelenlévő szabályozási bizonytalanság, hívja fel a figyelmet a Magyar Reklámszövetség az MTI beszámolója szerint. A szakmai szervezet állásfoglalása szerint a jogszabályi környezet kiszámíthatatlansága megnehezíti a piaci szereplők hosszú távú tervezését és a beruházások megvalósítását. A Reklámszövetség kiemelte, a közterületi reklámok meghatározó szerepet töltenek be a hazai gazdasági körfolyamatokban, ezért a szektor tartható működéséhez és a döntéshozatal elősegítéséhez átlátható, egyértelmű és stabil szabályozásra van szükség. A Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Rendőrkapitányság együtt egy biztonságosabb jövőért címmel rendezett október 2-án egy olyan programot fiataloknak, melyen kipróbálhatták a részeg szemüveget, a bullyingtot ott töltötték ki, és interaktív beszélgetésen vettek részt az erőszakmentes élet lehetőségeiről, illetve arról, hogy a művészeti alkotások, valamint a zene hogyan válhatnak pozitív alternatívává. Az iskolai bántalmazás ellen is demonstráltak a gyerekek azzal, hogy a közös kiállást jelképező piros lapot együtt magasba emelték. A rendezvényen Nagy Csillap, a Paksi Kistérségi Szociális Központ munkatársa, a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum titkára nyilatkozott rádiónknak.
2: Ezt a rendezvényt immár másodjára próbáljuk szintén a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum az önkormányzat segítségével és a Paksi Városi Rendőrkapitányság közreműködésével megvalósítani. Ezen a napon olyan programokat próbáltunk idevarázsolni a gyerekek részére, ami az összefogásról, az együttműködésről, az egymás odafigyelésről szól. Lehetőségük van kreatív sarokban alkotni. A bullyinggal, az erőszakmentességgel, az empátiával és a szeretettel összefüggően olyan alkotásokat vethetnek papírra, ami a mai nappal esetleg gondolatébresztőként fölmerül bennük. Rendőrség jóvoltából prevenciós bűnmegelőzési feladatokat végezhetnek a gyerekek. Részegszemüveg, alkoholszemüveg, szimulációs szemüvegek kipróbálása, totó kitöltése, az együtt gondolkodás, együttműködést erősíti a térzene, a csocsóasztal szintén egy olyan játékforma, ami különböző iskolákból jövő gyerekeket összehozza. Egy harmadik állomásként pedig a kis teremben egy bullyinggal, erőszakmentességgel és az erőszak veszélyeire fölhívó kisfilmet vetítünk le a gyerekeknek, és ezt követően pedig interaktív módon feldolgozzuk.
1: Hüfner Ákos, az ESZI gazdaság és menedzsment szakon tanuló végzős diákja fotózni érkezett az erőszakmentesség világnapjára.
3: Az ESZI-be jöttem fotózni. Engem szerintem a gyerekek hozzáállása fogott meg legjobban ezen a napon, hogy mennyire boldogan álltak hozzá a feladatokhoz, a programokhoz. Még ami tetszett nekem, azok a extra szemüveg.
4: Milyen érzésed volt itt a szemüvegek használata közben?
3: Kicsit szédültnek éreztem magam, de élveztem. Még ezeken kívül kitöltöttünk egy bullying totót is, ami mindenki számára kitölthető egyszerű kis kvíz volt, és cserébe kaptunk édességet, aminek mindenki nagyon örült.
1: Az erőszakmentesség világnapján a Dunaföldvári Asztakeservit Értékőr Egyesület által újrahasznosítható hulladékból készített vízahal is bemutatásra került, melyet a gyerekek közösen feldíszítettek.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Az alapszakasz második fordulójában Miskolcon lépett pályára a DVTK ellen a Tarka SC Szekszárd vasárnap este. Az első félidő hektikusan alakult, az első negyedben a hazaiak, a másodikban a vendégek voltak jobbak, így minimális 2 pontos Diósgyőri vezetést mutatott az eredményjelző a félidőben. A harmadik negyedben aztán állva hagyta a Szekszárdot a DVTK, aminek köszönhetően 74-57-es győzelmet szerzett a miskolci gárda. A meccs legeredményesebb játékosa a 20 ponttal és 10 lepattanó záró szekszárdi Jáni Zsófia volt. A KSC vezetőedzője Magyar Bianca lesújtónak találta a végkifejletet. Sajnos csak időszakosan nyújtottunk jó teljesítményt, támadó és védő oldalon is rosszul kosárlabdáztunk, ettől a folytatásban sokkal több kell tőlünk, nyilatkozott a szekszárdi NB1-es klub vezetőedzője.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paks FM. Összeköt.
0: Paks FM. Összekö.
5: Jó pár év már benne, de több az, ami vár.

mindent kimondtam. Kapukat nyitottam, hogy bejöhess, ha már nem túl jó odakin. Írtam pár mondatot, ha megérted, ki mondhatod.

0: akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen.
1: Paks FM. Paks FM.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által indított fejlesztési kezdeményezésekben, közölte Cserp Palkovics András, a szervezet elnöke, az MTI beszámolója szerint. A kezdeményezés célja a vidéki nagyvárosok gazdasági és infrastrukturális szerepének további erősítése, valamint a helyi fejlesztési projektek hatékonyabb összehangolása a nemzeti stratégiai célokkal. Cserp Palkovics András kiemelte, a szövetség konstruktív partnerként kíván együttműködni a kabinettel a városi életminőség javítását és a fenntartható növekedés szolgáló programok kidolgozásában és megvalósításában. Még mindig kiemelkedően magas a szabadtéri tüzek száma az országban, figyelmeztet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MTI beszámolója szerint. A hatóság tájékoztatása alapján az őszi kerti munkák és a száraz időjárás miatt az elmúlt időszakban ismét megnövekedett az avartüzek és a vegetáció tüzek száma, amelyeket a legtöbb esetben a gondatlanság vagy a szakszerűtlen égetés okoz. A katasztrófa védelem emlékeztet, avar és kerti hulladékot égetni csak ott szabad, ahol azt az önkormányzati rendelet kifejezetten megengedi, a tüzet pedig egyetlen pillanatra sem szabad felügyelet nélkül hagyni. A Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Rendőrkapitányság együtt egy biztonságosabb jövőért címmel rendezett október 2-án egy olyan programot fiataloknak, melyen kipróbálhatták a részegszemüveget, a bullyingtot ott töltötték ki, és interaktív beszélgetésen vettek részt az erőszakmentes élet lehetőségeiről, illetve arról, hogy a művészeti alkotások, valamint a zene hogyan válhatnak pozitív alternatívává. Az iskolai bántalmazás ellen is demonstráltak a gyerekek azzal, hogy a közös kiállást jelképező piros lapot együtt magasba emelték. A rendezvényen Nagy Csilla, a Paksi Kistérségi Szociális Központ munkatársa, a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum titkára nyilatkozott rádiónknak.
3: Ezt a rendezvényt immár másodjára próbáljuk szintén a Paksi Kábítószer Egyeztető Fórum az önkormányzat segítségével és a Paksi Városi Rendőrkapitányság közreműködésével megvalósítani. Ezen a napon olyan programokat próbáltunk idevarázsolni a gyerekek részére, ami az összefogásról, az együttműködésről, az egymás odafigyelésről szól. Lehetőségük van kreatív sarokban alkotni, a bullyinggal, az erőszakmentességgel, az empátiával és a szeretettel összefüggően olyan alkotásokat vethetnek papírra, ami a mai nappal esetleg gondolatébresztőként fölmerül bennük. Rendőrség jóvoltából prevenciós bűnmegelőzési feladatokat végezhetnek a gyerekek. Részek szemüveg, alkohol szemüveg, szimulációs szemüvegek kipróbálása, totó kitöltése, az együtt gondolkodás, együttműködést erősíti a térzene. A csocsóasztal szintén egy olyan játékforma, ami különböző iskolákból jövő gyerekeket összehozza. Egy harmadik állomásként pedig a kis teremben egy bullyinggal, erőszakmentességgel és az erőszak veszélyeire fölhívó kisfilmet vetítünk le a gyerekeknek, és ezt követően pedig interaktív módon feldolgozzuk.
2: Hüftner Ákos, az ESZI gazdaság és menedzsment szakon tanuló végzős diákja fotózni érkezett az erőszakmentesség világnapjára.
4: Az ESZI-be jöttem fotózni. Engem szerintem a gyerekek hozzáállása fogott meg legjobban ezen a napon, hogy mennyire boldogan álltak hozzá a feladatokhoz, a programokhoz. Még ami tetszett nekem, azok a extrális szemüveg.
5: Milyen érzésed volt itt a szemüvegek használata közben?
4: Kicsit szédültnek éreztem magam, de élveztem. Még ezeken kívül kitöltöttünk egy bullying totót is, ami mindenki számára kitölthető egyszerű kis kvíz volt, és cserébe kaptunk édességet, aminek mindenki nagyon örült.
2: Az erőszakmentesség világnapján a Dunaföldvári Asztakeservit Értékőr Egyesület által újrahasznosítható hulladékból készített vizahal is bemutatásra került, melyet a gyerekek közösen feldíszítettek. Letartóztatták azt a 47 éves szekszárdi férfit, aki társával együtt sorozatosan követett el lopásokat a megyében, tájékoztatott a Tolna megyei rendőrfőkapitányság. A páros először egy helyi trafikból, majd főként drogériákból tulajdonított el parfümöket és egyéb termékeket. Miután a 45 éves női társát a bíróság korábban már letartóztatta, a férfi tovább folytatta a bűncselekményeket, további 7 alkalommal távozott fizetés nélkül különböző üzletekből. Legutóbb egy szupermarketből próbált kozmetikai cikkeket és macskaeledelt elvinni. A korábban már elítélt férfi a 11 lopás során nagyjából 500 000 forintos kárt okozott. A rendőrök elfogták, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: A Paksi SE tájfutó csapata sikeresen vett részt a kétnapos Kalocsa kupán, melyet most a Kaskantyú település környéki borókásokban és fenyesekben rendezett meg a kalocsai TSS-e, adta hírül a Telepaks. A terep borókás részei kimondottan technikásak, némi tereprutin sokat tud segíteni. A csapatnak csak a fele tudott indulni mind a két napon, így az 5 érem 7 futó összetett eredményéből adódott. Második helyezett lett Hán Márton F14B-ben és Hán Berccel F21BR-ben, illetve lett még 3 bronzérmesük is, Fink Eszter N12C-ben, Jankovics Gábor F21BR-ben és Hánné Varga Nikolett nyílt kezdő kategóriában. Számolt be az eredményekről Kis Gábor, a tájfutó szakosztály edzője.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.

számban, egy szexbomba édes teste, szoknyád arról súgom, baby, love me tender. Pezsgő íze a számban, egy szexbomba édes teste,

0: Podcast.
1: Mikor boldogok voltunk, mindenen nevettünk, még ha nem is volt vicces. Még ha el is késtünk sokszor, de együtt lehettünk, és tudtuk, mindig így lesz. Mikor egyedül voltam, ha túl nagyot csalódtam, meg rángatott az élet párszor. Mikor nem láttam a fényt, a kiutat, hogy hol van, de tudtam a végén, te vársz. Mennyi történet a múltból, már nem is tudjuk igazából, hogy volt.

Miért telnek egyre gyorsabban az évek? Ezt tudom, te sem érted. Én visszanézve azt látom, sok piros betű volt a naptárom, és csak azt bánom a legjobban, mikor szerettem, de nem mondtam. Mennyi történet a múltból, már nem is tudjuk igazából, hogy

0: Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Paks FM.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az én.

Hogy Maldívra mehess, csak maradjunk együtt, amíg lehet. Mert ami elmúlik, ugyanúgy kell. Ölelj meg inkább, ne szaladj el. A ráncokat együtt kiszínezzük, a telefonom eldobom. Fogyázz!